0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik csak most kapcsolódtak be Homokóra késői műsorunk hallgatásába, Szabó Anita mikrofonnál. Ma Assisi Szent Ferenc olasz szerzetes költő gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. A lélekben szegények nem azért boldogok, mert valamit elvesztettek, hanem azért, mert valamit megtaláltak. A következő percekben a nap ájtatát tolmácsolja Hermann Dániel.

a félelem elűzése. Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet. Zsoltárok 94:19. A mai állítatot Krisztelúvú gánai testvérünk szerezte. Egyik reggel, mikor lehajoltam, hatalmas roppanást éreztem a gerincemben. A hátam egy furcsa testhelyzetben megmerevedett, és a fájdalomtól felsikoltottam. 2 hét kínzó fájdalom, kellemetlenség és korlátozott mozgás következett. Egy újabb heves fájdalom után az MRE, több repet és kidudorodó porckorongot, inszalagszakadás és idegbecsípődés mutatott ki. Ahogy a vizsgálati eredményeket néztem, aggodalom töltött el és elárasztottak a gondolatok. Műtétre lesz szükségem. Soha többé nem fogok rendesen járni. Maradandó fogyatékosságom lesz. Örökre otthon kell maradnom. Ekkor eszembe jutott a Zsolt 94:19, amit aznap reggel olvastam. A fejem kitisztult, a szívem megnyugodott, és bízni tudtam benne, hogy minden rendben lesz. Ez az igevers békességet adott, hogy Isten tud a félelmeimről. 3 év nehéz, apró lépésenkénti felépülés következett. A fájdalmas élmények és a frusztráció közepette Isten szava örömöt adott lelkemnek, és segített tovább lépni. Azóta, ha el vagyok keseredve, mindig felidézem a Zsolt

Imádkozzunk. Istenünk, vigasztalj meg aggodalmaink között. Segíts bíznunk, hogy te velünk vagy szereteted által. Ámen. A mai áhítatott Crystal Uvu, kánai testvérünk szerezte. Imádkozzunk, hogy félelmeink helyett Istenre figyeljünk.

velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

0: Ifjúsági keresztény énekek szóltak. Most a nap kalendáriumát lapozzuk Deák Anitával.
1: Október 3-a, az év 276. szökő évben 277. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 89 nap van hátra. Deák Anita vagyok, önök pedig az Ágnus Rádió október 3-ai kalendáriumát hallgatják.

Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. 1866. október 3-án aláírják a bécsi békét, amely lezárja a porosz-osztrák-olasz háborút. 1899-ben ezen a napon G.S. Thurman szabadalmaztatja az első motoros porszívót. 1921-ben ezen a napon aláírják a Nyugat-Magyarország átadásáról szóló jegyzőkönyvet, amelynek helyszíne Sopron, résztvevői pedig Hegedűs Pál magyar, R.G. Gorton angol, Hamlin francia és Ferrario olasz tábornok. 1929-ben első Sándor király a szerb-horvát-szlovén királyság nevét jugoszláv királyságra változtatja. 1940. október 3-án Románia felmondja az összes, a Kisantantból és a Balkán szövetségből fakadó kötelezettségeit. 1969-ben ezen a napon átadják az NDK egyik presztízs beruházását, a berlini tévétornyot, ami Berlin egyik fő látnivalója, Németország első, Európa negyedik legmagasabb szabadon álló épülete, 368 méteres magasságával. És 1990-ben egyesül a Német Demokratikus Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság. Németország ismét egységes állam lesz.

A történelmi események után következzenek azok, akiknek a születésnapjára emlékezünk október 3-án. 1797-ben született II. Lipót toszkánai nagyherceg, a Habsburg-Lotaringiai ház toszkánai ágából származó osztrák főherceg. 1897-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Louis Aragon, francia költő, író, esszéista, az 1920-as években jelentős szerepet játszott a dadaista és szürrealista mozgalmakban, majd 1930 után a szocialista realizmus első számú franciaországi képviselőjévé vált. 1927. október 3-án született Pulai Gábor vegyészmérnök, mikrobiológus, a kémiai tudományok kandidátusa és egyetemi tanár. 1936-ban ezen a napon született Steve Reich, zsidó származású amerikai zeneszerző, a minimál zene első mestere. És 1954. október 3-án született Stevie Ray Vaughan, amerikai zenész, zeneszerző, bluesgitár virtuóz és énekes, aki rajongói véleménye szerint minden idők legnagyobb fehér bluesgitárosa volt.

a születések után következzenek, akiknek a halálára emlékezünk október 3-án. 1226-ban hunyt el Assisi Szent Ferenc, olasz szerzetes, költő, a Ferences rend alapítója. 1811-ben ezen a napon hunyt el Heinrich Genz, német műépítész, a berlini klasszicizmus mestere. 1957. október 3-án hunyt el Szabó Lőrinc, Kossuth-díjas magyar költő, műfordító, a modern magyar líra egyik nagy alakja. És 1966-ban ezen a napon hunyt el Lesznai Anna, eredeti nevén Moszkowicz Amália, magyar költő, író, iparművész. A Nyolcak Avantgárd művészcsoport vendégtagja, a legjobb magyar költőnők között tartják számon, lírai verseinek fő motívumai a kert, a föld, a fa, a virág, a százkeblű lét, ősi egységét idézi, mesekönyveit pedig maga illusztrálta, így erős hangsúlyt kap a szöveggel együtt a kép is.

Az október 3-ához kapcsolódó nemzeti ünnepek a következőek. 1990 óta október 3-a a Német Egység napja, és ugyanakkor október 3-a a Koreai Köztársaságban az állam alapítás napja.

0: A nap kalendáriumát lapoztuk, a továbbiakban ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: Október 3-án Helga, Mária, Ignác, Ilián névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Helga északi, germán eredetű név, jelentése megszentelt, egészséges, boldog. A Mária bibliai név, eredeti héber formája Mirjam volt, ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Mária névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. Az Ignác latin eredetű név, az Ignácius név rövidülése, jelentése tűz. Az Ilián görög, orosz eredetű név, a Héliosz orosz név származéka, jelentése nap. Köszöntünk tehát október 3-án minden Helga, Mária, Ignác és Ilián nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, és mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket!

0: Pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnusradio.ro weblapon. Szabó Anita a mikrofonnál. A következőkben zöld percek rovatunkat ismételjük meg. Ma a fecskék világába repülünk. Ha tehetik, tartsanak velünk!
3: Zöld percek. Friss levegő, forrás víz. Egy túra a hegyekben.
4: Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk.
3: Tudjon meg többet a környezetvédelemről az Agnus Rádió Zöld Percek rovatában. Zöld Percek.
4: Két hetente szerdánként 12:30 perckor.

Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat Zöld Percek környezetvédelmi rovatunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják. Mai műsorunkban rövid környezetvédelmi hírek után Szabó D. Zoltánnal, ornitológussal fogok beszélgetni a fecskék jelenlegi helyzetéről. Hogyha tehetik, tartsanak velünk!

Kezdjük először környezetvédelmi híreinkkel. Rövid idő alatt több havi csapadék hullott le, 100 évente fordul elő ilyen. A román vízügy jelentése szerint Vászlúj megyében annyi csapadék hullott, mint egy teljes év alatt a legnagyobb mennyiség 253 liter per négyzetméter a Körzsá vízszintmérő állomásnál. Galac megyében 100-120 évente egyszer előforduló árvizek történtek, írja a news.ro. Az intézmény felsorolta az utóbbi években a partvédelem és partmegerősítés terén végrehajtott beruházásokat is. A jelentés szerint Galac megyében folytatják a gátak megerősítését és a vízelvezetést a veszélyeztetett területeken. A Prut vízgyűjtő medencében különböző vízszintmérő állomásokon is jelentős csapadékmennyiséget regisztráltak, például Hus, Drüncseny és Musátá térségekben. A jelentés kitér a korábbi évek beruházásaira,

amelyek a galancbegyei árvízvédelemre összpontosítottak, ezek közül a legfontosabb a Szendrény település mellett gát megemelése és partvédelmi munkák. Ez a projekt a Postmédió program keretében valósult meg, és 8274 ezer lejbe került. A Tekucsváros árvízkockázatának csökkentése, ezt a beruházást a POIM program és a helyi költségvetés finanszírozta, összesen 189.435 ezer lej értékben. A munkálatok célja a városvédelme volt az árvizekkel szemben. Partvédelem és medertisztítás. Az elmúlt 10 évben a helyi hatóságokkal együttműködve mintegy 111 kilométer hosszúságban végeztek medertisztítási és szabályozási munkákat Galac megyében, hogy javítsák a folyómedrek vízszállító kapacitását. Az árvizek kialakulásának fő oka az utóbbi időben lehullott nagy mennyiségű csapadék volt, amely rövid idő alatt zúdult le, jellemzően 200 liter per négyzetméter feletti mennyiségekkel. Ezek az esőzések intenzív záporok formájában érkeztek, amelyek gyors áradásokat okoztak a kisebb vízfolyásokban és folyókban. Az ilyen típusú villámárvizek hatását súlyosbította a terület erdősültségének alacsony szintje, a talajerózió elleni védelem hiánya, valamint a vízelvezető rendszerek elégtelensége. A védelmi intézkedések hatékonysága nagy mértékben függött a fenti tényezőktől, amelyeket a pénzügyi hatóságok már korábban is javasoltak javítani az árvízkockázati kezelési tervekben.

A Neptun-díp beruházás helyszínén tüntetett a Greenpeace. A Fekete-tengeri Neptun-díp földgázmezők kitermelése ellen tiltakoztak a projekt helyszínén, a Tuzlá-Podisor gázvezeték végénél a Greenpeace Románia aktivistái, követelve a beruházás azonnali leállítását, írja az Agile Press. Az akcióról beszámoló közleményben a környezetvédelmi szervezet megállapította, miközben Románia még mindig a pusztító árvizek következményeit nyögi, a hatóságok és a kormány zöld utat adnak egy hatalmas fosszilis tüzelőanyag beruházásnak, amely szerintük gyorsítaná a klímaváltozást. Tekintettel a többszörös kockázatokra és problémákra, a Greenpeace Románia a Fekete-tengeri gázkitermelési terv azonnali leállítására szólít fel, írták. A közlemény szerint a román hatóságok szemet hunytak a beruházás engedélyezési eljárásának jogszerűtlensége fölött. A környezetvédő aktivisták úgy vélik, komoly kérdéseket vet fel az engedélyezési eljárás objektivitásával és az érintett intézményekkel kapcsolatban, hogy a Neptun-díp szárazföldi földgázvezetékének megépítése még a beruházás beindításához szükséges összes engedély megszerzése előtt megkezdődött. Itt kezdődik a Fekete-tenger helyrehozhatatlan pusztulása, és azért vagyunk itt, hogy újabb vészharangokat kongassunk ezzel a mérgező beruházással kapcsolatban, amely nem csak a fosszilis tüzelőanyagok korszakába zár minket, hanem veszélyezteti a környezetet és az egészségünket is. Idézte Alin Tanászet, a Greenpeace Románia kormány koordinátorát a közlemény. A szervezet szerint a Neptun-díp tengeri infrastruktúrája két Natura 2000 területet érint. Ezen kívül a 300 km hosszú Tuzlá-Podisor szárazföldi gázvezeték 8 Natura 2000 területen halad át. Eddig a Greenpeace Románia az OMV Petrom és a Romgáz vállalatot, a tuzlai önkormányzatot és más állami intézményeket is beperelte az engedélyezési eljárások szabálytalanságai és a Fekete-tengerbe kerülő mérgező anyagokra vonatkozó kulcsfontosságú adatok átláthatóságának hiánya miatt. Emellett aláírásgyűjtést is indítottak a beruházás leállítása ellen. A petíciójukat eddig több mint 40 000-en írták alá.

szabályszerűen védekeznek ellene. Újra kell gondolni, hogy miként készülnek fel az országos és helyi hatóságok a szélsőséges meteorológiai és hidrológiai jelenségekre, az olyan katasztrófákra, mint amilyenek voltak az elmúlt időben az országban. Jelentette ki Mircea Feket, környezetvédelmi miniszter, aki az árvíz sújtotta területeket látogatta meg. Úgy gondolom, hogy a jövőben egyre komolyabban kell beszélnünk arról, hogy a szélsőséges időjárási jelenségek előfordulása, gyakorisága, de mindenek előtt nagyságrendje. Legyen szó hőhullámokról, a szályokról vagy heves esőzésekről, az elkövetkező években növekedni fog. Újra kell gondolnunk a felkészülésünket az ilyen katasztrófákra, mert rájöttünk, hogy még ott is, ahol felkészültnek tartottuk magunkat, azaz mindent a szabályok szerint csináltunk, és minden vízfolyás fel volt készítve a 2013-as árvízhez hasonló vízmennyiségre, sajnos jelentős hatása volt a mostani esőzéseknek. Fogalmazott a miniszter, aki szerint az árvíz kritikus pillanata már elmúlt, illetve a meteorológusok is feloldották az esőzésekre figyelmeztető riasztásokat. A miniszter elmondása szerint gondoskodik arról, hogy a szükséges beavatkozásokhoz biztosítva legyenek a gépek, és az emberek is készen álljanak a további munkálatokra. Fekete elmondása szerint a cél most az, hogy mindenkinek legyen ahol aludnia, legyen ennivalója és ivóvize, illetve pontosan felmérjék az egyes háztartásokban elszenvedett károkat. A hatóságok közleménye szerint több mint 15 ezer ember érintett az árvíz Románia keleti részén, Vászló és Galac megyében több száz embert evakuáltak és táborokat alakítottak ki számukra.

0: Egy kutató szerint sokkal jobban oda kellene figyelnünk az erdélyi vizes élőhelyekre. Dr. Hans Péter biofizikus, kutatóbóvár az Erdélyben található fontos vizes élőhelyek állapotát vizsgálta az elmúlt években, különös tekintettel a Szent Anna-tóra, a Mohostőzeglábra és a medvető ökoszisztémáira. Az általa végzett kutatások eredményei, amelyeket a Magyar Tudományos Akadémia Fenntartható Fejlődés és Elnöki Bizottságának részére készített, zárójelentésben foglalta össze, rávilágítanak arra, hogy ezek a területek egyre súlyosbodó környezeti problémákkal küzdenek. Az akadémiai intézmény kiemelten fontosnak tartotta ezeknek a területeknek a vizsgálatát, mivel számos vízfolyás Erdélyből Magyarországra érkezik, közvetlen hatást gyakorolva az ország vízkészleteire. Az eredmények azt mutatják, hogy a felmerült problémák jelenleg nem kapnak elegendő figyelmet. A Szent Anna-tóval kezdjük először beszámolunkat. A Szent Anna-tó és a Mohostőzegláb természetvédelmi kezelése példamutató, de az élőhelyek egyre súlyosabb kihívásokkal néznek szembe. A Szent Anna-tó esetében a legfőbb probléma az eutrofizáció, vagyis a vízben található tápanyagok túlzott felhalmozódása, ami a tó ökoszisztémáját egyre inkább veszélyezteti. Dr. Hans Péter kutatásai alapján a Szent Anna-tó eutrofizációjának több oka is van. Az eddigi vizsgálatok a kárászok elszaporodását emelték ki fő problémaként, azonban a szakirodalom áttekintése és a 2024 augusztusi, valamint a korábbi mérülések alkalmával tapasztaltak alapján a kutatóbúvár azt a következtetést vonta le, hogy a helyzet összetettebb, és a Szent Anna-tó eutrofizációjában a globális felmelegedés is szerepet játszik. Az elmúlt évtizedekben tapasztalt hőmérsékletemelkedés és a hosszabb száraz időszakok a tóvíz hőmérsékletének emelkedését eredményezik. A melegebb víz kedvez a planktonok szaporodásának, ugyanakkor kevesebb oldott oxigént tartalmaz, amely szintén hozzájárul az eutrofizációhoz. Továbbá a tóba került kárász populáció jelentős mértékben csökkenti a Daphnia vízibolhák számát, amelyek a víz tisztaságáért felelősek. A kárászok jelenléte miatt a Daphnia populáció nem tudja hatékonyan csökkenteni a planktonok mennyiségét, ami hozzájárul a víz zavarossá válásához és az eutrofizáció fokozódásához. A tófenekén felhalmozódott iszapréteg, amely helyenként a 6 méteres vastagságot is elérheti, jelentős mennyiségű foszfor és nitrogén tartalmú vegyületet tartalmaz. Ezek a tápanyagok hozzájárulhatnak a víz további szennyezéséhez, különösen akkor, amikor a kárászok táplálkozás közben felkavarják az iszapot, és a tó őszi és tavaszi turnover eseményei során a tápanyagok visszakerülnek a felszíni rétegekbe. A kutató az alábbi javaslatokat fogalmazta meg a Szent Anna-tó esetében. Ragadozó halak, például csak csukák telepítése a kárászok populációjának csökkentésére. A partinád sás rendszeres szüretelése, illetve lehorgonyozott lebegő szigetek telepítése. A szigeteken élő őshonos, nem invazív nád vagy sás, vagy télen elpusztuló más növények gyökérzete közvetlen a vízből veszi fel a tápanyagokat. Kiemelésükkel csökkenthető a tó tápanyagtartalma. Zeolit csapdák alkalmazása a foszfát és az ammónium megkötésére. Fitoplanktonevő halak telepítésének megfontolása további kutatások után. Az iszap eltávolítása, különösen, ha jelentős mennyiségű foszfor halmozódott fel. Folyamatos monitorozás szonárral és multiméteres szondával a tó állapotának nyomon követése érdekében. És most a Mohostőzeglábról beszélünk. A tőzegláb szintén jelentős ökológiai kihívásokkal néz szembe, amelyek részben a klímaváltozás következményei. A globális felmelegedés miatt bekövetkező hőmérsékletemelkedés és csökkenő vízszint destabilizálja a láb ökoszisztémáját. A szárazság és a melegebb időjárás miatt legyengült erdei fenyők könnyebben válnak áldozatául a betűző szú támadásainak, ami a láb kiszáradásához és a tenger szemek eltűnéséhez vezet. A kutató javaslatai a mohostőzegláb megvédésére a következők. Az első tengerszem megmentése a tőzegmoha és sás mechanikus eltávolításával. Gát építése a Verespatak kiömlési pontjánál, hogy csökkentsék a mohos vízveszteségét. Fertőzött és elpusztult fák eltávolítása és megsemmisítése. A természetes ellenségek, mint a ragadozó rovarok, bevetése segíthet a kártevők féken tartásában. Ilyen rovarok például a hólyaghúzófélék vagy a parazita darazsak. Rovarcsapdák, például feromoncsapdák, esetleg fénycsapdák tömeges kihelyezése a gyakoris cseréje. A kutató szerint a Csíkszent Imre melletti, jóval nagyobb, de kevésbé ismert lucstőzeglábban is tömegesen pusztulnak az erdei fenyők, a probléma tehát nem helyi természetű. Egyre több forrás és hegyi patak normál hozama csökken, és jó néhány forrás ki is száradt ezeken a területeken. Hans Péter felhívja a figyelmet, hogy a székelyföldi fenyőerdők betűző szó miatti pusztulása elsősorban a szintén a globális felmelegedés rovására írható, és a közeljövőben fel kell készülni a fenyvesek tömeges kiszáradására. A folyamatot a fertőzött, illetve elpusztult fák azonnali eltávolításával, illetve a mohos tőzegláb tárgyalásánál említett módszerekkel lehetne fékezni, de erre kevés a hajlandóság. A klíma melegedése a következő néhány évtizedben a golf áramlat leállásáig biztosan folytatódni fog, utána egy radikális lehűlésnek néz elébe Európa, jegyzi meg a biofizikus. Most beszéljünk a medvetóról. A medvetó heliotermiája, vagyis a vízrétegek közötti hőmérsékleti különbség fenntartása az elmúlt évszázad során drasztikusan csökkent. Ennek visszaállítása jelentős anyagi forrásokat igényelne, beleértve több éves monitorozást és a Sós Géra forrás vizének ideiglenes visszavezetését a tóba. Azonban a tó tulajdonosa, a Szovátai Polgármesteri Hivatal és a bérlő, az Enszána szállodacsoport nem tartják ezt kritikus kérdésnek, és a kutatásokat pénzkidobásnak tekintik, írja Hans Péter. Mindkét entitás fő célja, hogy a lehető legtöbb profitot sajtolja ki a tóból a lehető legrövidebb idő alatt, ráadásul össze is vannak veszve az anyagiak miatt. A kutatásokat fölösleges pénzkidobásnak tartják, és ha nem muszáj, nem áldoznak rá, pedig a heliotermia eltűnésének okára egy alapkutatás melléktermékeként jött rá. Legutóbb elutasították, hogy a tó nitrit, nitrát és foszfát tartalmát monitorozzák, ami havi 60 euró lett volna az évi 20 millió eurós közvetlen és sok 10 milliós közvetett jövedelmük mellett, amelyet a tónak köszönhetnek. A Maros megyei tanács csak látszat érdeklődést tanúsít, valójában nem érdekli a probléma. Esély a javulásra csak akkor lesz, ha vezetőcserére kerül sor városi, megyei és bérlői szinten, mondta le a következtetést kutatásainak összegzésében a biofizikus. A medvetó helyzetének javítására a következő javaslatot fogalmazta meg Hans Péter. A heliotermia helyreállításának támogatása, beleértve a szükséges kutatásokat és beavatkozásokat, egyedi turisztikai attrakciók fejlesztése, például egy haloklin réteg alá nyúló plexi henger építése, amely vonzó lehet a látogatók számára, és segíthetne a tó körüli turizmus fellendítésében. Egy ilyen attrakció a rövid szezonon kívül is sok látogatót vonzana a régióba. Dr. Hans Péter kutatásai rávilágítanak, hogy az erdélyi vizes élőhelyek állapota egyre súlyosabbá válik, és sürgős beavatkozásokra volna szükség a helyzet javítása érdekében. Az MTA FFEB bizottsága hangsúlyozza, hogy a problémák nem csak helyi jelentőségűek, hanem nemzetközi hatásuk is van, mivel számos erdélyi vízfolyás közvetlen hatással van Magyarország vízkészleteire. Ami a távlati perspektívát illeti, a globális felmelegedés miatt a mezőgazdasági terméshozamok többnyire csökkennek, így élelmiszerhiány és áremelkedés várható. A hazai feldolgozóipar egy része tönkre megy. A fenyőerdők egy része elpusztul, jó esetben bükkös nő helyettük. A szélsőséges időjárás következtében az infrastruktúra helyreállítási költségei nőnek. Egy-két kis ország nem tud sokat tenni a klímaváltozás ellen, de egyelőre még annak legrosszabb következményei ellen sem védekezünk. Zárja beszámolóját Hans Péter biofizikus, kutatóbúvár. Híreinkhez a transtelex.ról értesüléseit használtuk fel. Több helyen is láthatták, hogy Magyarországon a madármentő alakulatok súlyos gondokkal küzdenek, hiszen az elmúlt időkben a hideg időjárásnak köszönhetően az idei fecskeszaporulat többsége odaveszett. Míg a szomszédos országban ragadt vándormadarak megfelelő mennyiségű táplálék hiánya túlélésért küzdenek, addig Erdélyben, hál' Istennek, nem tapasztalhatjuk ezt a jelenséget, de a következő percekben erről fogok beszélgetni Szabó D. Zoltánnal, ornitológussal. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntelek újra műsoromban, és köszönöm, hogy megint elfogadtad a meghívásomat. Több helyen is láttam, hogy a fecskék bajban vannak, és hogy a hideg kicsit kicselezett velük. Az lenne az első kérdésem, hogy Romániában mennyire nagy a baj?
1: Hát a fecskék folyamatosan bajban vannak, ezt talán így is fogalmazhatnánk. Évek óta látszik egyfajta leépülése az állománynak, egy folyamatosan csökkenő trendet mutat úgy a füsti fecskék, mint a molnár fecskék, meg a parti fecskék állománya. Olyan szempontból kényes ez a faj, hogy egy hosszú távú vonuló, tehát nem csak azok a hatások érinthetik, amelyek itt a költőterületen vannak, hanem vonulás során rengeteg veszéllyel szembesülnek, és egy ilyen veszély az őszi hirtelen lehűlés, esős, szeles idő, ami ilyenkor nagyon erősen megtizedelheti őket. Most a híradások ellenére nem mondhatnám azt, hogy Romániában tapasztaltunk az elmúlt időszakban nagyméretű fecskepusztulást, és rehabilitációs központunkban se kerültek be nagyobb számban ilyen legyengült, sérült madarak, úgyhogy nem mondanám, hogy ez annyira érintette a romániai állományt. Voltak ilyen pácienseink úgymond, de ezek inkább ilyen kései költésből hátramaradt egyedek lehettek.
0: Már volt szó a fecskékről ugye a műsorunkban, de azért kicsit emlékeztessük talán a hallgatókat, hogy mikor is van a normális időpont, amikor ők elkezdik elhagyni az országot.
1: A fecskék ugye tavasszal érkeznek, és kétszer költenek rendszerint, néha háromszor is ezeket a költéseket augusztusban fejezik be, és utána van egy ilyen kóborló felkészülési időszak, amikor már nem látunk olyan sok fecskét a települések környékén, hanem inkább a vizek nádasok köré húzódnak. Itt találnak elegendő rovart ahhoz, hogy tartalékot tudjanak felhalmozni és felkészülhessenek a vonulásra. Hát van egy ilyen hagyományos kisasszony napja szeptemberben, amikor azt tartják, hogy akkor indulnak el a fecskék. Hát ez egy több hetes időszak igazából.

0: beosztják valamennyire, hogy mikor érdemes útra kelni pontosabban.
1: Több magyarországi állatvédőnél is láttam, hogy mennyire, hát nem is tudom ezt, hogy mondjam szépen, hogy egy picit úgy megzakkantak a fecskék, és hogy menekülnek a hideg elől. Mi mit tudunk tenni, hogy segítsünk nekik?
0: Nagyon nehéz egy ilyen madáron segíteni, hogy a füsti fecske és molnár fecske és mindegyik fecske igazából egy nagyon különleges, speciális étrendje van, repülő, levegőben elkapott rovarokkal táplálkoznak. Tehát nagyon nehéz őket bármivel is segíteni. Nem lehet kitenni nekik ételt egy tálcába, hogy majd onnan falatoznak. Nem szívesen bújnak be, vagy húzódnak be emberi építmények alá, vagy körésem. Tehát nagyon limitáltak a lehetőségeink, hogy hogyan tudjuk őket segíteni. A legjobb ilyenkor, ha van egy természetes menedék, ahová ők elhúzódhatnak és ételt találhatnak. Tipikusan ilyenek a folyók, ahol nagy fák vannak, vagy tópartok, és ezek a nagy fák biztosítanak egy olyan szélvédett övezetet, ahol rovart is találnak, meg őket sem éri annyira a szél, és ugyanúgy tudnak éjszakázni a nagy fáknak a koronájában, vagy a alatta lévő bokrosokban. Hát az lenne az igazán jó, hogyha minél több ilyen helyet találnának a hazai folyók mentén, vagy tavak mentén, és ezekből egyre kevesebb van. Tehát ártéri erdők, ártéri növényzet, meg helyszín egyre kevesebb van az országban, és ezeket lenne jó egy picit feljavítani, vagy akár engedni újra nőni. De hát ez már nem a kisember dolga, úgymond, hanem ez egy ilyen nagyobb léptékű beavatkozás lenne.
1: Akkor talán az a jobb kérdés, hogy mit ne tegyünk, hogyha sérült fecskével találkozunk?
0: Ismétlem még egyszer, hogy nagyon nehéz bármit tenni a fecskékkel. Tényleg teljesen tehetetlenek vagyunk. Mi is egy törékeny alkatú, vékony csontozatú, speciális étrendű madár. Hát liszkukacsal lehet esetleg etetni, hogyha elfogadja. Mindenképp állati eredetű fehérjére van szüksége, tehát gabonamagvakkal, zöldséggel semmiképp se próbálkozzunk. Hogyha valóban csak legyengült, akkor meg lehet próbálkozni, etetni, és utána hagyni elszállni, vagy felszállni, de hogyha komolyabb sérülése van, akkor tényleg sajnos menthetetlenek.
1: Milyen negatív hatásai vannak annak, hogy a fecskeállomány egyre csak csökken?
0: Hát a fecske olyan szempontból egy szerencsés fajnak mondható, hogy az emberi mezőgazdaságnak, település szerkezetnek, épületeknek köszönheti ezt a nagy elterjedését. Tehát, hogyha egy ilyen időcsúszkát visszatolnánk egy pár ezer évvel ezelőttre, akkor nem volt ennyi fecske, és igazából ők nagyon sokat köszönhetnek annak, hogy az ember így műveli a földet, így tartja az állatokat, és ugye az iparosodás, meg a mostani életvitel, meg gazdasági, állattartási, mezőgazdasági módok most változtak, és ezt érzik ők is valamennyire. Hát ilyen szempontból nem mondhatnám azt, hogy ez egy feltétlenül nagyon rossz dolog lenne, hogy ez valamennyire változik. Az viszont rossz, hogy kevesebb a rovar, és ezek rovarevő állatok, és a rovarok számának a megcsapanása az éppen ennek a intenzív mezőgazdaságnak a következménye, a sok rovarirtónak, amit kiszórunk ezekre a ültetett terményekre.
1: Az utolsó kérdésem akkor az, hogy kit hívjunk, hogyha találkozunk egy olyan fecskével, aki már, hát látjuk rajta, hogy beteg.
0: Én nagyon remélem, hogy erre ritkán kerül sor, de egyébként, hogyha olyan madarat, főleg nagytestű madarat találnak kedves hallgatók, érdeklődők, amiről úgy gondolják, hogy segítségre szorul, akkor a Milvusz csoportnak a weboldalán találnak egy segélyhívó számot, amin a kollégáim próbálnak a nap 24 órájában és minden napján, hétvégén is tanácsot, segítséget nyújtani. És hogyha lehetséges, akkor természetesen segítünk is. Ilyenkor mindig mérlegelik a kollégánk, hogy mennyire menthető az illető.

0: kettő madár mennyire van távol, és mennyire jók az esélyei a túlélésre. Hát a Milvusz csoport weboldalán a www.milvusz.ro oldalon meg lehet találni ezt a telefonszámot.
1: Hát akkor a madarak nevében is köszönjük a segítséget, és hogy van egy ilyen szervezet, aki kiáll értük.
0: Próbálunk igen a némák helyett is megszólalni a állatok és növények nevében. Köszönöm szépen én is a hívást.
1: Az elmúlt percekben Szabódi Zoltánnal, ornitológussal beszélgettem arról, hogy mennyire vannak biztonságban Erdélyben a fecskék.

Ezzel mai Zöld Percek környezetvédelmi rovatunk a végéhez ért. A műsor szerkesztőjét, Lukács Orsolyát hallották. Találkozunk két hét múlva. Köszönöm szépen a figyelmüket. Viszont hallásra, szép napot kívánok!

0: zöld percek. Friss levegő, forrás víz, egy túra a hegyekben. Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk. Tudjon meg többet a környezetvédelemről az Agnus Rádió zöld percek rovatában. Zöld percek. Két hetente szerdánként 12 óra 30 perckor.
1: Zöld percek című rovatunkban ma a fecskék világába repültünk. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. A továbbiakban jazz zene szól.

jazzzenét hallgattunk, ezzel homokora késői műsorunk a végéhez érkezett, de ha tehetik, tartsanak velünk 6 és 8 óra között is Ébresztő reggeli magazin műsorunkban. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, Szabó Anitát hallották, a homokora mai házigazdáját. Ma Assisi Szent Ferenc olasz szerzetes költő gondolatával búcsúzom, amely így hangzik. A lélekben szegények nem azért boldogok, mert valamit elvesztettek, hanem azért, mert valamit megtaláltak. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm az Agnosz Rádió hallgatóit Ébresztő reggeli magazinműsorunkban. A következőkben híreinket hallják. Önök rádiónk híreit hallják híreink először címszavakban. Október 6-án indul a fiatal gazdáknak szóló 170 millió eurós támogatási program. Sok éves átlag alatt a Duna vízhozama jövő héten tovább apad. Hamarabb megkezdik a Fekete-tengeri gázkitermelést. Oroszország 27%-kal növeli a katonai kiadásait. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos időre számíthatunk. Most jöjjenek a részletek. Október 6-án nyílik meg a DR12-es pályázati program, amely a fiatal gazdaságvezetők és a legfeljebb 45 éves mezőgazdasági termelők gazdaságfejlesztő beruházásait támogatja. A vidéki beruházások finanszírozási ügynöksége által meghirdetett program keretösszege 170 millió euró. A támogatási kérelmeket december 2-áig lehet benyújtani, tájékoztatott az RMDS közleménye. Alapvető fontosságú a mezőgazdaságban a generációváltás és azoknak a fiatal gazdáknak a támogatása, akik a gazdaságaikat fejleszteni akarják. A most induló 170 millió eurós keretű programban azok a legfeljebb 45 éves gazdálkodók kaphatnak támogatást, akik korszerűsíteni, bővíteni szeretnék a meglévő gazdaságaikat, javítva a versenyképességüket az állattenyésztő és a növénytermesztő ágazatban. Nyilatkozta Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter. A Duna vízhozama a romániai belépési pontnál, Báziásnál a következő 3 nap várhatóan másodpercenként 1350 köbméter körül stagnál, majd enyhén csökken, és október 8-ára másodpercenként 1250 köbméterre apad, közölte pénteken az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet. Ez a vízhozam továbbra is jelentősen elmarad a másodpercenkénti 3900 köbméteres októberi sokéves átlagtól, tájékoztat az Ager Press hírügynökség. A Vaskaputól lefelé enyhén csökkenő vízhozamra számítanak, kivéve az időszak első felét, amikor a Braila-Tulcsa szakaszon nem lesz jelentős változás. Az idén nyáron a Duna vízhozama történelmi mélypontra süllyedt Romániában, ami miatt le kellett állítani az ország villamos energia termelésének mintegy 20%-át biztosító Csernobodai atomerőmű mindkét reaktorát. A folyam vízhozama azóta is jelentősen a sok éves átlag alatt van. Már 2027 első felében elkezdik betáplálni az országos elosztó hálózatban a Neptun Deep mezőből kitermelt földgázt, adta híróla az Iarul Financiar. A kitermelés megkezdését követően a tenger mélyéről kiaknázott gázmennyiség folyamatosan nőni fog, s a harmadik negyed év végén lesz csúcsra járatva, szakértői becslések szerint a Neptun Deep gáztartaléka 100 milliárd köbméter.

0: Az éves maximális kitermelés mintegy 7,3 milliárd köbméter lesz, amit egy évtizeden át lehet majd fenntartani. A nyílt vízi gáztermelésnek köszönhetően Románia regionális jelentőségű gázexportőrré válik. Oroszország 2027-ben 17.100 milliárd rubelt tervez katonai célokra fordítani, aminek jelentős része az Ukrajna elleni agresszióra megy el. Ez mintegy 27%-kal haladja meg az eredetileg tervezett 13.500 milliárd rubelt, és a legmagasabb összeg az ukrajnai háború 2022-es kezdete óta, írja az ekonomika.net. A teljes védelmi kiadás összege a következő három évben eléri az 50.000 milliárd rubelt. A Putyin kormányzat 2026-ra eredetileg 12.100 milliárd rubel védelmi kiadást tervezett. Hogy ténylegesen mennyit költöttek erre, az titkos, illetve bizonyos katonai kiadások a költségvetés más tételeiben is megjelenhetnek. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 27 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 67 bani és 100 magyar forint 1 lej 43 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma többnyire napos időnk lesz. A nap csúcshőmérséklete 19 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 2 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. A jó hír következik a mai napra kiválasztott két igét, Bántó Tamás, Csilla Andrea, a Kolozsvár Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem. Ézsaiás könyve 29. fejezetének 13. verse. Jézus mondja, nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából. Máté evangéliuma 15. fejezetének 11. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
4: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
3: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
4: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
3: Kukta.
5: Kukta.
3: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
6: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
7: A Diakónia Keresztény Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretett szolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A Marosvásárhelyi Fiók Szervezet két nagy tevékenységet bonyolít le, az otthoni gondozó és betegápoló szolgálat, valamint az egészségnevelési program. Amennyiben igényelnék valamelyik szolgálatot, érdeklődjenek a 0727-74-49-10 vagy a 0265-21-69-97-es telefonszámon.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián is a www.agnusradio.ro weblapon. Szabó Anitát hallják. Ma Assisi Szent Ferenc olasz szerzetes költő gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. A lélekben szegények nem azért boldogok, mert valamit elvesztettek, hanem azért, mert valamit megtaláltak. Lássuk, mivel várjuk hallgatóinkat a továbbiakban. Hamarosan Krédó rovattal jelentkezik Szecsődi Árpád. Fél hétkor hír összefoglalót mondok, majd kalendáriumot lapozunk. Kukta rovatunkban elhangzik egy recept, és a mai nap ünnepeltjét köszöntjük egy dallal. 7 órakor ismét híreket mondok, amelyet Jó Hír követ és Krédó rovat. Fél 8-kor hír összefoglalót követően aktuális összeállításunkat, valamint a napáitatát sugározzuk. Ez a kínálatunk reggel 8 óráig, tartsanak velünk, ha tehetik. Következzen Krédó rovatunk.
9: Krédó.
10: A megtartó hit műsora.
11: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete Jakab apostol levele 4. fejezetének az 1-3-ig terjedő versei. Alapján szól ma hozzánk Makkai László, a magyarországi maklári

református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell, Bob Hostler, Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Kígyó ígérete című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség! Makai László vagyok, a Hevesi Eötvös József Református Oktatási Központ iskola lelkésze, illetve a maklári és egerszalóki gyülekezetek lelki pásztora. A mai napon Jakab apostol levelének 4. fejezetét olvassuk az első és következő versek alapján. Így szól hozzánk Isten üzenete. Honnan vannak viszályok és harcok köztetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg? Öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni? Harcoltok és viszálykodtok, de nem kapjátok meg, mert nem kéritek? Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek? Csupán élvezeteitekre akarjátok eltékozolni. Amen. Az a világ, amiben élünk, szemkápráztató, és az Istent elutasító mentalitás pedig elvakító. Szeretném, ha mindkét kifejezést jól értenénk. Egyáltalán nem szépsége és teljessége miatt szemkápráztató. Elvakít, mert hamisítványokat mutogat nekünk. Tetszetős a csomagolás, de a tartalom hiányos. Mégis felkorbácsolja sokak vágyát a szebbre, jobbra, többre. A bennünk lévő vágyak válhatnak ellenségeinké is, ezt tudjuk jól, hiszen a Szentírás többször is figyelmeztet minket. Ugyanakkor vágyakozásunk Isten felé áldás is lehet. Mi felé irányítanak a vágyaink? Mihez visznek közelebb? Erre a kérdésre kellene minél őszintébb választ találnunk, hogy Dáviddal együtt mi magunk is józanul tudjuk kérni az Urat arra, hogy mindenféle titkos bűntől tisztítson meg. A keserű, de titkolt neheztelés, vagy az irigység kilopja szívünkből az Isten iránti hálát és azt a szenvedélyes szeretetet, amire utalhat a Jelenések könyve híres panasza is. A Zsoltárossal együtt vágyódunk az élő Isten után, de az önzés, ezt az őszinte lelki vágyódást könnyen céltévesztetté teheti. Miről szólnak imádságaink? Önmagunk életének a megkönnyítése, vágyak beteljesítése, Isten akaratának való alárendelés és az abban való öröm? Folytathatnánk a sort közösen is. Engedelmeskedjünk Istennek értelemmel és érzelemmel, és vágyainkat ajánljuk fel neki őszintén. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk ezért. Köszönjük neked, Istenünk, hogy közeledhetünk hozzád, és te ránk találsz. Köszönjük, hogy te előbb szerettél bennünket, mint ahogy mi felismertük volna ezt. És köszönjük azt a kiváltságot, hogy viszonozhatjuk a te szeretetedet. Segíts, hogy a vágyaink ne akadályá, eltérítő erővé váljanak bennünk, hanem hozzád vigyenek közel. Üdítsd fel lelkünket, tisztíts meg hitünket, kérünk.

Isten üzenete, Makkai László, a Magyarországi Maklári Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, a Jakab apostol levele 4. fejezetének 1-3 terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, Téfitek a kereszténységről című könyvből, a Kígyó ígérete című részt felolvassa a rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

A kígyó ígérete, a New Age mítosza. Egy kifejezéstelen arcú, becsavart hajú nő így számolt be barátnőjének az élelmiszerboltban a misztikus gyógykristály gyógyító erejéről. Még egy kis nátha vagy fejfájás sem vett elő az elmúlt év során. Egy csendes, jóképű férfi azt állítja, hogy különféle állatfajtákkal, például bálnákkal, delfinekkel, madarakkal képes kommunikálni, zenei hangokat és dallamokat használva. Egy csinos üzletasszony ősi, kínai alapelvek alapján hozza meg üzleti döntéseit, egy 71 éves hölgy pedig emlékszik, hogy a 11. században római katolikus apáca volt. Guruk, földön kívüliek, hipnózis, asztráltest, keleti filozófia. Mind a New Age-hez, az új korszakhoz tartozik, ami különféle hiedelmeknek és gondolatoknak az egyvelege, s amit például Shirley MacLaine is népszerűsített könyvében és tévés minisorozatában, ami a Hátrányos helyzetben címet viselte. Az, amire általában a New Age kifejezéssel utalnak, nem valamiféle szervezet, vallás vagy csoport, inkább egyfajta divat, gondolatok, irányzatok iskolája, ami számtalan formában jelenhet meg. Bár gyakorlatilag lehetetlen röviden és egyszerűen meghatározni, hogy mi is a New Age, az az elképzelés gyakran megjelenik a New Age-es gondolkodásban, hogy Isten mindenben benne van, sőt, mindannyian Isten vagyunk, s ha elváltoztatjuk a tudatunkat, felfedezhetjük az Istent, s így a határtalan lehetőségeket is magunkban. Tévhit ez is. A New Age mozgalma népszerűsége, televíziós sorozatai, népszerű könyvei és üzleti tanfolyamai ellenére nem valami új dolog. Némelyik eleme egészen az Édenkertig nyúlik vissza. Mózes első könyvében olvashatunk arról, hogy a sátán kígyó alakjában azt ígérte Évának, hogy ha esznek a tiltott gyümölcsből, olyanok lesznek, mint Isten. Tudni fogják, hogy mi a jó és mi a rossz. De a sátán, a féligasságok kitalálója hazudott. Bár megtudták, hogy mi a jó és mi a rossz, egész addig csak a jót ismerték, nem lettek olyanok, mint Isten. A New Age mozgalom a bizonyíték arra, hogy az emberek a mai napig ugyanazt a hibát követik el. 400 évvel ezelőtt Montaigne így tört ki. Az ember minden bizonnyal őrült. Egy tetűt sem képes megalkotni, de az isteneket tucatjával gyártja. Isten szava azonban miszlikre zúzza a New Age mítoszát azzal, hogy Jézus Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig, ahogy ezt olvashatjuk a Filippiekhez írt levél második részének 6-8-ig terjedő verseiben. A Biblia páratlan üzenete nem az, hogy az emberek Istenné válhatnak, hanem hogy Isten emberré vált, s meghalt a bűneinkért, hogy örök életünk lehessen.

Az elmúlt percekben a Paraklétosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért, hisz eltévhitek a kereszténységről című könyvből, a Kígyó ígérete című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Rédóhídépítő rovatunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnosradio.ro weblapon. Szabó Anitát hallják, és a továbbiakban hírösszefoglalót mondok.
2: Hírek.
0: Önök rádiónk híreit hallják hírenk először címszavakban. Október 6-án indul a fiatal gazdáknak szóló 170 millió eurós támogatási program. Sok éves átlag alatt a Duna vízhozama jövő héten tovább apad. Hamarabb megkezdik a Fekete-tengeri gázkitermelést. Oroszország 27%-kal növeli a katonai kiadásait. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos időre számíthatunk. Most jöjjenek a részletek. Október 6-án nyílik meg a DR12-es pályázati program, amely a fiatal gazdaságvezetők és a legfeljebb 45 éves mezőgazdasági termelők gazdaságfejlesztő beruházásait támogatja. A vidéki beruházások finanszírozási ügynöksége által meghirdetett program keretösszege 170 millió euró. A támogatási kérelmeket december 2-áig lehet benyújtani, tájékoztatott az RMDS közleménye. A Duna vízhozama a romániai belépési pontnál, Báziásnál a következő 3 nap várhatóan másodpercenként 1350 köbméter körül stagnál, majd enyhén csökken, és október 8-ára másodpercenként 1250 köbméterre apad, közölte pénteken az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet. Ez a vízhozam továbbra is jelentősen elmarad a másodpercenkénti 3900 köbméteres októberi sokéves átlagtól, tájékoztat az Acer Press hírügynökség. Már 2027 első felében elkezdik betáplálni az országos elosztó hálózatban a Neptundíp mezőből kitermelt földgázt, adta hírul az IAROL Financiar. A kitermelés megkezdését követően a tenger mélyéről kiaknázott gázmennyiség folyamatosan nőni fog, s a harmadik negyed év végén lesz csúcsra járatva, szakértői becslések szerint a Neptundíp gáztartaléka 100 milliárd köbméter. Az éves maximális kitermelés mintegy 7,3 milliárd köbméter lesz, amit egy évtizeden át lehet majd fenntartani. Oroszország 2027-ben 17.100 milliárd rubelt tervez katonai célokra fordítani, aminek jelentős része az Ukrajna elleni agresszióra megy el. Ez mintegy 27%-kal haladja meg az eredetileg tervezett 13.500 milliárd rubelt, és a legmagasabb összeg az ukrajnai háború 2022-es kezdete óta, írja az ekonomika.net. A teljes védelmi kiadás összege a következő 3 évben eléri az 50.000 milliárd rubelt. A Putyin kormányzat 2026-ra eredetileg 12.100 milliárd rubel védelmi kiadást tervezett. Hogy ténylegesen mennyit költöttek erre, az titkos, illetve bizonyos katonai kiadások a költségvetés más tételeiben is megjelenhetnek.
3: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma többnyire napos időnk lesz. A nap csúcshőmérséklete 19 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 2 fokig csökken a hőmérséklet.

Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült.

0: Hírekkel legközelebb 7 órakor várom hallgatóinkat. A továbbiakban a nap kalendáriumát lapozzuk Deák Anitával.
1: Október 3-a, az év 276. szökőévben 277. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 89 nap van hátra. Deák Anita vagyok, önök pedig az Ágnus Rádió október 3-ai kalendáriumát hallgatják.

Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. 1866. október 3-án aláírják a bécsi békét, amely lezárja a porosz-osztrák-olasz háborút. 1899-ben ezen a napon G.S. Thurman szabadalmaztatja az első motoros porszívót. 1921-ben ezen a napon aláírják a Nyugat-Magyarország átadásáról szóló jegyzőkönyvet, amelynek helyszíne Sopron, résztvevői pedig Hegedűs Pál magyar, R.G. Gorton angol, Hamlin francia és Ferrario olasz tábornok. 1929-ben első Sándor király a szerb-horvát-szlovén királyság nevét Jugoszláv királyságra változtatja. 1940. október 3-án Románia felmondja az összes, a Kisantantból és a Balkán Szövetségből fakadó kötelezettségeit. 1969-ben ezen a napon átadják az NDK egyik presztízs beruházását, a berlini tévétornyot, ami Berlin egyik fő látnivalója, Németország első, Európa negyedik legmagasabb szabadon álló épülete 368 méteres magasságával. És 1990-ben egyesül a Német Demokratikus Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság. Németország ismét egységes állam lesz.

A történelmi események után következzenek azok, akiknek a születésnapjára emlékezünk október 3-án. 1797-ben született II. Lipót toszkánai nagyherceg, a Habsburg-Lotaringiai ház toszkánai ágából származó osztrák főherceg. 1897-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Louis Aragon, a francia költő, író, esszéista, az 1920-as években jelentős szerepet játszott a dadaista és szürrealista mozgalmakban, majd 1930 után a szocialista realizmus első számú franciaországi képviselőjévé vált. 1927. október 3-án született Pulai Gábor vegyészmérnök, mikrobiológus, a kémiai tudományok kandidátusa és egyetemi tanár. 1936-ban ezen a napon született Steve Reich, zsidó származású amerikai zeneszerző, a minimál zene első mestere. És 1954. október 3-án született Stevie Ray Vaughan, amerikai zenész, zeneszerző, bluesgitár, virtuóz és énekes, aki rajongói véleménye szerint minden idők legnagyobb fehér bluesgitárosa volt.

a születések után következzenek, akiknek a halálára emlékezünk október 3-án. 1226-ban hunyt el Assisi Szent Ferenc, olasz szerzetes, költő, a Ferences rend alapítója. 1811-ben ezen a napon hunyt el Heinrich Genz, német műépítész, a berlini klasszicizmus mestere. 1957. október 3-án hunyt el Szabó Lőrinc, Kossuth-díjas magyar költő, műfordító, a modern magyar líra egyik nagy alakja.

és 1966-ban ezen a napon hunyt el Lesznai Anna, eredeti nevén Moszkowicz Amália, magyar költő, író, iparművész. A nyolcak avantgárd művészcsoport vendégtagja, a legjobb magyar költőnők között tartják számon, lírai verseinek fő motívumai a kert, a föld, a fa, a virág, a százkeblű lét, ősi egységét idézi, mesekönyveit pedig maga illusztrálta, így erős hangsúlyt kap a szöveggel együtt a kép is.

Az október 3-ához kapcsolódó nemzeti ünnepek a következőek. 1990 óta október 3-a a Német Egység napja, és ugyanakkor október 3-a a Koreai Köztársaságban az állam alapítás napja.

0: sohasem lobognék. Mindenféle szélnek haragosabb volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játéka mindenféle szélnek.
1: Bródy János megzenésítésében hangzott el a Ha én rózsa volnék című dal. A továbbiakban Kukta rovatunkban egy fitness fasírt receptet osztok meg.
2: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
3: A fakanál kopogjon ne a szemünk.

Mai kukdarovatunkban egy diétás fitness pasírt receptet osztok meg. Tekintsük át előbb, milyen hozzávalók szükségesek az elkészítéséhez. 35 dekagram csirkemellfilé, 50 g zappehely, 1 darab tojás, 5 gereszt fokhagyma, 1,5 darab póréhagyma, 1 közepes darab paradicsom, 1 evőkanál útifűmaghéj, só és bors ízlés szerint bazsalikomlevél, és egy késhegynyi majoranna.

Most lássuk, hogy hogyan is készül ez a diétás fitness fasírt. A póréhagymát, bazsalikomot és a paradicsomot aprítsuk fel a fokhagymával együtt. A darált csirkehúst összekeverjük az összes hozzávalóval, majd hagyjuk állni 5 percet, hogy az utifűmaké kifejtesse hatását. Ezután sütőpapírral billelt tepsire kis halmocskákat rakunk, majd lelapogatjuk őket. Előmelegített sütőben 170 fokon süssük 30-35 percig, a fasírt méretétől függően. Aki szereti, reszelt sajtot is rakhat rá, friss zöldségsalátával is nagyon finom, vagy kovászos uborkával.

Tekintsük át még egyszer, milyen hozzávalók szükségesek a diétás fitness fasírt elkészítéséhez. 35 dekagram csirkemálfilé, 50 g zabbehely, 1 darab tojás, 5 gereszt fokhagyma, 1 fél darab poréhagyma, 1 közepes darab paradicsom, 1 evőkanál úti fűmaghéj, só és bors, valamint bazsalikumlevél, ízlés szerint, és egy kis hegynyi majoranna. Mai receptünk forrása a noszelti.hu weboldal volt. Jó étvágyat kívánok!

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
2: Ha tetszett, hallgatóink,

0: barátoknak az elhangzott recept, tartsanak velünk hétfőtől is kukta rovatunkban, hiszen akkor egy újabb recept hangzik el. A továbbiakban ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: Október 3-án Helga, Mária, Ignác, Ilián névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Helga északi, germán eredetű név, jelentése megszentelt, egészséges, boldog. A Mária bibliai név, eredeti héber formája Mirjam volt. Ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Mária névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben. Ezek egy része a magyarban is használatos. Az Ignác latin eredetű név, az Ignácius név rövidülése. Jelentése tűz. Az Ilián görög, orosz eredetű név, a Héliosz orosz név származéka. Jelentése nap. Köszöntünk tehát október 3-án minden Helga, Mária, Ignác és Ilián nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, és mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket!

0: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Szabó Anita. Október 3-án ébresztő reggeli magazinműsorunkban Assisi Szent Ferenc olasz szerzetes költő gondolatával köszöntöm Önöket. A lélekben szegények nem azért boldogok, mert valamit elvesztettek, hanem azért, mert valamit megtaláltak. A következő percekben híreinket hallják.
1: Hírek.
0: Önök rádiónk híreit hallják híreink először címszavakban. Október 6-án indul a fiatal gazdáknak szóló 170 millió eurós támogatási program. Sok éves átlag alatt a Duna vízhozama jövő héten tovább apad. Hamarabb megkezdik a Fekete-tengeri gázkitermelést. Oroszország 27%-kal növeli a katonai kiadásait. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos időre számíthatunk. Most jöjjenek a részletek. Október 6-án nyílik meg a DR12-es pályázati program, amely a fiatal gazdaságvezetők és a legfeljebb 45 éves mezőgazdasági termelők gazdaságfejlesztő beruházásait támogatja. A vidéki beruházások finanszírozási ügynöksége által meghirdetett program keretösszege 170 millió euró. A támogatási kérelmeket december 2-áig lehet benyújtani, tájékoztatott az RMDS közleménye. Alapvető fontosságú a mezőgazdaságban a generációváltás és azoknak a fiatal gazdáknak a támogatása, akik a gazdaságaikat fejleszteni akarják. A most induló 170 millió eurós keretű programban azok a legfeljebb 45 éves gazdálkodók kaphatnak támogatást, akik korszerűsíteni, bővíteni szeretnék a meglévő gazdaságaikat, javítva a versenyképességüket az állattenyésztő és a növénytermesztő ágazatban. Nyilatkozta Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter. A Duna vízhozama a romániai belépési pontnál, Báziásnál a következő 3 nap várhatóan másodpercenként 1350 köbméter körül stagnál, majd enyhén csökken, és október 8-ára másodpercenként 1250 köbméterre apad, közölte pénteken az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet. Ez a vízhozam továbbra is jelentősen elmarad a másodpercenkénti 3900 köbméteres októberi sokéves átlagtól, tájékoztat az Acer Press hírügynökség. A Vaskaputól lefelé enyhén csökkenő vízhozamra számítanak, kivéve az időszak első felét, amikor a Braila-Tolcsa szakaszon nem lesz jelentős változás. Az idén nyáron a Duna vízhozama történelmi mélypontra süllyedt Romániában, ami miatt le kellett állítani az ország villamos energia termelésének mintegy 20%-át biztosító Csernabodai atomerőmű mindkét reaktorát. A folyam vízhozama azóta is jelentősen a sok éves átlag alatt van. Már 2027 első felében elkezdik betáplálni az országos elosztó hálózatban a Neptun Deep mezőből kitermelt földgázt, adta hírul az Iarul Financiar. A kitermelés megkezdését követően a tenger mélyéről kiaknázott gázmennyiség folyamatosan nőni fog, s a 3. negyed év végén lesz csúcsra járatva, szakértői becslések szerint a Neptun Deep gáztartaléka 100 milliárd köbméter. Az éves maximális kitermelés mintegy 7,3 milliárd köbméter lesz, amit egy évtizeden át lehet majd fenntartani. A nyílt vízi gáztermelésnek köszönhetően Románia regionális jelentőségű gázexportőrré válik. Oroszország 2027-ben 17.100 milliárd rubelt tervez katonai célokra fordítani, aminek jelentős része az Ukrajna elleni agresszióra megy el. Ez mintegy 27%-kal haladja meg az eredetileg tervezett 13.500 milliárd rubelt, és a legmagasabb összeg az ukrajnai háború 2022-es kezdete óta, írja az ekonomika.net. A teljes védelmi kiadás összege a következő 3 évben eléri az 50.000 milliárd rubelt. A Putyin kormányzat 2026-ra eredetileg 12.100 milliárd rubel védelmi kiadást tervezett. Hogy ténylegesen mennyit költöttek erre, az titkos, illetve bizonyos katonai kiadások a költségvetés más tételeiben is megjelenhetnek. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 27 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 67 bani és 100 magyar forint 1 lej 43 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma többnyire napos időnk lesz. A nap csúcshőmérséklete 19 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 2 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. A jó hír következik a mai napra kiválasztott két igét, Bántó Tamás, Csilla Andrea, a Kolozsvár Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem. Ézsaiás könyve 29. fejezetének 13. verse. Jézus mondja, nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából. Máté evangéliuma 15. fejezetének 11. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Következzen Krédó rovatunk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
4: Krédó.
5: A megtartó hit műsora.
6: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete Jakab apostol levele 4. fejezetének az 1-3-ig terjedő versei. Alapján szól ma hozzánk Makkai László, a magyarországi maklári református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell, Bob Hostler, Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Kígyó ígérete című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjénkkel.

Áldás békesség. Makai László vagyok, a Hevesi Eötvös József Református Oktatási Központ iskola lelkésze, illetve a maklári és egerszólógi gyülekezetek lelki pásztora. A mai napon Jakab apostol levelének 4. fejezetét olvassuk az első és következő versek alapján. Így szól hozzánk Isten üzenete. Honnan vannak viszályok és harcok köztetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg? Öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni? Harcoltok és viszálykodtok, de nem kapjátok meg, mert nem kéritek? Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek? Csupán élvezeteitekre akarjátok eltékozolni. Amen. Az a világ, amiben élünk, szemkápráztató, és az Istent elutasító mentalitás pedig elvakító. Szeretném, ha mindkét kifejezést jól értenénk. Egyáltalán nem szépsége és teljessége miatt szemkápráztató. Elvakít, mert hamisítványokat mutogat nekünk. Tetszetős a csomagolás, de a tartalom hiányos. Mégis felkorbácsolja sokak vágyát a szebbre, jobbra, többre. A bennünk lévő vágyak válhatnak ellenségeinké is, ezt tudjuk jól, hiszen a Szentírás többször is figyelmeztet minket. Ugyanakkor vágyakozásunk Isten felé áldás is lehet. Mi felé irányítanak a vágyaink? Mihez visznek közelebb? Erre a kérdésre kellene minél őszintébb választ találnunk, hogy Dáviddal együtt mi magunk is józanul tudjuk kérni az Urat arra, hogy mindenféle titkos bűntől tisztítson meg. A keserű, de titkolt neheztelés, vagy az irigység kilopja szívünkből az Isten iránti hálát és azt a szenvedélyes szeretetet, amire utalhat a Jelenések könyve híres panasza is. A Zsoltárossal együtt vágyódunk az élő Isten után, de az önzés, ezt az őszinte lelki vágyódást könnyen céltévesztetté teheti. Miről szólnak imádságaink? Önmagunk életének a megkönnyítése, vágyak beteljesítése, Isten akaratának való alárendelés és az abban való öröm? Folytathatnánk a sort közösen is. Engedelmeskedjünk Istennek értelemmel és érzelemmel, és vágyainkat ajánljuk fel neki őszintén. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk ezért. Köszönjük neked, Istenünk, hogy közeledhetünk hozzád, és te ránk találsz. Köszönjük, hogy te előbb szerettél bennünket, mint ahogy mi felismertük volna ezt. És köszönjük azt a kiváltságot, hogy viszonozhatjuk a te szeretetedet. Segíts, hogy a vágyaink ne akadályá, eltérítő erővé váljanak bennünk, hanem hozzád vigyenek közel. Üdítsd fel lelkünket, tisztítsd meg hitünket, kérünk.

Isten üzenete Makkai László, a Magyarországi Maklári Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, a Jakab apostol levele 4. fejezetének 1-3 terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Kígyó ígérete című részt felolvassa a rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

A kígyó ígérete, a New Age mítosza. Egy kifejezéstelen arcú, becsavart hajú nő így számolt be barátnőjének az élelmiszerboltban a misztikus gyógykristály gyógyító erejéről. Még egy kis nátha vagy fejfájás sem vett elő az elmúlt év során. Egy csendes, jóképű férfi azt állítja, hogy különféle állatfajtákkal, például bálnákkal, delfinekkel, madarakkal képes kommunikálni, zenei hangokat és dallamokat használva. Egy csinos üzletasszony ősi, kínai alapelvek alapján hozza meg üzleti döntéseit, egy 71 éves hölgy pedig emlékszik, hogy a 11. században római katolikus apáca volt. Guruk, földön kívüliek, hipnózis, asztráltest, keleti filozófia. Mind a New Age-hez, az új korszakhoz tartozik, ami különféle hiedelmeknek és gondolatoknak az egyvelege, s amit például Shirley MacLaine is népszerűsített könyvében és tévés minisorozatában, ami a Hátrányos helyzetben címet viselte. Az, amire általában a New Age kifejezéssel utalnak, nem valamiféle szervezet, vallás vagy csoport, inkább egyfajta divat, gondolatok, irányzatok iskolája, ami számtalan formában jelenhet meg. Bár gyakorlatilag lehetetlen röviden és egyszerűen meghatározni, hogy mi is a New Age, az az elképzelés gyakran megjelenik a New Age-es gondolkodásban, hogy Isten mindenben benne van, sőt, mindannyian Isten vagyunk, s ha elváltoztatjuk a tudatunkat, felfedezhetjük az Istent, s így a határtalan lehetőségeket is magunkban. Tévhit ez is. A New Age mozgalma népszerűsége, televíziós sorozatai, népszerű könyvei és üzleti tanfolyamai ellenére nem valami új dolog. Némelyik eleme egészen az Édenkertig nyúlik vissza. Mózes első könyvében olvashatunk arról, hogy a sátán kígyó alakjában azt ígérte Évának, hogy ha esznek a tiltott gyümölcsből, olyanok lesznek, mint Isten. Tudni fogják, hogy mi a jó és mi a rossz. De a sátán, a féligasságok kitalálója hazudott. Bár megtudták, hogy mi a jó és mi a rossz, egész addig csak a jót ismerték, nem lettek olyanok, mint Isten. A New Age mozgalom a bizonyíték arra, hogy az emberek a mai napig ugyanazt a hibát követik el. 400 évvel ezelőtt Montaigne így tört ki. Az ember minden bizonnyal őrült. Egy tetűt sem képes megalkotni, de az isteneket tucatjával gyártja. Isten szava azonban miszlikre zúzza a New Age mítoszát azzal, hogy Jézus Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig, ahogy ezt olvashatjuk a Filippiekhez írt levél második részének 6-8-ig terjedő verseiben. A Biblia páratlan üzenete nem az, hogy az emberek Istenné válhatnak, hanem hogy Isten emberré vált, s meghalt a bűneinkért, hogy örök életünk lehessen.

Az elmúlt percekben a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszeltéfitek a kereszténységről című könyvből, a Kígyó ígérete című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat ébresztő reggeli magazin műsorunk utolsó fél órájában is. A mikrofonnál Szabó Anita. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnusradio.ro weblapon. A következő percekben hírösszefoglalót hallanak.
1: Hírek.
0: Önök rádiónk híreit hallják hírenk először címszavakban. Október 6-án indul a fiatal gazdáknak szóló 170 millió eurós támogatási program. Sok éves átlag alatt a Duna vízhozama jövő héten tovább apad. Hamarabb megkezdik a Fekete-tengeri gázkitermelést. Oroszország 27%-kal növeli a katonai kiadásait. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos időre számíthatunk. Most jöjjenek a részletek. Október 6-án nyílik meg a DR12-es pályázati program, amely a fiatal gazdaságvezetők és a legfeljebb 45 éves mezőgazdasági termelők gazdaságfejlesztő beruházásait támogatja. A vidéki beruházások finanszírozási ügynöksége által meghirdetett program keretösszege 170 millió euró. A támogatási kérelmeket december 2-áig lehet benyújtani, tájékoztatott az RMDS közleménye. A Duna vízhozama a romániai belépési pontnál, Báziásnál a következő három nap várhatóan másodpercenként 1350 köbméter körül stagnál, majd enyhén csökken, és október 8-ára másodpercenként 1250 köbméterre apad, közölte pénteken az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet. Ez a vízhozam továbbra is jelentősen elmarad a másodpercenkénti 3900 köbméteres októberi sokéves átlagtól, tájékoztat az Acer Press hírügynökség. Már 2027 első felében elkezdik betáplálni az országos elosztó hálózatban a Neptun Deep mezőből kitermelt földgázt, adta hírul az Iarul Financiar. A kitermelés megkezdését követően a tenger mélyéről kiaknázott gázmennyiség folyamatosan nőni fog, s a harmadik negyedév végén lesz csúcsra járatva, szakértői becslések szerint a Neptun Deep gáztartaléka 100 milliárd köbméter. Az éves maximális kitermelés mintegy 7,3 milliárd köbméter lesz, amit egy évtizeden át lehet majd fenntartani. Oroszország 2027-ben 17.100 milliárd rubelt tervez katonai célokra fordítani, aminek jelentős része az Ukrajna elleni agresszióra megy el. Ez mintegy 27%-kal haladja meg az eredetileg tervezett 13.500 milliárd rubelt, és a legmagasabb összeg az ukrajnai háború 2022-es kezdete óta, írja az ekonomika.net. A teljes védelmi kiadás összege a következő három évben eléri az 50.000 milliárd rubelt. A Putyin kormányzat 2026-ra eredetileg 12.100 milliárd rubel védelmi kiadást tervezett. Hogy ténylegesen mennyit költöttek erre, az titkos, illetve bizonyos katonai kiadások a költségvetés más tételeiben is megjelenhetnek.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma többnyire napos időnk lesz. A nap csúcshőmérséklete 19 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 2 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszul.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült.
1: Jó reggelt!
0: Aktuális összeállításunkat most a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésének keretében sugározzuk.
2: Az anyaország. A templom 100 évvel ezelőtti alapkőletételére, illetve 100 éves történetére, a gyülekezet előtt járó nemzedékek hitére és szolgálatára

0: Állatára emlékezett a hevesi református közösség. Szeptember 20-án a hevesi református templomban hálát adva a gyülekezet új közösségi házáért is. A hálaadó ünnepségen Barna Sándor a Tiszáninneni református egyházkerület püspöke hirdetett igét. S bár a 20. században hanyatló és felfelé ívelő szakaszok jellemezték a gyülekezet életét, mégis ekkor 1926-1929 között épült fel óriási erőfeszítés árán és óriási bajok közepette a helyiek mai temploma. A templom különlegessége, hogy belsejében több eredeti részlet is megmaradt. Ilyenek a faszószék és mózesszék, valamint az eredeti padok és belső padozat. Az ablakokat a hívek adományából készítették el 1935-ben az adományozó családok neveinek a feltüntetésével. A riporter Sütő Dávid Pellé helyszíni összeállítását hallják.
1: Főtiszteletű Barna Sándorral, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspökével beszélgetek. Hogyan, mivel készült püspök úr, mivel érkezett ide az Isten tiszteletre?
2: Áldás békesség, nem olyan régen olvastuk a kalózunk által a krónikák könyvét és a Sába királynőnek látogatásáról szeretnék beszélni. Arról, hogy messziről jött valaki, aki felhívta a figyelmet arra, hogy milyen érték az, ami közel van. Erről Jézus is megemlékezett, és ennek a tanulságait szeretném kibontani a gyülekezet számára.
1: Mit szól hozzá, hogy egy ilyen kis gyülekezetnek egy ilyen kis ékszere, ha fogalmazhatunk így, itt mindenki tiszteltes asszony, múzeológus is így fogalmazott, hogy egy ékszerdobozról beszélünk, hogy 100 éves itt Hevesen a hevesi református templom.
2: Igen, emögött, ahogyan Sába királynő meglátta a gazdagság mögött, Salamon bölcsessége mögött az Isten gondviselését, így mi is az Isten szeretetét és gondviselését látjuk meg ebben az elmúlt 100 évben. Ez arra is segít, hogy reménységgel tudjunk előre tekinteni, és ugyanúgy rábízzuk magunkat arra, hogy ő tud hordozni a jövőben is.
1: Mészáros Ildikóval, a hevesi református gyülekezet lelkészével beszélgetek. A mai nap milyen alkalomra gyűlt itt össze a gyülekezet? Úgymond, mit is ünnepelnek meg?
3: A templomunk 100 éves jubileumát, 100 éve kimondani is, illetve a közösségi házunknak az majdnem elkészültét, és annak az ünnepélyes átadására gyülekeznek a hívek.
1: Hogyan, miként készült a gyülekezet erre az alkalomra?
3: Fú, hihetetlen. Van egy gyülekezeti tagunk, aki a hevesi reformátusok történetét írja a kezdetektől, Gyimesiné Gömöri Ilona, muzeológusunk. Ő tavaly említette, hogy jövőre 100 éves lesz a templomunk, és akkor készül, és én akkor szembesültem azzal, hogy 100 éves a templom. Tehát egyszerűen egy olyan érzés, hogy 100 év, és hogy én is részese lehetek ennek. Hogy amikor 100 éves a kicsi templomocskánk, akkor hálát adhatunk, meg köszönetet mondhatunk, meg hogy egyáltalán kis ékszerdobozkánk, mert az, meg a közösségi hely csodálatos, és velem elő.
1: Mióta szolgál itt a gyülekezetben lelkészként, és úgymond azóta esetleg a gyülekezettel vagy a templommal mik történtek, idézzük fel egy kicsit.
3: 3 évtizeddel, vagyis 30 éve. És amikor idejöttem, akkor 27 évig itt nem lakott lelkész a parókián. Mindig beszolgáló lelkészek a környékről, meg a messzebbről, és én voltam 27 év után, aki itt lakott a parókián, ami mindig albérletbe volt kiadva, tehát egy nagyon lelakott épület volt, illetve maga a templom is. És 3 kisgyerekkel érkeztünk, és a gyülekezet ugye 1996-ban, és hogy 97-ben hát rendbe kéne tenni a parókiát. És mondtam, hogy nem ázik be, van fűtés, víz is van benne, villany is van benne, úgyhogy először inkább a templomot. Úgyhogy neki kezdtünk 97-ben renoválni kívül belül a templomot. Vakolat, ablakokig leverés, mert nedves volt, vizes volt. Azok a gyönyörű kis poltívecskék ott fönt, az alig látszódott. Úgyhogy rendbe raktuk a templomot. Akkor hálát adtunk, megköszöntük, és akkor utána teljesen csak a falak voltak a parókián. Akkor felújították a parókiát. Egy annyira kényelmes családbarát, tehát egy nagyon nagy áldás, hogy itt lehettem. Utána az történt, hogy kinőttük a gyülekezeti termünket. És hogy valahogy ezt valahogy kellene, és akkor érkezett a templom renoválásából visszamaradt áfa, vagy én nem tudom, telefonáltak Egerből, hogy van ilyen lehetőség, hogy 1.700.000-800.000 forintot visszautalnának. Nagyon jó, elfogadtuk, mit csináljunk? Arra sok, arra kevés, tipikus. És akkor az akkori gondnok, Török János, illetve egy presbiterünk, Györfi József testvérünk, aki, hogy hát akkor bővítsük. Legyen egy gyülekezeti terem, legyen két szobácska, mert mindig nagyon sok vendég volt, két szobácska, egy raktár, meg garázs. Jó, de úgy építsük, hogy a tetőteret majdan, későbbiek során lehessen bővíteni, tehát egy lépcsőházat is. Azt 2004-ben leraktuk az alapot. Közben a város bezárt egy óvodát, úgyhogy mi azt gyülekezetileg átvettük, és illetve újraindítottuk. Tündérkert református óvoda névvel. Aztán ezen közben a kölyál, vagy én nem tudom, hogy hívták akkor, mindig jött a temetőt ellenőrizni, mert akkor jött egy temetői törvényrendelet, hogy már pedig ravatalozónak minden temetőbe lenni kell. Úgyhogy hát akkor fölépítettünk egy csodálatosan szép ravatalozót urnafallal együtt. És akkor jött az, hogy lehetőség volt Csomos József főtisztető, Csomos József püspök úr regnálása alatt, szolgálata alatt, hogy akkor van pénz tovább építeni. Ja, mert ugye az alapot leraktuk, és arra gondoltam, hogy 2-3 év alatt fölépítjük. Hát nem, 22 év alatt sikerült. És akkor kaptunk pénzt adományokból és kétkezi munkából, és akkor elkezdtük építeni. De ha már építjük, akkor már fejezzük be úgy, hogy a tetőtérre is hát vendégszobákat. Úgyhogy így elkezdtük építeni, a falak álltak, a födém leszigetelve. Egy őszi nap, eddig eljutottunk. Jaj, de jó, hát ez egy csodálatos dolog. Elvonult a brigád, majd jönnek tavasszal, március végén, amikor az idő engedi, addig a falak is, hogy helyre igazodnak. Igen. Március 16-án lezárták a Covid miatt mindent, és egy erdélyi vállalkozó volt. És kint maradtak Erdélybe, úgyhogy nem tudtak visszajönni. Hogy egy új kivitelezőt kellett keresni, akit találtunk, akik először a templomot renoválták. Nem renoválták, mert az rendben, a tetőt cseréltük ki. Nagyon precíz, nagyon, tehát tényleg szép munkát csináltak. Na hát akkor ezek megbízható, úgyhogy ő nekik adtuk át a munkálatokat, illetve a folytatását az épületnek. Nem minden úgy alakult, ahogy szerettük volna, de elkészült. Úgyhogy Isten segítségével ma átadhatjuk hivatalosan és ünnepi keretek között nagy-nagy hálával.
1: Egy kérdésre még visszakanyarodnék a templomhoz. Lelkészként hogyan látja a templomot? Itt említett apróságokat. Mi az, ami úgymond önnek a templomban a szíve csücske? Miért is szereti ennyire? Miért is egy ékszerdoboz? Miért így gondol rá?
3: Elsősorban amiatt, akik vasárnapról vasárnapra ott vannak. Tehát a gyülekezeti tagok miatt, a gyermekek miatt, a fiatalok miatt, és mindazok, akik jönnek. Tehát, hogy ez nem egy tradicionális gyülekezet. Tehát az, aki ide jön, az nem azért jön, mert ne, így szoktuk, meg szoktam, hogy vasárnapra, meg akkor vasárnap, nem vasárnap, hanem tényleg a lelki, tehát a lélek által indítottam vágyakozó szívvel, nyitott lélekkel, és egy ilyen közösségben hirdetni az evangéliumot, vagy ilyen közösségnek egy csoda. Tehát minden vasárnap és minden alkalom, amikor bármilyen, ahol megszólal Isten igéje, nekem egy ajándék, és különleges alkalom. Minden egyes sima vasárnap is. Tehát emiatt egy kis ékszerdoboz, és kinézetre is. 26-ban tették le az alapokat, nagy-nagy küzdelem árán építették föl az elődeink, piros-fehér-zöld ezek az ablakok például. Piros, fehér, zöld, ami megmaradt, megtarthattuk a bizonyos időszakban is, illetve ott vannak a nevek, akik ezeket adományként felajánlották. Ott van az úrasztala, amit egy házaspár ajánlott föl 34-ben, mikor meghalt a leányuk, és engem mindig megérint, hogy nem márvány sírkövet, meg gránit sírkövet raktak a sírjára, hanem egy úrasztalát ajánlottak föl a templomba. Tehát ez egy olyan tanulság, hogy mi a fontos, és hogy mi az érték. Tehát az úrasztal a középpontban, és nagyon egyszerűen faragott, hát ha faragatnak lehet nevezni, a szószék, ami próbára tesz minden vasárnap, mert nagyon kis keskenyke. Ott a Mózes szék, ami szintén az akkori körülményekhez képest kicsit díszes. Úgyhogy ezért nekem egy csoda ez a kicsi templomocska.
1: Milyen hangulatban fog telni ez a mai nap, bár tudom, hogy előre nem láthatjuk, illetve hogy amúgy mekkora szolgálatot fog tenni a közösségi ház, ami elkészült.
3: Milyen hangulatban? Hát örvendezés, ez az a nap, mit az Úr rendelt, örvendezzünk és vigadjunk ezen. Hát ez egyértelmű, hogy és a hála, és a köszönetmondás elsősorban Istennek és a gyülekezeti tagoknak. Tehát amit ők az elmúlt hetekben, hónapokban, években, évtizedekben szolgálatként, küldetésként csináltak, ajándék. Tehát én mindig azt mondom, hogy egy ilyen kegyelemburokban élek, mert annyi áldott lelkű, segítőkész ember vesz körül, hogy ezért csak tényleg minden nap állás lehet. De a közösségi házunkban van egy nagy terem, ahol nem csak a gyülekezeti tagjainknak, hanem mindenkinek esküvő, keresztelő, házassági évforduló, legutóbb egy meglepetés szülinapi bulit szervezett a kislány az anyukájának, halottitor, tehát minden egy családhoz köthető esemény már itt volt minden. Van egy krízis központunk, úgymond, hogy akik valami miatt krízis helyzetbe kerülnek, azok rövid időre, vagy hát amennyire szükségük van, tehát nem évekről van szó, de átmenetileg biztosítunk szállást, van egy kis konyhája, külön kis konyhája, illetve fönt pedig 21 főre tudunk szállást biztosítani.
1: Gyimesiné Gömöri Ilona múzeológussal folytatom az összeállítást. Itt azért már tiszteletes asszony nagyon sok mindenről mesélt, ugye, hogy 100 éves a templom, főleg ugye ezért gyűlt össze a gyülekezet, illetve hát az új közösségi ház kapcsán. Mint múzeológus első körben arról kérdezném, hogy az itteni reformátusokról, az itteni református gyülekezetről mit lehet tudni? Ha jól tudom, 16. századig már vissza lehet nyúlni.
4: Igen, az első adataink a hitújítás korából már az 1570-es évektől rögzítik az első hevesi prédikátorok neveit, de utána természetesen a török hódoltság idején alatt szinte egyáltalán nincs adat arról, hogy milyen lehetett itt az élet. Valószínű, hogy elnéptelenedett az egész vidék, mint ahogy az Alföld nagy része is, és aztán az 1600-as évek végétől népesült be újra. Elsősorban a felvidékről érkező nemesi családok által, akik a jobbágyaikkal települtek át ide, éppen azért, mert itt a környéken sok üres pusztát találtak, birtokba vehettek, és így megkezdhették a termelő munkát.
1: A reformátusok, maga a református vallás, az első templom, mikor jelentek meg, vagy akár az első imaház, hogyan folytatódott a történet?
4: A pusztai kis református közösségek közül a hevesi önállósodott az 1790-es évek végétől, és aztán fokozatosan újabb és újabb imaházakat építettek. Először 1820-ban egy olyat, ami egybe iskola is volt. Ez azért különösen figyelemre méltó, mert körülbelül 10 család lehetett, 10 református család a gyülekezet összes létszáma, és mégis igényük volt arra, hogy 30 gyerek közé egy tanítót fogadjanak a saját pénzükön természetesen. A következő imaház az 1852-ben készült el, és aminek az ünnepére ma összegyűltünk, 1926-ban tették lennek a mai templomnak az alapkövét, majdnem napra pontosan gyűltünk össze, tehát 1926. szeptember 19-én történt a templom alapkövének a letétele.
1: És mit lehet erről a 100 éves templomról tudni, milyen története van?
4: A templomnak a létrehozása is azt példázza az én számomra, hogy ennyire kicsi gyülekezet, mint a hevesi, hiszen a létszáma 185 és 400 valahány fő között mozgott, hogy milyen erőfeszítést kell azért tenni, hogy egy ilyen templomot létrehozzanak. Nem is csak az anyagi erőfeszítésre gondolok, hanem amikor épült a 20-as évek, épp egy olyan szakasza volt a gyülekezeti életnek, amikor a lelkészek gyakran cserélődtek, nem is sikerült mindig megfelelő módon az anyagiakat kezelni, muszáj volt államkölcsönt kérni, tehát nagyon-nagyon keservesen fejezték be a templom felújítását 4 év alatt, mert csak 1929-re lett kész ez a templom.
0: Az elmúlt percekben Sütő Dávid Pellé helyszíni összeállítását hallhatták.
5: Ön az Ágnus Rádiót hallgatja.
6: Aktuális összeállításunkat most a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésének keretében sugároztuk. A továbbiakban a nap állítatát tolmácsolja Hermann Dániel.

a félelem elűzése. Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet. Zsoltárok 94:19. A mai állítatot Krisztolúvú gánai testvérünk szerezte. Egyik reggel, mikor lehajoltam, hatalmas roppanást éreztem a gerincemben. A hátam egy furcsa testhelyzetben megmerevedett, és a fájdalomtól felsikoltottam. 2 hét kínzó fájdalom, kellemetlenség és korlátozott mozgás következett. Egy újabb heves fájdalom után az MRE, több repet és kidudorodó porckorongot, inszalagszakadás és idegbecsípődés mutatott ki. Ahogy a vizsgálati eredményeket néztem, aggodalom töltött el és elárasztottak a gondolatok. Műtétre lesz szükségem. Soha többé nem fogok rendesen járni. Maradandó fogyatékosságom lesz. Örökre otthon kell maradnom. Ekkor eszembe jutott a Zsolt 94:19, amit aznap reggel olvastam. A fejem kitisztult, a szívem megnyugodott, és bízni tudtam benne, hogy minden rendben lesz. Ez az igevers békességet adott, hogy Isten tud a félelmeimről. 3 év nehéz, apró lépésenkénti felépülés következett. A fájdalmas élmények és a frusztráció közepette Isten szava örömöt adott lelkemnek, és segített tovább lépni. Azóta, ha el vagyok keseredve, mindig felidézem a Zsoltárok 94:19-et. Megnyugvást hoz, és a figyelmemet a problémákról Istenre irányítja. Isten az ő igéjével ma is eloszlatja félelmeimet.

Imádkozzunk! Istenünk, vigasztalj meg aggodalmaink között! Segíts bíznunk, hogy Te velünk vagy szereteted által. Ámen. A mai áhítatot Crystal Uvu, kánai testvérünk szerezte. Imádkozzunk, hogy félelmeink helyett Istenre figyeljünk.

A nap állítata hangzott el Herman Dániel tolmácsolásában. Ébresztő reggeli magazin műsorunk ezzel a végéhez érkezett. Interneten keresztül azonban továbbra is hallgathatnak minket. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is. Szabó Anitát hallották, az Ébresztő mai házigazdáját. A nap gondolatával búcsúzom, amely Assisi Szent Ferenc olasz szerzetes költőtől származik, és így hangzik. A lélekben szegények nem azért boldogok, mert valamit elvesztettek, hanem azért, mert valamit megtaláltak. Könnyű ébredést kívánok minden kedves hallgatónknak, és áldott szép hétvégét. Békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat október 3-án szombaton déli magazin műsorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. A mai napon Assisi Szent Ferenc olasz szerzetes költő gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. A lélekben szegények nem azért boldogok, mert valamit elvesztettek, hanem azért, mert valamit megtaláltak. Hamarosan felcsendul a nap áitata, majd a Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsora, a Határtalan következik. 13 órakor híreket mondok, 13 óra 15 perckor mesekosár rovatunkban a Csúnya királyfi és a Szép királykisasszony című Benedek elekmesét hallgatjuk meg. Ezt követően fülbejó könnyű zenei műsorunkat követhetik figyelemmel, amelyet Bíró Honor szerkesztett. A fülbejó mai adásában a londoni Noisettes együttes különleges zenei világát ismerhetik meg. 14 órakor ismét hírek következnek, majd versovatunkban Ady Endre, Köszönöm című költeményét hallgatjuk meg. 14 óra 20 perctől harangszórovatunkban a vasárnapi istentiszteletek rendjét ismertetem. 14 óra 35 perctől pedig zenedoboz komoly zenei kívánság műsorunkkal várjuk Önöket rádió közelbe. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnusradio.ro weblapon. Elérhetnek minket a 0264-441-968-as telefonszámon, vagy az agnus@agnusradio.ro e-mail címen. A következő percekben a nap ájtatát Hermann Dániel tolmácsolja.

a félelem elűzése. Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet. Zsoltárok 94:19. A mai állítatot Krisztelúvú gánai testvérünk szerezte. Egyik reggel, mikor lehajoltam, hatalmas roppanást éreztem a gerincemben. A hátam egy furcsa testhelyzetben megmerevedett, és a fájdalomtól felsikoltottam. 2 hét kínzó fájdalom, kellemetlenség és korlátozott mozgás következett. Egy újabb heves fájdalom után az MRE, több repet és kidudorodó porckorongot, inszalagszakadás és idegbecsípődés mutatott ki. Ahogy a vizsgálati eredményeket néztem, aggodalom töltött el és elárasztottak a gondolatok. Műtétre lesz szükségem. Soha többé nem fogok rendesen járni. Maradandó fogyatékosságom lesz. Örökre otthon kell maradnom. Ekkor eszembe jutott a Zsolt 94:19, amit aznap reggel olvastam. A fejem kitisztult, a szívem megnyugodott, és bízni tudtam benne, hogy minden rendben lesz. Ez az igevers békességet adott, hogy Isten tud a félelmeimről. 3 év nehéz, apró lépésenkénti felépülés következett. A fájdalmas élmények és a frusztráció közepette Isten szava örömöt adott lelkemnek, és segített tovább lépni. Azóta, ha el vagyok keseredve, mindig felidézem a Zsoltárok 94:19-et. Megnyugvást hoz, és a figyelmemet a problémákról Istenre irányítja. Isten az ő igéjével ma is eloszlatja félelmeimet.

Imádkozzunk. Istenünk, vigasztalj meg aggodalmaink között. Segíts bíznunk, hogy te velünk vagy szereteted által. Ámen. A mai áhítatott Crystal Wu, kánai testvérünk szerezte. Imádkozzunk, hogy félelmeink helyett Istenre figyeljünk.

0: A következő több mint 40 percben a Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorát a Határtalant hallják.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Család és párok lelki gondozása.
2: Megtalálni azokat a pontokat a házasságunkban, a családunk életében, ahol elakadásaink vannak, ahol valamit mélyre elraktároztunk, és nem merünk róla beszélni, mert hogyha beszélnénk, akkor abból csak veszekedés lenne, és szerintem nagyon sok családban ez ismerős, hogyha valami nézeteltérés, konfliktus előkerül, akkor a veszekedésen túl nincsen megoldás.
1: Kéz a kézben jótékonysági vásár.
3: Van a Kéz a kézben jótékonysági könyvlicit és tombola csoportunk, ez a Facebook csoportunk, és itt bárki bekapcsolódhat. Amúgy nagyon egyszerűen lehet licitre felrakni tárgyakat, vagyis könyveket. Maga a lépések azok kb. Úgy néz ki, hogy ugye lefotozod a licitre szánt könyvet, ezt kiposztolod a csoportba, raksz ugye egy kezdő licitet, egy licit lépcsőt, hogyha szeretnél.
1: Ifjúsági munka a Beregi Református Egyházmegyében.
4: Hál' Istennek, hogy még a gyülekezetekben vannak olyan fiatalok, akik elkezdhették az idén is a konfirmáció oktatást. Nyáron táborokba vehettek részt, és pont egy ilyen találkozást szeretnénk nekik szervezni, hogy ez már nem az a nyári életérzés, hanem egy kicsit már az iskola, egy kicsit már a tanulás, de azért mégis hadd találkozzanak egymással azok a fiatalok, akik nyáron együtt táboroztak.
1: Játszunk együtt, nyílt nap, százfenesen.
5: Tervünk az, hogy ez a kapcsolati háló minél több rétű legyen, minél több szakembert be tudjunk vonni. Illetve jelen pillanatban a kora gyermekkorra fókuszálunk, de szeretném, hogyha egy olyan programot is el tudnánk indítani, ami például óvodába és iskolába is be tudnánk vinni, mert hogy még az óvodások és a kisiskolásoknak is a mindennapjában a játék benne van.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A következő beszélgetésünkben szó esik arról, hogyan hat a háború, a szétszakítottság és a mindennapi bizonytalanság a kárpátaljai családok és házaspárok életére. Bocsainé Tövisi Tíma, a református lelkipásztor, család és pár lelki gondozó, mentálhigiénész szakember arról beszél, hogyan segíthet a lelki gondozó a visszatérő konfliktusok, az elhidegülés vagy éppen a válás gondolatának megjelenésekor. Megtudhatjuk azt is, mikor érdemes külső segítséget kérni, hogyan működhet a páros lelki gondozás, és mit tehetnek a házastársak otthon, egymásra időt számva, és újra megtanulva beszélgetni. A lelkipásztor végül arról is szól, miért fontos számára a családok segítése, és milyen bátorítást adna a nehézségekkel küzdő házaspároknak.
6: 2026-ban Kárpátalján talán nagyobb hangsúlyt kellene, hogy kapjon az, hogy család és párok lelki gondozása, hiszen úgy a családokban és a párok életében is annyi megpróbáltatás van jelen, ami akarva akaratlanul is, de hozza magával azt, hogy egyre több diszfunkcionális család jelenik meg, egyre több kapcsolatban problémák. Hogyan látja ön ezt a helyzetet itt Kárpátalján, és mivel lehetne ezen segíteni?
2: Az a tapasztalatom, hogy nagyon nagy mélységben van a házasságok legnagyobb része Kárpátalján. Hát az elmúlt időszak az rányomta a bélyegét minden család életére, és ugye már az 5. éve folyik a háború, és nincs kilátásban, hogy vége lesz, és azok a családok, akik szétszakítottságban vannak még mindig, mert azt vállalták, hogy egyik fél itt Kárpátalján marad, a másik meg egy másik országban, semmiképpen sincs szó ott családépítésről, vagy úgy családról, mint fogalomról, mert a gyerek elveszítette egyik szüleit egészen biztosan, a másik szülőt is valamilyen szinten, mert az, aki Kárpátalján maradt, az a mindennapi megélhetésért küzd, és hogyha anya és apa szerepet visz egyik fél teljes mértékben, akkor nem tud ott lenni, mint szülő a gyerekének az életében úgy, ahogy ott kellene lennie, és szerintem nagyon sok család szenved, de mi a gyerekek és férj és feleség is egyaránt, akik itt együtt élnek még, és egy családként vannak jelen Kárpátalján, őnekik is megvannak a hasonló nehézségeik, mert felgyorsult az élet. Tehát ott van a lelki terhe annak, hogy egy nyomáson, ha van felmentése egy férfinak, ha nincs, akkor is van egy nyomás, egy háborús nyomás, a megélhetésért folyó küzdelem, és nagyon ritka az meglátásom szerint, amikor a családok, a házastársak arra koncentrálnak, hogy hogyan töltsünk minőségi időt egymással. És ez a háború a családokat lopta meg, mert nincs együtt töltött idő úgy a nagy családban sem, tehát a generációk sem töltenek, több generáció sem tölt időt egymással, és így a gyerekek teljesen kiszakadnak meglátásom szerint, és hát én azt tapasztalom, hogy gyülekezetemken belül, hogyha a lelki pásztoroknak a tekintete erre kinyílik, hogy lelki gondozni kell a családokat, akkor azokban a gyülekezetekben nagyon intenzíven, aki igényes magára és a lelki életére és a családjára, ő részt vesz bizonyos alkalmakon, de ahol nincs lehetőség, vagy talán nincs meg az az ember, aki odafigyelne rájuk koncentráltan, ott a saját maguk problémáival küzdenek, és hát el vannak, és a probléma az mindig mélyre van elrakva, és a hétköznapi dolgokkal foglalkoznak az emberek, és a hétköznapi dolgok őrlik fel az egész életet, és ami mélyen van, az lehet soha nem is fog előkerülni.
6: Miben tud segíteni egy lelki gondozó, aki kimondottan a családokra és a párokra koncentrál?
2: Hát elsősorban meghallgat. Szerintem egy lelki gondozó mindig abban a legnagyobb segítség, hogy bizalommal hozzá lehet fordulni, mert ami elhangzik egy beszélgetésen, az ott marad. Közben meg az Isten jelenlétében történik ez a beszélgetés, mert azért azt nem szabad elfelejteni, hogy itt nem emberi segítségen fog múlni egy család életében sem a segítségnyújtás, hanem Isten avatkozik be, és Isten kínálja fel azt a megoldást, ami szerinte való. És ezért nagy kincs ma egy lelki gondozó és egy lelki gondozóhoz elmenni, akár egyéni beszélgetésre, akár házastársként vagy családként, ne talán együtt, hogy megtalálni azokat a pontokat a házasságunkban, a családunk életében, ahol elakadásaink vannak, ahol valamit mélyre elraktároztunk, és nem merünk róla beszélni, mert hogyha beszélnénk, akkor abból csak veszekedés lenne, és szerintem nagyon sok családban ez ismerős, hogyha valami nézeteltérés, konfliktus előkerül, akkor a veszekedésen túl nincsen megoldás, és a lelki gondozó jelenlétében meg talán ez törhet meg, hogy halljuk hangosan kimondva a saját érzéseinket is, gondolatainkat is, és a társunkét is, ne talán gyerekeinkét is, hogyha a család nagyobb létszámban érkezik, és minden egyet és kimondott szónak súlya van. És néha csak annyi kell, hogy koncentráltan időt szánjunk arra, talán egy külső embert bevonva segítségként, hogy kimondjuk azt, ami van. Mert onnan tudunk építkezni, hogy tudjuk, hogy hol tartunk. Tehát ha én nem tudom, hogy hol tartok, akkor nem tudom, hogy még mennyi mindenre van szükségem arra, hogy fölépítsek esetleg egy házat. De ha látom, hogy hol tartok, mondjuk, hogyha most egy épület építésén gondolkodunk, akkor tudom, hogy még mennyi keretem van erre, még hogyan oszthatom be az időmet, energiámat, és ez ugyanígy működik egy család egy házasság életében is.
6: Bennem felmerül végig, ahogy beszélgetünk, az a kérdés, hogy hogyan lehet párokkal dolgozni? Tehát amikor egy egyéni beszélgetésről van szó, akkor valóban áthagyjuk magunkat, és meghallgatjuk azt az egyént ítélkezésmentesen. De amikor két emberről van szó, ott már mondhatjuk azt, hogy akár két tűz közé is kerülhet a lelki gondozó, hogy nyilvánvalóan nem adhatunk egyik félnek vagy másiknak igazat, de jelen kellene is mind a két fél támogatni egyfajta módon, hogy mind a két fél felé azt közvetíteni, hogy én itt vagyok, és megértlek, és meghallgatlak téged. Hogy hogyan tud ez pároknál működni?
2: Mindig is foglalkoztam párokkal, és nagyon szeretem a párokkal való foglalkozásban azt, hogyha, tehát nyilván a lelki gondozó pártatlan marad. Tehát egy lelki gondozóhoz nem azért megyünk el, hogy valamelyik félnek igazat adjon, mert nem fog igazat adni az, aki valóban oda szeretne figyelni a párkapcsolatra. Nagyon fontos, hogyha valaki megkeres párként egy lelki gondozót, akkor azt a kapcsolat érdekében tegye meg. És hogyha ez le van tisztázva az ő gondolataikban, az ő érzéseikben, hogy mi a kapcsolatot meg szeretnénk menteni, vagy elakadtunk, és innen szeretnénk tovább jutni, és erre van szükségünk segítségre, akkor ebben tud segíteni a lelki gondozó, és ugye megvannak a technikák, hogy hogyan folytatunk egyéni lelki gondozói beszélgetést is, de lényegében ugyanezt történik a páros lelki gondozói beszélgetésben is, hogy egyik és másik fél meg van hallgatva, meg van értve, és lehet, hogy ki van hangosítva egy-egy olyan gondolat, amit talán ők lehet, hogy elsiklik az ő beszélgetésükben, de én, mint harmadik fél kívülről látom, hogy talán ott a probléma is arról kellene többet beszélni, vagy arról a mélységről kellene levenni a leplet, és ebben segíthetek, és hát nincs két egyforma pár, és nincsen két egyforma párkapcsolat, és nincs két egyforma probléma, még akkor sem, hogyha egyformának tűnik, mert mindannyian egyéniségek vagyunk, és külön egyéniségemet viszem bele abba a kapcsolatba, és hát szerintem nagyon, nagyon fontos, hogy lássa mind a lelki gondozó, mind a házas pár azt, hogy itt a kapcsolatért szeretnénk tenni valamit a kapcsolat érdekében.
6: Ez is bizonyára mindegyik párnál más, de mikor jön el, vagy mikor érezhetjük, hogy itt van az a pont, amikor most már külső segítségre van szükségünk? Hogyan ismerheti fel ezt egy házas pár?
2: Hát nekem az a tapasztalatom, hogy akkor szoktak megkeresni, amikor visszatérő konfliktusok vannak, amire nincs megoldás. És talán már annyira elhidegül egy pár egymástól emiatt, hogy lehet, hogy legyintve azt mondják, hogy jó, akkor ezt a témát fel se hozzuk erről, inkább nem fogunk beszélni pont azért, mert úgysem tudjuk a megoldást rá. És ilyenkor van igényük, de ez egy enyhébb változat szerintem, de nagyon sokszor azért keresnek meg a párok, mert megfogalmazódik a válás gondolata, hogy jobb lenne külön. És hát egy lelki gondozó viszont arra viszi vissza a pár figyelmét, hogy amikor házasságra léptek, amikor szövetséget kötöttek, akkor nem azt fogadták meg egymásnak, hogy egy bizonyos időre, hanem élethosszig tartó kapcsolatról van szó. És az, hogy elromlott, az nem azt jelenti, hogy nem megjavítható valami. Tehát én meg vagyok győződve, hogy minden egyes kapcsolatot meg lehet gyógyítani, és Isten segítségével ki lehet jönni a mélységből, ha mindkét fél akarja. Tehát ezt azért hangsúlyoznám. Azért elmenni nem érdemes, hogy valaki megmondja az én társamnak, hogy nekem van igazam, és jól jönni ki egy konfliktusból, de azért elmenni érdemes, hogyha én meg vagyok győződve, hogy most baj van, innen nem látom a kiutat, és csak megyünk lefele, és a fal köztünk épül egyre magasabbra, de én szeretnék ezért tenni, hogy ez a kapcsolat megmeneküljön, akkor érdemes segítséget kérni, mert van megoldás.
6: Kárpátalján is sajnos, de az a negatív tendencia van előttünk, hogy egyre több házasságban van probléma, egyre több házasságban döntenek úgy a felek, hogy na ez már nem megoldható, itt már nincs más kiút, csak a válás, vagy a különlét. Hogyan jelentkezhetnek, vagy hol van mód rá arra, hogy akár ilyen alkalmakon részt vegyenek, hogyha mondjuk most valaki hallja és felismeri, hogy igen, most már nekünk is erre szükségünk van, és mi szeretnénk akár igénybe venni. Van erre lehetőség itt Kárpátalján?
2: Hát én Csongoron élek, Betesda szenvedélybeteget mentő missziót vezetem, és minden nyáron házaspároknak alkalmakat szervezünk, alkalmat, egy hosszabb hétvégét szoktunk szervezni, általában július közepén van ez a hétvége, ahová gyerekeikkel együtt eljöhetnek. Utóbbi időben az a tapasztalat, hogy a gyerekeket már otthon hagyják, mert tényleg minőségi időt szeretnének a párok egymással tölteni. Tehát ez az egyik lehetőség, hogy lehet egy ilyen közösségi alkalmat választani. És a másik megoldás, hogy van rá mód, hogy egyéni lelki gondozói beszélgetésen részt venni, vagy párként eljönni, vagy akár családként, ha úgy érezzük, hogy ennek a családnak van szüksége gyógyulásra. Tehát Csongoron szívesen időpont egyeztetéssel fogadok bárkit, aki megkeres, szoktak egyébként megkeresni Facebookon, interneten, Messengeren, elérhető és megtalálható vagyok, úgyhogy ha van igényre, akkor szívesen.
6: Mi az a, hát nem tipp, nem is üzenet, hanem mondjuk jó tanács, amivel mondjuk ellátna azokat a párokat, akik mondjuk hát a háború okozta helyzet miatt nem tudnak mondjuk elmenni egy-egy ilyen alkalomra, mert ugye akár csak az egyik fél tud mozogni, de szeretnének javítani a házasságukon. Mi az azok a támpontok, amelyekkel mondjuk elkezdhetjük otthon is, hogy mondjuk mi ketten teszünk a házasságunkért.
2: Aki bezártan éli az életét, és azért sok házas pár egyik fele bezárva van az utóbbi időben. Szerintem az internet adta lehetőség óriási. Tehát, hogyha mi szeretnénk a házasságunk érdekében tenni, akkor egészen biztos, hogy akár ha csak a YouTube-ot használjuk, a YouTube-on találunk olyan előadásokat, ami konkrétan a házasság gondozásra épül, és arra ad nekünk tanácsot. A másik pedig, hogy hát nekem az a személyes tanácsom, hogy töltsenek időt együtt. Tehát igen, bezárva van egyik fél, igen, a másik teljesen el van havazva sok munkával. Hetente egy órát szerintem nem olyan nagy luxus kiszakítani ebből a körforgásból, amikor csak rólunk van szó. Tehát nem kell oda külső ember, hogy mi arról beszéljünk, hogy mi van bennünk. És hogyha ez elkezdődik hetente egy órával, akkor én meg vagyok győződve, hogy egy idő után több alkalom is lesz, és akár olyan dolgok is visszajönnek a házasságunkba, bár nem tudunk kilépni otthonról, amire oly régóta vágyunk, már csak nem mertük megfogalmazni. Beszélgessünk. Amikor nincs kommunikáció, ott elhidegül egymástól a pár. Kimondatlan dolgok vannak, amik ott vannak mélyen mind a két félbe. És próbáljunk visszagondolni arra az időszakra, amikor összekötöttük az életünket. Mi történt akkor? Hát akkor is beszélgettünk, udvaroltunk egymásnak. Újra kell rendezni az életet ezen a téren, és így időt szánni egymásra, mert másképpen nem fog működni. Az nem működik, hogy egymás gondolatait kitaláljuk. Egészen biztos, hogy nem tudom, hogy a másik mire gondol. Meg kell fogalmazni. Ha fájó, meghallgatni, a másikat akkor is meg kell hallgatni, és akkor, hogyha mindkét fél meghallgatja a másikat, akkor az már egy kiindulási pont.
1: Az elmúlt percekben Pocsainé Tövisi Tímát, református lelkipásztort, család és pár lelki gondozót hallhatták. Erdély. Jótékonysági vásárt szervez október 24-én Kolozsváron a Kéz a Kézben Jótékonysági Könyvlicit és Tombola csoport. Az eseményre már előzetesen is várják a felajánlásokat, a tombolához pedig támogatókat keresnek. Hogy milyen adományokra van szükség, hogyan zajlik majd a vásár és hogyan lehet bekapcsolódni, arról Gábor Izabellát, a csoport önkéntesét kérdezte Ungvári Szende.
7: Először is mesélni egy kicsit a Kéz a Kézben Jótékonysági Könyvlicit és Tombola csoportról. Mikor indult ez útjára, illetve kivel kezdődött mindez?
3: Az egész Ólyus Noá Robert megsegítésére kezdődött, ugye egy ásmás kisgyermek volt. Ez 2020 februárjában indult a csoport. Eredetileg úgy terveztük, hogy fizikai vásárt fogunk tartani, de mivel ugye a pandémia közbeszólt, ezért akkor nem sikerült megtartani a fizikai vásárt, így maradtunk az online térben. Könyvliciteket raktunk fel, illetve a nagy csoportban ugye más tárgyakat is raktunk licitekre. És akkor így folytatódott tulajdonképpen, hát már közel 6,5 éve folyik ez a csoport, és folyamatosan jönnek a könyvlicitek, illetve ugye a tombola nyereményeket is szoktunk felrakni.
7: Hogyan működik maga a könyvlicit? Mit kell tudnia annak, aki szeretne bekapcsolódni, illetve Facebookon vagy webfelületen lehet könyvekre licitálni?
3: Tehát van a Kéz a Kézben Jótékonysági Könyvlicit és Tombola csoportunk, ez a Facebook csoportunk, és itt bárki bekapcsolódhat, amúgy nagyon egyszerűen lehet licitre felrakni tárgyakat, vagyis könyveket. Maga a lépések azok kb. Úgy néz ki, hogy ugye lefotozod a licitre szánt könyvet, ezt kiposztolod a csoportba, raksz ugye egy kezdő licitet, egy licit lépcsőt, hogyha szeretnél, akkor ugye a végét, tehát hogy mikor zárodik a licit, általában a könyvetnél 3 napot szoktunk rakni, és akkor az órát is odaidottad például este 9 óra, akkor, és akkor nem tudom, ha van például kirakod, akkor 3 nap múlva, akkor megnézed, hogy akkor mennyi licit érkezett. Melyik a legnagyobb összeg, és akkor ugye este 9-kor például zárod a legnagyobb összeggel a nyert, és akkor fel kell töltse a bizonylatot, és utána akkor egyeztetünk az átadásról, tehát akárki bekapcsolódhat nyugodtan, és felrakhat licitre könyveket.
7: Hogyha Facebookon egy személy ugye felteszi a könyvét, akkor nektek el szokta egyből küldeni a befolyt összeget?
3: Tehát az a Facebook csoportunknak a borítóképén ugye ott van az egyesületnek a számlaszáma, és akkor oda kell utalni ugye a számlaszáma.

0: Bolára is felajánlani. Van egy másik nagy csoportunk is, az a Kéz a Kézben Jótékonysági Licit csoportunk. Oda szoktunk más tárgyakat is licitre is felrakni, illetve tombolára is. Ott lehet akár például kávégépre tombolázni, vagy napozó ágyra például. Voltak ilyen kerti szettek, függő hinták például. Tehát amúgy mindenkit bárhogy teorítok, hogy nyugodtan vegyen tombola jegyet, egy tombola jegy ára ugye csak 10 le, és nagyon-nagyon szuper nyereményeket lehet nyerni. Nálunk a könyves csoportban ugye könyveket, illetve mondom, a nagy csoportban lehet kávégépet is, úgyhogy mindenkit szeretettel bátorítok. Még én is volt, hogy nyertem egy napozó ágyat, illetve könyvcsomagot is, úgyhogy tényleg bátorítom mindenkit.
1: Október 24-én lesz ugye a jótékonysági vásár Kolozsváron. Mit kell tudni erről az eseményről, és hogyan zajlik majd a vásár, és pontosan hol?
0: Így igaz, október 24-én szombaton várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel a Vibe of Season-ben itt Kolozsváron. Ez a Sixtil Puskárió 2 szám alatt található. Volt ott a hátul a konzulátus udvara mellett, ugye. Ez 15 óra és 22 óra között fog zajlani, ahova mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk. Itt lesznek könyvek, illetve a könyvek mellett még találhatóak ruhák, felnőtt, illetve gyerekruhák is, cipők, kézműves termékek, tehát akár karácsonyra is, hogyha valaki szeretne vásárolni akkor karácsonyi ajándékot, akkor nagy-nagy szeretettel várjuk, és mindenkit bátorítunk arra, hogy eljöjjön erre a vásárra, hiszen nagyon-nagyon jó vagány cuccokkal készülünk.
1: És ez a vásár konkrétan most valakinek a gyűjtésére szerveződik?
0: Igen, két beteg kisfiú megsegítésére, Csuka Dávid Gábor és kisöcsének Csuka Bencinek. Csuka Dávid már 8 éves, ilyen születés körüli oxigén hiányt szenvedett, illetve kimutattak egy genetikai rendellenességet is, amely módosítja vagy súlyosbíthatja ugye az idegrendszeri tüneteit és a mozgászavart is. Az izomzata ugye még mindig feszes, tehát állandó görcsbe van, sokszor felcseréli például a nappalt az éjszakával, speciális székbe is van, és állandó megfigyelésre, ugye felügyeletre szükséges. A kisöcsinél is, Bencinél is, aki már 2 éves, kimutattak ugyancsak egy genetikai rendellenességet. Neki a mozgás és a beszédfejlődése az egy pár hónapos baba szintjén van, így a fiúknak ugye állandó terápiára van szükségük, gyógytornákra, illetve például Bowen terápiára, drága vitaminokra, és ebben szeretnénk segíteni, hogy akkor a vásáron befolyt összeget akkor a fiúk részére adjuk, ugye? Tehát, hogyha megállna a gyűjtés, akkor a fiúk akkor nem tudnának menni tovább a kezelésre, és akkor ez akár visszaeshetnének, tehát, hogy eddig, amit ugye elértek, és amiért harcoltak, akkor visszaeshetnének.
1: Az eseményt egy előzetes adománygyűjtő akció is megelőzi. Milyen adományokat vártok jelenleg?
0: Tehát jelenleg ugye várunk például gyerekruhákat, akár felnőtt ruhákat is, cipőket, tehát bármilyen tárgy, ami van otthon, ami új, vagy nagyon-nagyon jó állapotban van, tehát aki olyan tárgyakat várunk, amit más is szívesen megvásárolna, új kiadású könyveket például, kézműves termékeket, akár ékszereket, csuprokat, tehát bármi, ami mondjam, az nem nagy, tehát például nem egy hüttőre gondolok itten. Tehát tényleg, ami nagyon-nagyon jó állapotban van, vagy új állapotú tárgyakat várunk felajánlásra.
1: És ezeket a tárgyakat hol lehet leadni?
0: Ezeket személyesen nálam, én privátban lehet érdeklődni, ugye Facebookon Iza Gábor név alatt megtalálhatóak, és ezt csak azért mondom, mert ugye mellette dolgozok is, és akkor így akkor nem annyira flexibilis mondjam azt a programom, és akkor mindenkivel egyeztetünk akkor, hogy kinek hol jó az átadás, de akár például a suliknál is, suli kapujánál is le lehet adni, csak ugye, hogy szóljanak, hogy akkor tudjuk, hogy hova, mert hogy akár mi is utána tudunk menni oda például. Bármilyen tárgyat várunk ugye felajánlásra, akár ugye játékokat, vagy mint mondtam ugye könyveket, új kiadású könyveket, viszont ugye a tárolási kapacitásunk miatt ugye maximum csak 10 tárgy per személy tudunk fogadni.
1: Ezeket az adományokat meddig lehet leadni?
0: Szeptember végéig várjuk az adományokat, hogy akkor tudjuk összegezni, illetve ugye rendszerezni, és akkor hogy tudjunk felkészülni az október 24-i vásárra.
1: A tombolához is támogatókat kerestek, mert ugye az eseményen tombola is lesz. Milyen felajánlásokkal tudnak bekapcsolódni azok, akik szeretnének segíteni?
0: Bármilyen felajánlásról legyen szó, akár például ajándékutalványról, egy konkrét termékcsomagról, vagy szolgáltatásról, tehát például egy masszázsutalványt is elfogadunk ugye a tombolákra. Az eseményen lesz ugye tombola, tehát amint mondtam, ez a csoportban is egy tombola jegy ára 10 le, illetve még készülünk gyermek foglalkoztatókkal, és egy irodalmi kvízestel is készülünk, valamint most már elárulhatom, hogy lesz egy meglepetés koncertünk is, méghozzá Miklós Gyuri gitárest.
1: Mit üzennél azoknak, akik még nem ismerik a kéz a kézben

0: kezdeményezés, de szívesen szeretnének csatlakozni.
1: Én mindenképp mindenkit bátorítok arra, hogy csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez, akiben még megvan a segíteni akarás, a jó szándék, hiszen szerintem ez egy nagyon-nagyon csodálatos dolog, hogy akármilyen kicsivel is hozzá tudunk járulni valakinek a megsegítésére, hiszen rengeteg beteg gyermek várja azt, hogy segítsünk, és nekünk ugye sokszor egy tombola jegyára, mint ahogy említettem, mindössze csak 10 lejbe kerül, de viszont nekünk az egy reménycsepp a kezelés és a fejlődéshez, úgyhogy mindenkit bátorítok, hogy vegyen részt ebbe a kezdeményezésben.
2: Az elmúlt percekben Ungvári Szende összeállítását hallhatták. Kárpátalja. Az ősz beköszöntével a református gyülekezetekben is újraindul a közösségi és hitbeli élet. Megkezdődik a konfirmandusok felkészítése, folytatódik a hittanoktatás, és a fiatalok számára is egyre több lehetőség nyílik a közösséghez való kapcsolódásra, a hit elmélyítésére és az együttlétre. De hogyan készülnek a gyülekezetek az új tanévre, milyen szerepet kap a fiatalok megszólítása és a hitben való megerősítése? Erről beszélgetünk Tóth László, a Beregi Református Egyházmegye esperesével, valamint Szilágyi Károly református lelkésszel, a missziói bizottság tagjával. Aki kérdez, Birta Zoltán és Rajkó Balázs.
3: Számos rendezvény zajlik a Beregi Egyházmegyében, illetve mondhatnánk, hogy eddig is minden hétvégezét a gyülekezetek életében különböző programokról szól, éppen kiskörzeti kórus találkozó volt tegnap Dédában, fantasztikus élmény volt, és azért a következő napok, illetve hetek is rengeteg megyei programtól lesznek zsúfoltak. Érdemes megemlítenünk a sokadik alkalommal megrendezésre kerülő konfirmandus ifjúsági napot, amely ezen a héten kerül megrendezésre, több száz fiatal készülődik, mit kell erről tudni.
4: Hál' Istennek, hogy még a gyülekezetekben vannak olyan fiatalok, akik elkezdhették az idén is a konfirmációi oktatást, nyáron táborokba vehettek részt, és pont egy ilyen találkozást szeretnénk nekik szervezni, hogy ez már nem az a nyári életérzés, hanem egy kicsit már az iskola, egy kicsit már a tanulás, de azért mégis hadd találkozzanak egymással azok a fiatalok, akik nyáron együtt táboroztak. Nem csak arról szól természetesen, hogy találkozunk és jól érezzük magunkat, hanem Isten közelébe szeretnénk őket hívni. Áhítattal, igemagyarázattal, közös érdekléssel, imádsággal, együtt étkezéssel, reménység szerint jó lesz az idő, és ott szépen leterítjük a kis pokrócokat a templom körül, és ott fogyasztjuk el majd az ebédünket. Ezek mindig olyan alkalmak, programok, amelyek azt üzenik számunkra, hogy azokkal a fiatalokkal, akik itt vannak még, nagyon komoly munkát kell végezni azért, hogy a jövőben is számíthassunk rájuk, és azok a gyülekezetek, amelyekből ők jönnek, valamikor majd ott ők, mint gyülekezeti tagok, mint presbiterek, szolgálattevők jelen legyenek. Ez is a célja ennek a mostani alkalomnak, ami szintén az éves téma alapján kerül majd megszervezésre, ami a magvetésről szól.
3: Milyen funkció jut a gyülekezeteinkben az ifjúságra? Nagyon féltünk, hogy elfogynak, de közben azt látjuk, hogy több száz fős ifjúsági rendezvényeink vannak, és azt látjuk, hogy ott vannak a közösségeikben, sőt, látunk saját kezdeményezést, látunk különböző közösségi tereket, ahol a szolgálat jelen van. Milyen funkciót töltenek be az egyházaink, a közösségeinknek, a gyülekezeteink életében a fiatalok?
5: Mivel azt tapasztaljuk, hogy az ifjúság azért fogyóban van a gyülekezeteinkben, szeretnénk valahogy megerősíteni az itthon maradókat, és szeretnénk összetartani azokat a közösségeket, amelyek igazából most már bezárkóznak a szobáikba, sokszor a mobiltelefon vagy a komputer mögé, és a közösségek elveszítik az értékeiket. Én évek óta azt tapasztalom, hogy az ilyen közösségi alkalmak után a fiatalok egy kicsit megelevenednek. Lelkileg buzgóbbak, az ifjúsági alkalmakon is jobban megjelennek, és azok a dolgok, amiket hallanak, azért ott hagyják a nyomukat a szívükbe. Szeretnénk hinni, hogy ugyanazzal az eredménnyel, ami évekkel ezelőtt mi is átéltünk a ma saját fiatalkorunkban, hogy talán el tudjuk mondani, hogy volt egy ige, ami megragadott, volt egy gondolat, ami oda kényszeretett a Krisztushoz, és ha talán most még nem is konkrétan hat, de lehet, hogy egy-két év múlva, vagy amikor nehéz helyzetbe kerülnek, ezek a gondolatok visszatérnek, és azok a fiatalok, akik most még talán nem mindig tudják, hogy mit szeretnénk tőlük, akkor majd megértik.
6: Ez azt is jelentheti egyébként, hogy mondjuk haladva a korszellemmel, vagy a változásokkal ezek a konfirmandus hétvégék, vagy ezek mondjuk meg sokszorozódnak az év során. Ahogy lelkész úr mondta, hogy egy-egy ilyen találkozó után mindig felpesdül az élet a kisebb közösségekbe is, és nyitottabbá válnak, aktívabbá válnak. Lehet, hogy ez volna a nagyobb mértékű aktivitás előidézésének egyik módja?
5: Hát mindenképpen szeretnénk elérni, hogy ne csak megyei szinten legyenek rendezvények, hanem a Beregi Egyházmegye körzetekre van felosztva, és ezek a körzetek maguk szintjén is rendezvényeket végeznek. Így például abban a körzetben, ahol én szolgálok, a Mérce körzet Váralja, ott október 10-én már készül egy újabb ifjúsági alkalom, amikor fölmegyünk Munkács mellett a Feszti kép kilátóhoz, és onnan szeretnénk egy közös imádsággal, evangelizációval a fiatalokat közelebb vezetni a Krisztushoz. De gondolom ugyanúgy minden körzetben azért ott vannak az ifjúsági vezetők, és a Kriszt is igyekszik tenni arról, hogy a kis csoportok azok megelevenedjenek és életre keljenek.
3: Szeptember időszaka az iskola kezdésről szól, a gyülekezetekben pedig a hittan és a konfirmációs képzésének a fel megszervezéséről, újra szervezéséről és váltásáról szól. Miért fontos, hogy azt a meghökkentően sokan teszünk bizonyságot Isten szín előtt, hogy akár keresztülőként, szülőként, illetve a közösség tagjainként. Én ezzel felszoktam csodálkozni, hogy amikor beregszászi református templomban megkeresztelek egy gyermeket, akkor felteszi a lelkész a kérdés, hogy én a közösség, aki hallgatja ezt, megteszek-e mindent afelől, hogy a gyermek Isten égéhez közel kerül, és mindig azt mondom, hogy igen, ezt hittel vallom és fogadom. És azon gondolkoztam, hogy 38-35 éve a templomban hány gyermeknek mondhattam ezt én, hogy vállalom, mint hallgató ott gyerekkoromtól kezdve ezt a fogadalmat, úgyhogy van felelősségünk a felelő gyermekünk ezt a szülők által ígért dolgot majd a konfirmációnál. Ennek a képzésben való részvételkor felelevenítsük. Miért fontos ez, hogy a gyerekeinket, unokáinkat, kereszt gyerekeinket eljutassuk ilyenkor a konfirmációs képzésre?
4: Hát nagyon fontos azt látni, hogy ez egy bibliai tanítás. Tehát, hogyha mi keresztények vagyunk, Krisztust valljuk, Krisztust követjük, akkor mi ebben valószínűleg jól érezzük magunkat, megtaláltuk benne azt, ami az életünkhöz szükséges és elengedhetetlen, és ugye egy szülő, vagy egy közösség a kisebbekre, a kicsikre, a gyermekekre úgy tekint, hogy nekik is szeretnénk jót, és ezek a hittanórák és ezek a programok, alkalmak, amelyek a gyermekek számára vannak szervezve, pontosan ezt célozzák meg a gyülekezet részéről, hogy segítsünk a szülőknek. Én ezt nagyon alá szeretném húzni, mert mi nem a szülők helyett vagyunk keresztény szülei a gyermekeknek, vagy keresztszülei a gyermekeknek, hanem mi besegítünk. Mert a gyülekezet az egy héten, hogyha tart egy hittanórát, tegyük fel, az egy óra, ha van még egy gyermekistentisztelet, az kettő, lehet még van valami gyermekprogram, tegyük fel, akkor az már három, de ez még mindig csak 3 óra egy héten, ahol mi a Krisztus tanítását tudjuk feléjük közvetíteni. A gyermek legtöbbet a családban tölt időt, tehát ott kell a szülőknek, mert ez az igei tanítás is, ott kell a szülőknek azt a kötelezettséget, amit magukra vettek, mondjuk így, bár ezt nem nagyon szeretjük így hangoztatni, de megígértük és megfogadtuk, hogy keresztény hitben fogjuk nevelni és neveltetni. És a gyülekezet az már egy következő szint, ahol már ezek a gyerekek, akik így nevelkednek, neveltetnek otthon, találkoznak egymással a hittanórán, és ezért van hitoktatónk, ezért van nagyon sok gyülekezetben olyan önkéntes szolgálattevő, aki ebben a munkában segít, és így kialakul egy ilyen szolgálati terület. Tehát én úgy látom, hogy Bereg megyében, meg más egyházmegyékben is a gyermekekkel való foglalkozás az egy elég nagy prioritást élvez a gyülekezetekben.
6: Egy ilyen konfirmandus alkalom egy picit lehetőséget teremt arra is, hogy a gyermekeket vagy a fiatalokat egyfajta kapocsá tegyék a családok, az otthoni felfogás, az otthoni neveltetés és az egyház között? Ha esetleg ebben mondjuk valami hiátus lépne föl?
4: Igen, korábban volt olyan gyermek egy gyermektáborba, mondjuk Isten igéjét hallva, nagyon közel került az Istenhez, Krisztus követőjévé lesz, és akkor ő hazamegy, és otthon a szülőket is elkezd evangelizálni. De azért lássuk be azt, hogy a bibliai modell az nem teljesen így néz ki, hanem a szülő az, aki valamikor megkereszteltek, és ha ő részt vesz a gyülekezet közösségében, akkor ő nagyon sok olyan dolgot magába tudott szívni, ami az ő életét olyanná teszi, amiben példával is tud elől járni a gyermeke előtt otthon a családban, mert az egy dolog, hogy én azt mondom a gyerekemnek, hogy imádkozz, de én nem teszem ezt. Az egy dolog, hogy azt mondom, hogy olvasd az igét, de én mondjuk nem olvasom vele együtt.
3: Konfirmáción mit is ad pluszban a gyermekek életében?
5: A KT oktatásunk többnyire információ alapú. Éppen ezért fontos, hogy azok az ifjúsági alkalmak is, amiket szervezünk, azok egy megtoldják egy lelki töltettel. A KT-nak pontosan az a lényege, hogy azokat a bibliotanításokat, amelyeket mi akár felolvasunk nekik, vagy ők találkoznak vele, egy rendszerbe foglalja. A KT maga a hitvallásunk, ami rendszeré alkotja a Bibliának a tanítását református szemmel, és évek múlva azok a kérdések, amik úgy rögzülnek a tanulásban, nagyon jó a KT-nak a elkészítés, hogy kérdés és felelet, amit megtanulnak, hogy ha előkerül egy kérdés, akkor neki már a felelet ott van benne, ilyen automatikusan megszületik, és saját magát magyarázza a KT. Tehát ez a rendszer mindenképp a hitvallás ismeretében, az egyházának az ismeretében nagyon fontos szerepet játszik. Én emlékszem arra, hogy amikor még volt a fordulat, hogy megkezdődött a vallásszabadság, még a felnőttek is úgy voltak vele, hogy sokkal jobban ismerték más felekezeteknek a tanítását, mint a sajátjukat. Viszont a mai fiatalok már jól ismerik a saját egyházuknak a tanítását, és ezzel örvendetes találkozni mindig újra és újra. Tehát a KT mindenképp fontos szerepe kap abban, hogy megértsük a Szentírás tanítását.
2: Az elmúlt percekben Tóth Lászlóval, a Beregi Református Egyházmegye esperesével és Szilágyi Károly református lelkésszel, a missziói bizottság tagjával beszélgettünk. Erdély. A kisgyermekkor meghatározó időszak, amikor a játék, a család, a kapcsolatok és a közösség mind fontos szerepet játszanak a gyermek fejlődésében. Erről, valamint a szülők támogatásáról és a kora gyermekkori foglalkozások jelentőségéről beszélgetünk a Játszunk Együtt nyílt napja kapcsán. A rendezvényt szeptember 28-án Szászfenesen tartották, ahol a kisgyermekes családok több szakmai nézőponttal is találkozhattak, kérdezhettek, ismerkedhettek, és közösen gondolkodhattak arról, hogyan támogathatjuk jól a gyermekek fejlődését. Az eseményről és arról, hogyan indult el a Játszunk Együtt kezdeményezés Szászfenesen, a Játszunk Együtt kora gyermekkori közösségi program alapítójával és vezetőjével, Nagy Tímával beszélgettünk. A reporter Szabó Anita.
7: Hogyan indult ez az egész kezdeményezés, a Játszunk Együtt, és mi adta az ötletet?
8: Ezelőtt 2 évvel született meg bennem ez az ötlet. Én is kigyerekes anyuka vagyok, és ebből jött az igény, mivel az első kisfiam kevésbé volt nyitott az énekes, zenés foglalkozásra, és akkor próbáltam keresni más stílusú programokat. Találtam is a városba több ilyen programot, de hogy anyanyelvünkön, magyar nyelven nem igazán találtam, és mivel a szakmám is és a végzettségem is nagyon közel áll ehhez, és előtte is volt tapasztalatom kisgyerekekkel, ezért úgy gondoltam, hogy létrehozok én egy ilyet itt Szászfenesen.
7: És mik a tapasztalatok, hogy általában milyen igényekkel, kérdésekkel érkeznek hozzátok a kisgyermekes szülők, mivel keresnek meg elsősorban?
8: A foglalkozások is részben azzal a céllal születnek meg minden alkalommal, hogy a szülőknek megmutassuk azt, hogy milyen korosztályú gyerekeknek milyen játék típusokat, mivel érdemes kitölteni maga a játékidőt otthon is, illetve a workshopjaink azok tematikusak szoktak lenni. Volt olyan workshopunk, amiknek a témáját például a hisztikezelés adta, az érzelmi kezelés, vagy voltak olyan workshopok, amik direkt szülőknek születtek. Úgyhogy mindig az aktuális igények határozzák meg, hogy mik a témáink.
7: A kezdeményezés középpontjában a kisgyermekkor áll. Miért olyan fontosak egy gyermek életében a korai évek?
8: A korai éveknek a figyelése tulajdonképpen, mint prevenció vagyunk mi jelen ebben a korszakban. A tapasztalás kora gyermekkorban az a mód, ahol a gyerekek tanulnak. És ha én, mint szakember, ha látom a foglalkozásom, vagy már a szülő is bizonyos kérdésekkel jönnek hozzánk, főleg az édesanyák, és ebbe tudok nekik segíteni információval. Az információ alatt itt azt értem, hogy célom már az elejétől az volt, hogy egy hálózatot építsünk ki. Ebbe a hálózatba kinetoterapeuták, gyógypedagógusok, óvodapedagógusok, pszichológusok bekerülnek, mivel hogy nekem ezek nem szakterületeim, ezért a szülőket el tudom irányítani egy megfelelő szakemberhez. És hogyha bármi probléma van, az már időbe kiderül, és nem 5-6 éves korba jelennek meg olyan problémák, amiket, hogyha koragyermekkorban 2-3 konzultáció vagy egy-egy TSM torna, nagyon könnyen kijavíthatott volna.
7: Igen, sok szülőben felmerül ez a kérdés, hogy vajon a gyermekem jól fejlődik-e a saját ütemében. Esetleg mik lehetnek azok a jelek, amik már szakembert igényelhetnek?
8: A legtöbb problémák 2 éves korban a határ. A határhúzás, a dac korszak, az érzelmi kezelés, a kimerültség a szülők részéről, a kúszás, mászás. Jönnek a foglalkozásra, hogy a szülők mondják, hogy hát, hogy a kúszás, mászás az kimaradt, de hogy hát nem is baj. Nem baj, természetesen vannak szakaszok, amik nem minden gyereknél történnek meg, de hogyha a kúszás, mászás kimarad, akkor azokat a mozgásokat más mozgásokkal lehet helyettesíteni, és például egy kinetoterapeuta, vagy egy TSM szakember ezeket meg tudja tanítani a szülőknek, és közösen a foglalkozásokon megtanulják, és látják a szülő is, és mikre kell figyeljenek. Vagy például, hogyha kimarad a kúszás-mászás, csak egy egyszerű dolog, hogy a futóbiciklivel való menés, a lábnak a váltó mozgása, vagy például a lépcsőn való járás, az már nagyon sokat segít, mert konkrétan a kúszás-mászás az ugye a mozgásról szól, de tulajdonképpen az idegrendszer és az agy fejlődéséről szól. Az a lényeg, hogy ez az idegrendszeri stimulálás megtörténjen.
7: A programban nagy szerepet kap, nagy hangsúlyt kap a mozgás, a játék, a szabad játék. Miért olyan fontos egy kisgyermek életében, hogy szabadon játszasson?
8: A szabad játék, ami konkrétan fejleszti maga a kreativitást, illetve a szabad játékon keresztül a szülő is megtapasztalja a kapcsolódást a gyerekkel, a kommunikációt. Az, hogy a gyerekek együttműködők legyenek a későbbiekben, mikor már 3-4 éves korba beüt a hatalmas dac korszak, ezek adják meg az alapot. Ezek a közös játékok tanítják meg a gyereket arra, hogy ezt most nem lehet, kicsit megtanítja a gyereket arra, hogy késleltesse egy kicsit az igényeit, és ezeken a játékokon keresztül a gyerek játszva megtanulja, és a szülő is már akkor megtapasztalja, hogy a gyerek igen akarja, és a gyerek akarja abba a korba. És a szülőnek is például a foglalkozásokon is elmondjuk, hogy az a teljesen normális, hogy a gyerek akarja a dolgokat. Nekünk, mint szülőnek a feladatunk a határok tartása. Csak ennyit tanítunk a szülőknek mindig, hogy egy határozott nemet hogy tud megtanulni. És ez már 4-5 éves korig a gyereknek, nem a szülőnek, akkora muníciót ad, ami segíti, hogy ne legyen kimerült folyamatosan, és hogy a határoknak a tartása, ez a magabiztosság, amit ad, szerintem felbecsülhetetlen.
7: Mik a jövőbeli céljaid például ezzel az egész programsorozattal? Mit szeretnél még kialakítani? Említettél valami kapcsolati hálót is például, vagy hogy a közösséghez jobban eljusson? Mik a tervek a jövőre nézve?
8: Igen, tervünk az, hogy ez a kapcsolati háló minél több rétű legyen, minél több szakembert be tudjunk vonni. Illetve jelen pillanatban a kora gyermekkorra fókuszálunk, de szeretném, hogyha egy olyan programot is el tudnánk indítani, ami például óvodába és iskolába is be tudnánk vinni, mert hogy még az óvodások és a kisiskolásoknak is a mindennapjában a játék benne van. És arra gondoltam, hogy náluk már a stresszkezelésre, vagy az érzelmek feldolgozására is fókuszálhatnánk, mert hogy konkrétan a játék az, amikor a gyerekek játszanak, akkor megnyílnak, akkor mondják el, hogy mi volt az iskolába, mi volt az óvodába, mik azok a problémák. És ezeknek a módszereknek a segítségével, és szeretnénk, hogyha minél több szülőt is ebbe a mentalitásba és ebbe a meglátásba be tudnánk vonni.
2: Nyílt napot tartottak, 150-esen erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján.

0: Az elmúlt több mint 40 percben a Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorát, a Határtalant hallották. A továbbiakban híreinket sugározzuk.
1: Hírek.
0: Önök rádiónk híreit hallják híreink először címszavakban. Jövő tavasszal megnyílhat a Marosvásárhelye és Ákosfalva közötti A8-as autópálya szakasz. A juhok és kecskék vakcinázása nyithatja meg ismét az utat az élőállatexport előtt. Meghallgatták a diákokat egyenruha ügyben. Két földrengés volt az éjszaka Romániában. Az előrejelzések szerint ma nagyrészt napos időre számíthatunk, most jöjjenek a részletek. 2027 tavaszán megnyílhat a Marosvásárhely és Ákosfalva közötti A8-as autópálya szakasz. Ez a város déli elkerülő útjaként működhet, és a jelenleg a városon, illetve a Metropolis övezeten áthaladó tranzitforgalom egy részét vezetheti el, miközben gyorsabb összeköttetést biztosíthat a Metropolis övezet déli és keleti részei között. A következő ütemben 2027 nyarán az Ákosfalva és Nyárádszereda közötti mintegy 12 kilométeres szakaszt is átadhatják a forgalomnak. A célzott oltási stratégia elindítása jelenti az egyetlen esélyt a külföldi értékesítés újraindítására, amelynek leállása súlyos veszteségeket okozott az állattartóknak országszerte és Harkita megyében is. Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság kidolgozta a kiskérőcök betegségei elleni cselekvési tervet, amelynek részeként az Európai Oltóanyagbanktól kértek vakcina támogatást a védekezés megkezdéséhez. A szakhatósági egyeztetéseken alapuló cselekvési terv az uniós szabályozásokkal és az Európai Unió szakértőinek ajánlásaival összhangban készült el. A program részeként Románia az Európai Oltóanyagbanktól kért támogatást a vakcinadózisok biztosítására, míg a fennmaradó szükséges adagok beszerzését a hatóság saját hatáskörben sürgeti. Meghallgatták a diákokat egyenruha ügyben. A törvénytervezetet kezdeményező szociáldemokrata szenátor szerint nem annyira eltérőek az álláspontok. Az Országos Diáktanács és a Szülői Egyesületek képviselőit fogadta pénteken Daniel Kötelin Zámfira a szenátusban, miután az általa kezdeményezett és a szenátus által már elfogadott iskolai egyenruha törvény a tanulók tiltakozását eredményezte. A szociáldemokrata párti politikus hasznosnak nevezte a találkozót és sajnálatát fejezte ki, amiért nem ejtették meg már korábban ezt a beszélgetést. Megkímélt volna minket a sok agressziótól azok részéről, akik csak a gyűlöletet és a megosztást hirdetik, írta Facebook bejegyzésében a szenátor, aki szerint álkonfliktus alakult ki az ügyben, amit a viszálykeltők tápláltak. Zámfir ugyanis a pénteki beszélgetés alapján arra megállapításra jutott, hogy az iskolai egyenruha kérdésében korántsem túl eltérőek az álláspontok. A Richter skála szerinti 3,5-ös erősségű földrengés történt szombaton 4 óra 22 perckor Búzeu megyében, Vrancsa szeizmikus térségében, közölte az Országos Földfizikai Intézet. A szeizmikus mozgás 140,9 kilométeres mélységben következett be, epicentruma 55 kilométerre volt Fogsánytól, 59 kilométerre Búzeutól, 60 kilométerre Sepsiszentgyörgytől és 68 kilométerre Brassótól, írja az Ager Press. 2 óra 41 perckor egy másik, a Richter skála szerinti 2,9-es erősségű földrengést regisztráltak, ugyanabban a szeizmikus térségben, de Vrancsa megyében. Epicentruma 43 kilométerre volt Fogsánytól, 59 kilométerre Búzeutól, 69 kilométerre Sepsiszentgyörgytől és 79 kilométerre Brassótól. Az idei év legerősebb 4,5-ös erősségű földrengése február 26-án következett be Vrancsa megyében. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 34 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 75 bani és 100 magyar forint 1 lej 45 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma többnyire napos lesz az időnk. A nap csúcshőmérséklete 19 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 2 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét, Bántó Tamás Csilla Andrea, a Kolozsvár Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem. Ézsaiás könyve 29. fejezetének 13. verse. Jézus mondja, nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából. Máté evangéliuma 15. fejezetének 11. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
3: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot.

Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Mesekosár rovatunk következik, amelyben a Csúnya királyfi és a Szép királykisasszony című Benedek Elek mesét közvetítjük, majd az Alma együttes egyik éneke szól.
4: Mesekosár! Mesekosár!
5: A Csúnya királyfi és a Szép királykisasszony Benedek Elek gyűjtése. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt, volt egyszer egy király, s annak egy olyan szép leánya, mint égen a ragyogó csillag. A szomszéd ország királyának meg volt egy fia, s ez olyan csúnya volt szegény, mint a sötét éjszaka. Meghallotta a hírét a királyfi annak a világhíres szép király kisasszonynak, fogta magát, elment leánynézőbe. Fölmegy a király palotájába, mondja a királynak szíve szándékát. Mindjárt hívatja a király a leányát, jött is a király kisasszony, de amikor meglátta a csúnya királyfit, azt mondotta. Ilyen legénnyel még a cipőmet sem takarítatnám ki. Búsult nagyon a szegény királyfi, kiment a palotából nagy szégyenkezve, de nem tudta kiverni a fejéből a szép király kisasszonyt. Azt mondta magában. Egy életem, egy halálom, enyém lesz ez a leány. Gondolt erre, gondolt arra, mit gondolt, mit nem. Színaranyból veretett egy tyúkot 12 csirkével. Aztán egy aranyguzsajt aranykenderrel, s egy aranytükröt olyant, hogy csak bele kellett nézni, s a tükör olyan szépen muzsikált, hogy az angyalok sem szebben odafent a fényes mennyországban. Akkor aztán felöltözött áruhába, visszament a királyhoz, s beszegődött hozzá inasnak. Az aranytyúkot, s a csirkéket, az aranyguzsajt, s az aranytükröt bedugta az ágy alá. De másnap elévette az aranytyúkot, s az aranycsirkéket, kitette a szoba közepére. Ott meglátta a király kisasszony szobaleánya. Szalad a szobaleánya király kisasszonyhoz, s mondja nagy lelkendezve. Felséges király kisasszony, jöjjön velem, olyan csudaszép dolgot mutatok, amilyent még nem látott. Kimennek az inas szobájába, látja a király kisasszony az aranytyúkot s a 12 csirkét. Összecsapja a kezét. Jaj, de szépek! Jaj, de szépek! Add nekem ezeket! Mondja az inasnak. Amennyit kívánsz, annyit fizettetek érte az édesapámmal. Mondotta az inas. Pénzért nem adom, szép király kisasszony. Adjon egy csókot, s legyen a magáé. A király kisasszony egy kicsit tétovázott, de aztán Isten neki megcsókolta az inast. Azzal fölszedte a kötényébe az aranytyúkot, a 12 csirkét, szaladott nagy örömmel a szobájába. Másnap az inas elévette az aranyguzsajt. Meglátja ezt is a szobaleány, szalad a király kisasszonyhoz, s jelenti. Felséges király kisasszony, szép az aranytyúk, szépek a csirkéi, de még szebb dolgot láttam az inas szobájában. Futottak az inas szobájába, s amint beléptek, a szeme is káprázott a király kisasszonynak a szertelen ragyogástól. Jaj, de szép guzsaj! Jaj, de szép kender! De szeretnék ruhát fonni ebből, mondotta a király kisasszony. Kívánj akármit, megfizetem érte! Mondotta az inas. Nem kívánok én sokat, szép király kisasszony. Adj két csókot,

legyen a tied az aranyguzsaj. Egy kicsit gondolkozott a király kisasszony, de bizony megcsókolta az inast, s szaladott vissza a szobájába. Ha nem volt, ami volt eddig, most jött csak az igazi. Harmadnap elévette az aranytükröt, felakasztotta a falra, s csak várta, hogy jöjjön a szobaleány. Bizonyosan tudta, hogy megáll előtte. Hát csak ugyan jön a szobaleány, meglátja a tükröt, odaszalad, belenéz, s abban a pillanatban elkezd a tükör muzsikálni. Azt hitte, hogy az angyalok muzsikálnak, szaladott a király kisasszonyhoz. Jöjjön, jöjjön, felséges király kisasszony, látott-e már muzsikáló tükröt? Mennek az inas szobájába, hanem mikor beléptek, akkor a tükör nem muzsikált. Hiszen ez nem muzsikál, mondotta a király kisasszony. Szólt az inas. Csak állj elébe, szép király kisasszony, nézd meg magad benne. Oda ment a király kisasszony, belenézett a tükörbe, egyszerre megzendült a muzsikája, s szólott olyan szépen, olyan keservesen, hogy a király kisasszonynak majd megszakadt belé a szíve. Add nekem ezt a tükröt, könyörgött a király kisasszony. Mondja az inas. Neked adom, hogy ne adnám, de három csók jár érte. De most nem is gondolkozott a király kisasszony, megölelte, megcsókolta háromszor azt a csúnya legényt. Éppen abban a pillanatban lépett be a király. Szörnyű haragra gerjedt, amikor látta, hogy az ő leánya, az a világhíres, szép király kisasszony csókolja ezt az undok, csúnya legényt. Ki a házamból? Ordított a király, ha kedves az életed. S világgá kergette a leányát, világgá az inast. Kimentek a városból nagy búsan, de mit mondok, csak a király kisasszony búsult. Nagy volt a legénynek az öröme. Világért meg nem mondta volna, hogy kis mi ő. Úgy mentek, mendegéltek keresztül az országon, míg nem eljutottak az inassá lett királyfi városába. Város végén volt egy fogadó, bementek oda, s ott azt mondotta az inassá lett királyfi. Most én megmosdom, s te addig takarítsd meg a csizmáimat, hogy mehessek be a városba, aztán majd visszajövök, te csak várj reám. Szót se szólott a király kisasszony, vette a csizmát, s szépen megtakarította. Azzal a királyfi bement a városba, fel az apja palotájába. Ottan magára vette aranyos, gyémántos gúnyáját, befogatott 6 paripát bársonyhintóba, s úgy hajtatott a vendégfogadóba a király kisasszonyért. Bemegy a király kisasszonyhoz, s ez csak nézi, nézi, nem akar hinni a szemének. Emlékszel-e? Kérdezte a királyfi, amikor azt mondtad, hogy még a cipődet sem engednéd velem kitakarítatni. No, látod-e, én nem voltam olyan kevély, megengedtem, hogy te kitakarítsd az én csizmámat. Nagyot nevetett a király kisasszony, nyakába borult a királyfinak, s mondta lelkes szóval. Már akármit mondtam, te az enyém, én a tied. Ásó kapas, a nagy harang válasszon el minket. Mindjárt a hintóba ültek, behajtattak a király udvarába, s még aznap lett nagy helye húja, dínom, dánom, lakodalom. Ma is élnek, hogyha meg nem haltak.

Mesekosárovatunkban a Csúnya királyfi és a Szép király kisasszony című Benedek Elek mesét hallgattuk meg, valamint az Alma együttes egyik éneke szólt. Hamarosan fülbe jó könnyű zenei műsorunkkal várom Önöket.

0: A következő percekben fülbe jó könnyű zenei műsorunkat követhetik figyelemmel, amelyet Bíró Hunor szerkesztett. A fülbe jó mai adásában a londoni Noisettes együttes különleges zenei világát ismerhetik meg. A három nagy lemezt megélt duó énekesének erőteljes énekhangja és színpadi jelenléte, valamint gitárosának kreatív dalszerzői munkája meghatározó szerepet játszott a zenekar karakterének kialakításában és nemzetközi sikereiben.
1: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
2: Én Bíró Hunor vagyok, és az Agnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet.
3: Mi vár rá?
2: És ilyet is.
3: Add vissza a játékom, a tányérom, a játékom.
2: Fülbe jó, az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
1: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
4: Zenei fél óra szombatonként az Agnus Rádión.
2: Ez itt a Fülbe jó, az Agnus Rádió könnyű zenei műsora, a mikrofonnál Bíró Hunort hallják, köszöntöm Önöket! Ma egy különleges londoni együttes zenéjét mutatom be Önöknek. A Noisettes egy 2003-ban alakult angol formáció, amely elsősorban indie rock műfajban alkot, de zenéjében a pop, a punk, a soul, a blues, a garage rock és a diszkó hatásai is felfedezhetők. A zenekar történetének központi alakjai Singi Shoniva énekes és basszusgitáros, valamint Dan Smith gitáros. A londoni Noisettes együttes napjainkban egy inaktív, de hivatalosan fel nem oszlott duóként létezik. Bár a 2000-es évek végén és a 2010-es évek elején komoly sikereket értek el az Egyesült Királyságban és nemzetközileg is, az utóbbi években a háttérbe vonultak, és a tagok főként saját projektjeikre koncentrálnak.

A Noisettes megalakulásában fontos szerepet játszott Szingi Soniva és Dan Smith korábbi közös zenei munkája. Mindketten a londoni Brit School of Performing Arts and Technology növendékei voltak, és korábban a Sonar Flight nevű együttesben is együtt zenéltek. 2003-ban kezdtek új dalokon dolgozni, majd csatlakozott hozzájuk Jamie Morrison dobos, akire Smith egy televíziós fellépés során figyelt fel. A három zenész hamar ismerté vált a londoni klubéletben, elsősorban energikus és intenzív koncertjeiknek köszönhetően. A korai Noisettes hangzását a punkos lendület, a bluesos elemek és a garázs rock nyers ereje jellemezte. A zenekar első jelentősebb kiadványa a Three Moods of the Noisettes című négyszámos kislemez volt, amely 2005-ben jelent meg. A kiadvány kedvező visszhangot kapott, és a Noisettesre több ismert brit zenekar is felfigyelt. Többek között a Baby Shambles, a Block Party és a Muse előzenekaraként is felléphettek, ami fontos lépést jelentett a szélesebb közönség felé vezető úton. A zenekar ekkor már nem csak Londonban, hanem nemzetközi szinten is kezdett ismerté válni. 2007-ben jelent meg első nagylemezük, a What's the Time, Mr. Wolf. Az album jól mutatta a Noisettes korai zenei világát, erőteljes gitárok, punkos és bluesos hatások, valamint Szingi Soniva karakteres és energikus éneklése jellemezte ezt az albumot. A lemez pozitív kritikákat kapott, és bár kereskedelmi szempontból még nem hozott kiemelkedő sikert, megalapozta a zenekar helyét a brit alternatív zenei szintéren. A Noisettes ebben az időszakban több jelentős fesztiválon és koncerten is szerepelt, köztük a Coachella, a Reading és a Leeds fesztiválokon.

A Neuss-Eds pályafutásának legnagyobb fordulópontját a 2009-es év jelentette. Ekkor jelent meg a Wild Young Heart című második stúdióalbumuk, amely már lényegesen popposabb és változatosabb hangzást képviselt. Az album egyik legismertebb dala a Don't Upset the Rhythm, Go Baby Go lett. A szám egy autós reklámkampányban is szerepelt, majd a brit kislemez listán a második helyig jutott. Ez volt a Neuss-Eds első olyan dala, amely igazán széleskörű nemzetközi figyelmet hozott a zenekarnak. A dal sikere jelentős változást eredményezett a csapat megítélésében, az underground és alternatív zenei közegből egyre inkább a mainstream közönség számára is ismert előadókká váltak. A Wild Young Hearts zenei szempontból is fontos állomás volt. A korábbi garage rock és punk hatások mellett megjelentek a diszkó, a soul és a pop elemei is. A korszak másik ismert dala a Never Forget You, amely szintén jelentős népszerűségre tett szert, és ugyanúgy reklámkampányokban is felhasználták. 2010. januárjában Jimmy Morrison elhagyta az együttest, így a Neuss-Eds, Shoniva és Smith duójaként folytatta működését.

A Noisettes harmadik stúdióalbuma, a Contact 2012-ben jelent meg. Az albumon tovább folytatták a különböző zenei stílusok ötvözését, és olyan dalok szerepeltek rajta, mint a Winner és a Dead Girl. A lemez pozitív kritikát kapott, ugyanakkor kereskedelmi szempontból már nem tudta megismételni a Wild Young Hearts sikerét. A Contact a brit albumlistán a 30. helyig jutott, míg a Dead Girl a kislemez listán a 87. helyet érte el. A Noisettes jelentőségét nem csupán lemezeik sikere adja, a zenekar élő fellépései mindig fontos részét képezték munkásságuknak. Európában és az Egyesült Államokban is rendszeresen turnéztak, többek között olyan előadókkal léptek fel, mint a Muse, a Block Party, a Baby Shambles vagy Lady Gaga. Számos jelentős fesztiválon is szerepeltek, és 2012-ben a londoni olimpiai ünnepséghez kapcsolódóan a Hyde Parkban is koncertet adtak. Ezek a fellépések hozzájárultak ahhoz, hogy a Noisettes nemzetközileg is ismert brit zenekarrá váljon.

Szingi Soniva erőteljes énekhangja és színpadi jelenléte, valamint Dan Smith gitárjátéka meghatározó szerepet játszott a zenekar karakterének kialakításában. A Noisettes 3 stúdióalbumot jelentetett meg összesen. A Was the Time Mr. Wolf 2007-ben jött ki, a Wild Young Hearts 2009-ben, míg az imént említett Contact 2012-ben jelent meg. Bár a zenekar közösségi oldalain időnként felbukkannak bejelentések és nosztalgikus posztok, új közös lemezt hosszú évek óta nem jelentettek meg. Szingi Soniva a rendkívül karizmatikus frontember napjainkban leginkább szóló karrierjére és különböző kollaborációkra fókuszál. Nemrégiben bejelentette új Flow című kollaboratív albumát, amelyen több vendégelőadóval is együttműködik. Emellett aktív szereplője a brit kulturális és divat életnek. Dan Smith továbbra is dalszerzéssel és háttérmunkálatokkal foglalkozik, Szingivel való szoros barátsága megmaradt, ami nyitva hagyja a kaput az esetleges jövőbeli Noisettes visszatérések előtt.

Ennyi fért könnyű zenei műsorunk mai adásába, köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Bíró Hunort hallották. Ha tehetik, a folytatásban is maradjanak Ágnus Rádió közelben. A viszonthallásra!

0: zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
1: Én Bíró Hunor vagyok, és az Agnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet. Mi vár rá? És ilyet is. Fülbe jó, az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
0: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
2: Fülbe jó könnyű zenei műsorunkat sugároztuk, amelyet Bíró Hunor szerkesztett. A Fülbe jó mai adásában a londoni Noisettes együttes különleges zenei világát ismerhették meg. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak!

sorunk utolsó órájában is. Szabó Anita a mikrofonnál. Ma Assisi Szent Ferenc, olasz szerzetes költő gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. A lélekben szegények nem azért boldogok, mert valamit elvesztettek, hanem azért, mert valamit megtaláltak. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnusradio.ro honlapon. A következő percekben híreinket sugározzuk. Hírek. Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Jövő tavasszal megnyílhat a Marosvásárhelye és Ákosfalva közötti A8-as autópálya szakasz. A juhok és kecskék vakcinázása nyithatja meg ismét az utat az élőállatexport előtt. Meghallgatták a diákokat egyenruha ügyben. Két földrengés volt az éjszaka Romániában. Az előrejelzések szerint ma nagyrészt napos időre számíthatunk, most jöjjenek a részletek. 2027 tavaszán megnyílhat a Marosvásárhely és Ákosfalva közötti A8-as autópálya szakasz. Ez a város déli elkerülő útjaként működhet, és a jelenleg a városon, illetve a Metropolis övezeten áthaladó tranzitforgalom egy részét vezetheti el, miközben gyorsabb összeköttetést biztosíthat a Metropolis övezet déli és keleti részei között. A következő ütemben 2027 nyarán az Ákosfalva és Nyárádszereda közötti mintegy 12 kilométeres szakaszt is átadhatják a forgalomnak. A célzott oltási stratégia elindítása jelenti az egyetlen esélyt a külföldi értékesítés újraindítására, amelynek leállása súlyos veszteségeket okozott az állattartóknak országszerte és Harkita megyében is. Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság kidolgozta a kiskérőcök betegségei elleni cselekvési tervet, amelynek részeként az Európai Oltóanyagbanktól kértek vakcina támogatást a védekezés megkezdéséhez. A szakhatósági egyeztetéseken alapuló cselekvési terv az uniós szabályozásokkal és az Európai Unió szakértőinek ajánlásaival összhangban készült el. A program részeként Románia az Európai Oltóanyagbanktól kért támogatást a vakcinadózisok biztosítására, míg a fennmaradó szükséges adagok beszerzését a hatóság saját hatáskörben sürgeti. Meghallgatták a diákokat egyenruha ügyben. A törvénytervezetet kezdeményező szociáldemokrata szenátor szerint nem annyira eltérőek az álláspontok. Az Országos Diáktanács és a Szülői Egyesületek képviselőit fogadta pénteken Daniel Kötelin Zamfira a szenátusban, miután az általa kezdeményezett és a szenátus által már elfogadott iskolai egyenruha törvény a tanulók tiltakozását eredményezte. A szociáldemokrata párti politikus hasznosnak nevezte a találkozót, és sajnálatát fejezte ki, amiért nem ejtették meg már korábban ezt a beszélgetést. Megkímélt volna minket a sok agressziótól azok részéről, akik csak a gyűlöletet és a megosztást hirdetik, írta Facebook bejegyzésében a szenátor, aki szerint álkonfliktus alakult ki az ügyben, amit a viszálykeltők tápláltak. Zamfir ugyanis a pénteki beszélgetés alapján arra megállapításra jutott, hogy az iskolai egyenruhák kérdésében korántsem túl eltérőek az álláspontok. A Richter skála szerinti 3,5-ös erősségű földrengés történt szombaton 4 óra 22 perckor Búzeum megyében, Vrancsa szeizmikus térségében, közölte az Országos Földfizikai Intézet. A szeizmikus mozgás 140,9 kilométeres mélységben következett be, epicentruma 55 kilométerre volt Fogsánytól, 59 kilométerre Búzótól, 60 kilométerre Sepsiszentgyörgytől és 68 kilométerre Brassótól, írja az Ager Press. 2 óra 41 perckor egy másik, a Richter skála szerinti 2,9-es erősségű földrengést regisztráltak, ugyanabban a szeizmikus térségben, de Vrancsa megyében. Epicentruma 43 kilométerre volt Fogsánytól, 59 kilométerre Búzótól, 69 kilométerre Sepsiszentgyörgytől és 79 kilométerre Brassótól.
Az idei év legerősebb 4,5-ös erősségű földrengése február 26-án következett be Vráncsa megyében.

0: nevében. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 34 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 75 bani és 100 magyar forint 1 lej 45 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma többnyire napos lesz az időnk. A nap csúcshőmérséklete 19 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 2 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Kolozsvár Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem. Ézsaiás könyve 29. fejezetének 13. verse. Jézus mondja, nem az teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából. Máté evangéliuma 15. fejezetének 11. verse.
4: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
3: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
4: Gombolózón állék zenében. Vágjon zsebre érdekességet.

0: és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
1: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Versrovatunk következik, amelyben Ady Endre Köszönöm című költeményét osszuk meg.

Ady Endre, köszönöm, köszönöm, köszönöm. Napsugarak zúgása, amit hallok, számban nevednek jó íze van. Szent mennydörgést néz a két szemem, Istenem, Istenem, Istenem. Zavart lelkem, tegnap mindent bevallott. Te voltál mindig, mindenben, minden. Boldog szimatolásaimban, gyöngéd simogatásaimban, s éles, szomorú nézéseimben. Ma köszönöm, hogy te voltál ott, hol éreztem az életemet, s hol dőltek, épültek az oltárok. Köszönöm az én értem vetett ágyat. Köszönöm neked az első sírást. Köszönöm tört szívű édesanyámat, fiatalságomat és bűneimet. Köszönöm a kétséget, a hitet, a csókot és a betegséget. Köszönöm, hogy nem tartozok senkinek másnak, csupán néked. Mindenért néked. Napsugarak zúgása, amit hallok. Számban nevednek jó íze van. Szent mennydörgést néz a két szemem. Istenem. Istenem. Istenem. Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott, hogy te voltál élet, bú, csók, öröm. S hogy te leszel a halál. Köszönöm.

0: ragadtuk meg. A következő percekben harangszó rovatunkban a vasárnapi istentiszteletek rendjét ismertetem.
1: Harangszó. Hit, remény, szeretet.

Szeretettel köszöntöm a Harangszó rovat hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. A következő percekben a kolozsvári felekezetek vasárnapi istentiszteleti rendjét ismertetjük. Elsőként a református egyházzal kezdünk. A Farkas utcai templomban délelőtt 10 órától Bányai Csaba Attila prédikál, délután 6 órától Fazekas Zsolt. A Györgyfalvi úti templomban délelőtt 10 órától Fazekas Zsolt hirdeti az igét. A Kétágú templomban délelőtt 10 órától Székely József szolgál, délután 6 órától Kurta József. A Napkelet utcai imaházban délelőtt 10 órától Pap Ákos hirdeti az igét. A Hidelvei templomban délelőtt 10 és délután 6 órától Szőlősi János prédikál. A Felsővárosi Kakasos templomban délelőtt 10 és délután 6 órától Lőrinc Attila tart istentiszteletet. Újalsóvároson délelőtt 10 órától Sebestyén Ákos hirdeti az igét, délután 6 órától pedig Füstös Tóth Beatrix. Az Írisztelepi templomban délelőtt 10 órától Farkas László szolgál. Kerekdombon délelőtt 10 és délután 6 órától Fazakas Csaba tart istentiszteletet. Szamosfalván délelőtt 11 és délután 6 órától Pintek Márton hirdeti az igét. Kölesföldön délelőtt 9:30-től Pintek Márton prédikál. A Bulgária telepi templomban délelőtt 10 órától Barta István szolgál, délután 6 órától pedig Simon János. A Tóbidiki templomban délelőtt 10 órától Bántó Tamás Csilla prédikál, a Törökvágási templomban délelőtt 10 órától Bibza Gábor szolgál, délután 6 órától pedig Kacsó Roland Szilárd. A Kolozs-Monostori templomban délelőtt 10 órától Gede Csongor tart istentiszteletet, délután 6 órától pedig Fehér Attila. Százfenesen délelőtt 10 órától és délután 6 órától Máté István prédikál. Kisbácsban délelőtt 10 órától Olá Mátyás szolgál. Apahidán délelőtt 11 órától Sikó Csaba tart istentiszteletet.

Következzen a római katolikus egyház vasárnapi miserendje. A Szent Mihály templomban délelőtt 11-től László Attila szolgál. 18 órától a főtéri plébánia papjai celebrálják a misét. A Szent Háromság piarista templomban reggel 8 órától Sárközi Sándor szolgál. 9:30-től román nyelvű szent misét tart Popeszk Mihaice Krisztián, 10:45-től olasz nyelvű szent misét celebrálnak a jezsuita szerzetes papok. 19 órától egyetemisták szent misét tartja Molnár Lehel. A Ferencrendi templomban 9 órától és déli 12 órától lesz szent mise, követhető a kolozsvári ferencesek YouTube csatornáján is. A Szent Péter és Pál templomban délelőtt 10:30-től Ferenc Antal szolgál. A fájdalmas szűzanya Monostori úti templomban reggel 9 órától Székely Dénes celebrálja misét. A kolozs-monostori nagyboldogasszony abátsági kálvária templomban délelőtt 11-től Székely Dénes prédikál. A Szűz Mária Szent Szíve Jobbágy utcai templomban délelőtt 10:30-től Vizi Zakariás hirdeti az igét. A Jézus Szent Szíve Kerekdombi templomban délelőtt 9:30-től Keresztes Olivér szolgál. A Szent József templomban Irisztelepen 10:45-től Keresztes Olivér tart szent misét. A Szent István templomban Dónátúton 9:50-től Böjte Csongor celebrálja misét. Az Árpádházi Szent Erzsébet templomban Szamosfalván reggel 8:30-től Ferenc Antal szolgál. Szombaton a Szent Péter és Pál templomban délután 6 órától vasárnap előesti szentmisét celebrál Ferenc Antal.

az unitárius egyházban. A belvárosi templomban délelőtt 11 órától Rácz Norbert Zsolt prédikál. Az Irisztelepi templomban délelőtt 11 órától Mezei Csaba hirdeti az igét. Monostoron délután 3 órától Széles László szolgál. Az evangélikus egyházban délelőtt 10 órától kerékgyártó Imola tart

0: Zenedoboz komoly zenei kívánság műsorunkkal várom Önöket rádió közelbe. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnusradio.ro weblapon.
1: Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora.
0: Köszöntöm a Zenedoboz komoly zenei kívánság műsorunk kedves hallgatóit, és köszöntöm mindazokat, akik ezen a héten a névnapjukat, születésnapjukat, vagy életük más fontos eseményét ünneplik. Elsőként a névnapját ünneplőket köszöntjük. Szóljon nekik Beethoven első C-dur szimfóniájának egyik tétele.

Beethoven első C-dur szimfóniájának egyik tétele csendült fel, amellyel a névnapját ünneplőket köszöntöttük. Isten éltesse őket sokáig. A következő percekben Dmitri Sosztakovics első szimfóniának egyik tételével köszöntjük mindazokat, akik ezen a héten ünnepelték a születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét.

0: Dmitri Sosztekovics első szimfóniának egyik tételével köszöntöttük azokat a hallgatókat, akik ezen a héten ünnepelték a születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét. Isten éltessen minden ünnepeltet! Búcsúzóul köszöntök még egyszer minden kedves hallgatót, áldott hétvégét és örömteli jövő hetet kívánok!
1: Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora.
0: Köszönjük szépen figyelmüket, Zenedoboz komoly zenei kívánság műsorunk jövő héten is jelentkezik. Addig várjuk üzeneteiket a 0264-441-968-as telefonszámra, vagy az agnus@agnusradio.ru e-mail címre.

Lassan műsoridőnk a végéhez érkezik, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Munkatársaim nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. A mai nap gondolatával búcsúzom, amely Assisi Szent Ferenc olasz szerzetes költőtől származik és így hangzik. A lélekben szegények nem azért boldogok, mert valamit elvesztettek, hanem azért, mert valamit megtaláltak. A Szombatdéli Magazin műsor házigazdáját, Szabó Anitát hallották. Áldott kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónak. Békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

piti bonyó. Ez a meg a szomó, kinek jó, fedd a sötét leple, rákszabták méretre, éles vagy fej.

És itt az a fantasztikus zenekar! Nagyon, nagyon, nagyon szépen köszönjük!

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Jövő tavasszal megnyílhat a Marosvásárhelye és Ákosfalva közötti A8-as autópálya szakasz. A juhok és kecskék vakcinázása nyithatja meg ismét az utat az élőállatexport előtt. Meghallgatták a diákokat egyenruha ügyben. Két földrengés volt az éjszaka Romániában. Az előrejelzések szerint ma nagyrészt napos időre számíthatunk, most jöjjenek a részletek. 2027 tavaszán megnyílhat a Marosvásárhely és Ákosfalva közötti A8-as autópálya szakasz. Ez a város déli elkerülő útjaként működhet, és a jelenleg a városon, illetve a Metropolis övezeten áthaladó tranzitforgalom egy részét vezetheti el, miközben gyorsabb összeköttetést biztosíthat a Metropolis övezet déli és keleti részei között. A következő ütemben 2027 nyarán az Ákosfalva és Nyárádszereda közötti mintegy 12 kilométeres szakaszt is átadhatják a forgalomnak. A célzott oltási stratégia elindítása jelenti az egyetlen esélyt a külföldi értékesítés újraindítására, amelynek leállása súlyos veszteségeket okozott az állattartóknak országszerte és Harkita megyében is. Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság kidolgozta a kiskérőcök betegségei elleni cselekvési tervet, amelynek részeként az Európai Oltóanyagbanktól kértek vakcina támogatást a védekezés megkezdéséhez. A szakhatósági egyeztetéseken alapuló cselekvési terv az uniós szabályozásokkal és az Európai Unió szakértőinek ajánlásaival összhangban készült el. A program részeként Románia az Európai Oltóanyagbanktól kért támogatást a vakcinadózisok biztosítására, míg a fennmaradó szükséges adagok beszerzését a hatóság saját hatáskörben sürgeti. Meghallgatták a diákokat egyenruha ügyben. A törvénytervezetet kezdeményező szociáldemokrata szenátor szerint nem annyira eltérőek az álláspontok. Az Országos Diáktanács és a Szülői Egyesületek képviselőit fogadta pénteken Daniel Kötelin Zámfira a szenátusban, miután az általa kezdeményezett és a szenátus által már elfogadott iskolai egyenruha törvény a tanulók tiltakozását eredményezte. A szociáldemokrata párti politikus hasznosnak nevezte a találkozót és sajnálatát fejezte ki, amiért nem ejtették meg már korábban ezt a beszélgetést. Megkímélt volna minket a sok agressziótól azok részéről, akik csak a gyűlöletet és a megosztást hirdetik, írta Facebook bejegyzésében a szenátor, aki szerint álkonfliktus alakult ki az ügyben, amit a viszálykeltők tápláltak. Zámfir ugyanis a pénteki beszélgetés alapján arra megállapításra jutott, hogy az iskolai egyenruhák kérdésében korántsem túl eltérőek az álláspontok. A Richter skála szerinti 3,5-ös erősségű földrengés történt szombaton 4 óra 22 perckor Búzeu megyében, Vrancsa szeizmikus térségében, közölte az Országos Földfizikai Intézet. A szeizmikus mozgás 140,9 kilométeres mélységben következett be, epicentruma 55 kilométerre volt Fogsánytól, 59 kilométerre Búzeutól, 60 kilométerre Sepsiszentgyörgytől és 68 kilométerre Brassótól, írja az Ager Press. 2 óra 41 perckor egy másik, a Richter skála szerinti 2,9-es erősségű földrengést regisztráltak, ugyanabban a szeizmikus térségben, de Vrancsa megyében. Epicentruma 43 kilométerre volt Fogsánytól, 59 kilométerre Búzeutól, 69 kilométerre Sepsiszentgyörgytől és 79 kilométerre Brassótól. Az idei év legerősebb 4,5-ös erősségű földrengése február 26-án következett be Vrancsa megyében. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 34 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 75 bani és 100 magyar forint 1 lej 45 bani.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma többnyire napos lesz az időnk. A nap csúcshőmérséklete 19 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 2 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik a mai napra kiválasztott két igét, Bántó Tamás Csilla Andrea, a Kolozsvár Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
0: Jó hír!
2: Ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem. Ézsaiás könyve 29. fejezetének 13. verse. Jézus mondja, nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából. Máté evangéliuma 15. fejezetének 11. verse.
0: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Agnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad!

0: az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány, az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
1: Reklám. Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Család és párok lelki gondozása.
3: Megtalálni azokat a pontokat a házasságunkban, a családunk életében, ahol elakadásaink vannak, ahol valamit mélyre elraktároztunk, és nem merünk róla beszélni, mert hogyha beszélnénk, akkor abból csak veszekedés lenne, és szerintem nagyon sok családban ez ismerős, hogyha valami nézeteltérés, konfliktus előkerül, akkor a veszekedésen túl nincsen megoldás.
2: Kéz a kézben jótékonysági vásár.
4: Van a Kéz a kézben jótékonysági könyvlicit és tombola csoportunk, ez a Facebook csoportunk, és itt bárki bekapcsolódhat. Amúgy nagyon egyszerűen lehet licitre felrakni tárgyakat, vagyis könyveket. Maga a lépések azok kb. Úgy néz ki, hogy ugye lefotozod a licitre szánt könyvet, ezt kiposztolod a csoportba, raksz ugye egy kezdő licitet, egy licit lépcsőt, hogyha szeretnél.
2: Ifjúsági munka a Beregi Református Egyházmegyében.
5: Hál' Istennek, hogy még a gyülekezetekben vannak olyan fiatalok, akik elkezdhették az idén is a konfirmáció oktatást, nyáron táborokba vehettek részt, és pont egy ilyen találkozást szeretnénk nekik szervezni, hogy ez már nem az a nyári életérzés, hanem egy kicsit már az iskola, egy kicsit már a tanulás, de azért mégis hadd találkozzanak egymással azok a fiatalok, akik nyáron együtt táboroztak.
2: Játszunk együtt, nyílt nap, százfenesen.
6: Tervünk az, hogy ez a kapcsolati háló minél több rétű legyen, minél több szakembert be tudjunk vonni, illetve jelen pillanatban a kora gyermekkorra fókuszálunk, de szeretném, hogyha egy olyan programot is el tudnánk indítani, ami például óvodába és iskolába is be tudnánk vinni, mert hogy még az óvodások és a kisiskolásoknak is a mindennapjában a játék benne van.
2: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A következő beszélgetésünkben szó esik arról, hogyan hat a háború, a szétszakítottság és a mindennapi bizonytalanság a kárpátaljai családok és házaspárok életére. Pocsainé Tövisi Tíma, a református lelkipásztor, család és pár lelki gondozó, mentálhigiénész szakember arról beszél, hogyan segíthet a lelki gondozó a visszatérő konfliktusok, az elhidegülés vagy éppen a válás gondolatának megjelenésekor. Megtudhatjuk azt is, mikor érdemes külső segítséget kérni, hogyan működhet a páros lelki gondozás, és mit tehetnek a házastársak otthon, egymásra időt számva, és újra megtanulva beszélgetni. A lelkipásztor végül arról is szól, miért fontos számára a családok segítése, és milyen bátorítást adna a nehézségekkel küzdő házaspároknak.
7: 2026-ban Kárpátalján talán nagyobb hangsúlyt kellene, hogy kapjon az, hogy család és párok lelki gondozása, hiszen úgy a családokban és a párok életében is annyi megpróbáltatás van jelen, ami akarva akaratlanul is, de hozza magával azt, hogy egyre több diszfunkcionális család jelenik meg, egyre több kapcsolatban problémák. Hogyan látja ön ezt a helyzetet itt Kárpátalján, és mivel lehetne ezen segíteni?
3: Az a tapasztalatom, hogy nagyon nagy mélységben van a házasságok legnagyobb része Kárpátalján. Hát az elmúlt időszak az rányomta a bélyegét minden család életére, és ugye már az 5. éve folyik a háború, és nincs kilátásban, hogy vége lesz, és azok a családok, akik szétszakítottságban vannak még mindig, mert azt vállalták, hogy egyik fél itt Kárpátalján marad, a másik meg egy másik országban, semmiképpen sincs szó ott családépítésről, vagy úgy családról, mint fogalomról, mert a gyerek elveszítette egyik szüleit egészen biztosan, a másik szülőt is valamilyen szinten, mert az, aki Kárpátalján maradt, az a mindennapi megélhetésért küzd, és hogyha anya és apa szerepet visz egyik fél teljes mértékben, akkor nem tud ott lenni, mint szülő a gyerekének az életében úgy, ahogy ott kellene lennie, és szerintem nagyon sok család szenved, de mi a gyerekek és férj és feleség is egyaránt, akik itt együtt élnek még,

0: és egy családként vannak jelen Kárpátalján, őnekik is megvannak a hasonló nehézségeik, mert felgyorsult az élet. Tehát ott van a lelki terhe annak, hogy egy nyomáson, ha van felmentése egy férfinak, ha nincs, akkor is van egy nyomás, egy háborús nyomás, a megélhetésért folyó küzdelem, és nagyon ritka az meglátásom szerint, amikor a családok, a házastársak arra koncentrálnak, hogy hogyan töltsünk minőségi időt egymással. És ez a háború a családokat lopta meg, mert nincs együtt töltött idő úgy a nagy családban sem, tehát a generációk sem töltenek, több generáció sem tölt időt egymással, és így a gyerekek teljesen kiszakadnak meglátásom szerint, és hát én azt tapasztalom, hogy gyülekezetemken belül, hogyha a lelki pásztoroknak a tekintete erre kinyílik, hogy lelki gondozni kell a családokat, akkor azokban a gyülekezetekben nagyon intenzíven, aki igényes magára és a lelki életére és a családjára, ő részt vesz bizonyos alkalmakon, de ahol nincs lehetőség, vagy talán nincs meg az az ember, aki odafigyelne rájuk koncentráltan, ott a saját maguk problémáival küzdenek, és hát el vannak, és a probléma az mindig mélyre van elrakva, és a hétköznapi dolgokkal foglalkoznak az emberek, és a hétköznapi dolgok őrlik fel az egész életet, és ami mélyen van, az lehet soha nem is fog előkerülni.
1: Miben tud segíteni egy lelki gondozó, aki kimondottan a családokra és a párokra koncentrál?
0: Hát elsősorban meghallgat. Szerintem egy lelki gondozó mindig abban a legnagyobb segítség, hogy bizalommal hozzá lehet fordulni, mert ami elhangzik egy beszélgetésen, az ott marad. Közben meg az Isten jelenlétében történik ez a beszélgetés, mert azért azt nem szabad elfelejteni, hogy itt nem emberi segítségen fog múlni egy család életében sem a segítségnyújtás, hanem Isten avatkozik be, és Isten kínálja fel azt a megoldást, ami szerinte való. És ezért nagy kincs ma egy lelki gondozó, és egy lelki gondozóhoz elmenni, akár egyéni beszélgetésre, akár házastársként, vagy családként, ne talán együtt, hogy megtalálni azokat a pontokat a házasságunkban, a családunk életében, ahol elakadásaink vannak, ahol valamit mélyre elraktároztunk, és nem merünk róla beszélni, mert hogyha beszélnénk, akkor abból csak veszekedés lenne, és szerintem nagyon sok családban ez ismerős, hogyha valami nézeteltérés, konfliktus előkerül, akkor a veszekedésen túl nincsen megoldás, és a lelki gondozó jelenlétében meg talán ez törhet meg, hogy halljuk hangosan kimondva a saját érzéseinket is, gondolatainkat is, és a társunkét is, ne talán gyerekeinkét is, hogyha a család nagyobb létszámban érkezik, és minden egyet és kimondott szónak súlya van. És néha csak annyi kell, hogy koncentráltan időt szánjunk arra, talán egy külső embert bevonva segítségként, hogy kimondjuk azt, ami van. Mert onnan tudunk építkezni, hogy tudjuk, hogy hol tartunk. Tehát ha én nem tudom, hogy hol tartok, akkor nem tudom, hogy még mennyi mindenre van szükségem arra, hogy fölépítsek esetleg egy házat. De ha látom, hogy hol tartok, mondjuk, hogyha most egy épület építésén gondolkodunk, akkor tudom, hogy még mennyi keretem van erre, még hogyan oszthatom be az időmet, energiámat, és ez ugyanígy működik egy család egy házasság életében is.
1: Bennem felmerül végig, ahogy beszélgetünk, az a kérdés, hogy hogyan lehet párokkal dolgozni? Tehát amikor egy egyéni beszélgetésről van szó, akkor valóban áthagyjuk magunkat, és meghallgatjuk azt az egyént ítélkezésmentesen. De amikor két emberről van szó, ott már mondhatjuk azt, hogy akár két tűz közé is kerülhet a lelki gondozó, hogy nyilvánvalóan nem adhatunk egyik félnek vagy másiknak igazat, de jelen kellene is mind a két fél támogatni egyfajta módon, hogy mind a két fél felé azt közvetíteni, hogy én itt vagyok, és megértlek, és meghallgatlak téged. Hogy hogyan tud ez pároknál működni?
0: Mindig is foglalkoztam párokkal, és nagyon szeretem a párokkal való foglalkozásban azt, hogyha, tehát nyilván a lelki gondozó pártatlan marad. Tehát egy lelki gondozóhoz nem azért megyünk el, hogy valamelyik félnek igazat adjon, mert nem fog igazat adni az, aki valóban oda szeretne figyelni a párkapcsolatra. Nagyon fontos, hogyha valaki megkeres párként egy lelki gondozót, akkor azt a kapcsolat érdekében tegye meg. És hogyha ez le van tisztázva az ő gondolataikban, az ő érzéseikben, hogy mi a kapcsolatot meg szeretnénk menteni, vagy elakadtunk, és innen szeretnénk tovább jutni, és erre van szükségünk segítségre, akkor ebben tud segíteni a lelki gondozó, és ugye megvannak a technikák, hogy hogyan folytatunk egyéni lelki gondozói beszélgetést is, de lényegében ugyanezt történik a páros lelki gondozói beszélgetésben is, hogy egyik és másik fél meg van hallgatva, meg van értve, és lehet, hogy ki van hangosítva egy-egy olyan gondolat, amit talán ők lehet, hogy elsiklik az ő beszélgetésükben, de én, mint harmadik fél kívülről látom, hogy talán ott a probléma is, arról kellene többet beszélni, vagy arról a mélységről kellene levenni a leplet, és ebben segíthetek, és nincs két egyforma pár, és nincsen két egyforma párkapcsolat, és nincs két egyforma probléma, még akkor sem, hogyha egyformának tűnik, mert mindannyian egyéniségek vagyunk, és külön egyéniségemet viszem bele abba a kapcsolatba, és hát szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy lássa mind a lelki gondozó, mind a házas pár azt, hogy itt a kapcsolatért szeretnénk tenni valamit a kapcsolat érdekében.
1: Ez is bizonyára mindegyik párnál más, de mikor jön el, vagy mikor érezhetjük, hogy itt van az a pont, amikor most már külső segítségre van szükségünk? Hogyan ismerheti fel ezt egy házas pár?
0: Hát nekem az a tapasztalatom, hogy akkor szoktak megkeresni, amikor visszatérő konfliktusok vannak, amire nincs megoldás. És talán már annyira elhidegül egy pár egymástól emiatt, hogy lehet, hogy legyintve azt mondják, hogy jó, akkor ezt a témát fel se hozzuk erről, inkább nem fogunk beszélni pont azért, mert úgysem tudjuk a megoldást rá. És ilyenkor van igényük, de ez egy enyhébb változat szerintem, de nagyon sokszor azért keresnek meg a párok, mert megfogalmazódik a válás gondolata, hogy jobb lenne külön. És hát egy lelki gondozó viszont arra viszi vissza a pár figyelmét, hogy amikor házasságra léptek, amikor szövetséget kötöttek, akkor nem azt fogadták meg egymásnak, hogy egy bizonyos időre, hanem élethosszig tartó kapcsolatról van szó. És az, hogy elromlott, az nem azt jelenti, hogy nem megjavítható valami. Tehát én meg vagyok győződve, hogy minden egyes kapcsolatot meg lehet gyógyítani, és Isten segítségével ki lehet jönni a mélységből, ha mindkét fél akarja. Tehát ezt azért hangsúlyoznám. Azért elmenni nem érdemes, hogy valaki megmondja az én társamnak, hogy nekem van igazam, és jól jönni ki egy konfliktusból, de azért elmenni érdemes, hogyha én meg vagyok győződve, hogy most baj van, innen nem látom a kiutat, és csak megyünk lefele, és a fal köztünk épül egyre magasabbra, de én szeretnék ezért tenni, hogy ez a kapcsolat megmeneküljön, akkor érdemes segítséget kérni, mert van megoldás.
1: Kárpátalján is sajnos, de az a negatív tendencia van előttünk, hogy egyre több házasságban van probléma, egyre több házasságban döntenek úgy a felek, hogy na ez már nem megoldható, itt már nincs más kiút, csak a válás, vagy a különlét. Hogyan jelentkezhetnek, vagy hol van mód rá arra, hogy akár ilyen alkalmakon részt vegyenek, hogyha mondjuk most valaki hallja és felismeri, hogy igen, most már nekünk is erre szükségünk van, és mi szeretnénk akár igénybe venni. Van erre lehetőség itt Kárpátalján?
0: Hát én Csongoron élek, Betesda szenvedélybeteget mentő missziót vezetem, és minden nyáron házaspároknak alkalmakat szervezünk, alkalmat, egy hosszabb hétvégét szoktunk szervezni, általában július közepén van ez a hétvége, ahová gyerekeikkel együtt eljöhetnek. Utóbbi időben az a tapasztalat, hogy a gyerekeket már otthon hagyják, mert tényleg minőségi időt szeretnének a párok egymással tölteni. Tehát ez az egyik lehetőség, hogy lehet egy ilyen közösségi alkalmat választani. És a másik megoldás, hogy van rá mód, hogy egyéni lelki gondozói beszélgetésen részt venni, vagy párként eljönni, vagy akár családként, ha úgy érezzük, hogy ennek a családnak van szüksége gyógyulásra. Tehát Csongoron szívesen időpont egyeztetéssel fogadok bárkit, aki megkeres, szoktak egyébként megkeresni Facebookon, interneten, Messengeren, elérhető és megtalálható vagyok, úgyhogy ha van igényre, akkor szívesen.
1: Mi az a, hát nem tipp, nem is üzenet, hanem mondjuk jó tanács, amivel mondjuk ellátna azokat a párokat, akik mondjuk hát a háború okozta helyzet miatt nem tudnak mondjuk elmenni egy-egy ilyen alkalomra, mert ugye akár csak az egyik fél tud mozogni, de szeretnének javítani a házasságukon. Mi az azok a támpontok, amelyekkel mondjuk elkezdhetjük otthon is, hogy mondjuk mi ketten teszünk a házasságunkért.
0: Aki bezártan éli az életét, és azért sok házas pár egyik fele bezárva van az utóbbi időben. Szerintem az internet adta lehetőség óriási. Tehát, hogyha mi szeretnénk a házasságunk érdekében tenni, akkor egészen biztos, hogy akár ha csak a YouTube-ot használjuk, a YouTube-on találunk olyan előadásokat, ami konkrétan a házasság gondozásra épül, és arra ad nekünk tanácsot. A másik pedig, hogy hát nekem az a személyes tanácsom, hogy töltsenek időt együtt. Tehát igen, bezárva van egyik fél, igen, a másik teljesen el van havazva sok munkával. Hetente egy órát szerintem nem olyan nagy luxus kiszakítani ebből a körforgásból, amikor csak rólunk van szó. Tehát nem kell oda külső ember, hogy mi arról beszéljünk, hogy mi van bennünk. És hogyha ez elkezdődik hetente egy órával, akkor én meg vagyok győződve, hogy egy idő után több alkalom is lesz, és akár olyan dolgok is visszajönnek a házasságunkba, bár nem tudunk kilépni otthonról, amire oly régóta vágyunk, már csak nem mertük megfogalmazni. Beszélgessünk. Amikor nincs kommunikáció, ott elhidegül egymástól a pár. Kimondatlan dolgok vannak, amik ott vannak mélyen mind a két félbe. És próbáljunk visszagondolni arra az időszakra, amikor összekötöttük az életünket. Mi történt akkor? Hát akkor is beszélgettünk, udvaroltunk egymásnak. Újra kell rendezni az életet ezen a téren, és így időt szánni egymásra, mert másképpen nem fog működni. Az nem működik, hogy egymás gondolatait kitaláljuk. Egészen biztos, hogy nem tudom, hogy a másik mire gondol. Meg kell fogalmazni. Ha fájó, meghallgatni, a másikat akkor is meg kell hallgatni, és akkor, hogyha mindkét fél meghallgatja a másikat, akkor az már egy kiindulási pont.
1: Az elmúlt percekben Pocsainé Tövisi Tímát, református lelkipásztort, család és pár lelki gondozót hallhatták. Erdély. Jótékonysági vásárt szervez október 24-én Kolozsváron a Kéz a Kézben Jótékonysági Könyvlicit és Tombola csoport. Az eseményre már előzetesen is várják a felajánlásokat, a tombolához pedig támogatókat keresnek. Hogy milyen adományokra van szükség, hogyan zajlik majd a vásár és hogyan lehet bekapcsolódni, arról Gábor Izabellát, a csoport önkéntesét kérdezte Ungvári Szende.
2: Először is mesélni egy kicsit a Kéz a Kézben Jótékonysági Könyvlicit és Tombola csoportról. Mikor indult ez útjára, illetve kivel kezdődött mindez?
3: Az egész Ólyus Noár Robert megsegítésére kezdődött, ugye egy SMA-s kisgyermek volt. Ez 2020 februárjában indult a csoport. Eredetileg úgy terveztük, hogy fizikai vásárt fogunk tartani, de mivel ugye a pandémia közbeszólt, ezért akkor nem sikerült megtartani a fizikai vásárt, így maradtunk az online térben. Könyvliciteket raktunk fel, illetve a nagy csoportban ugye más tárgyakat is raktunk licitekre. És akkor így folytatódott tulajdonképpen, hát már közel 6,5 éve folyik ez a csoport, és folyamatosan jönnek a könyvlicitek, illetve ugye a tombola nyereményeket is szoktunk felrakni.
2: Hogyan működik maga a könyvlicit? Mit kell tudnia annak, aki szeretne bekapcsolódni, illetve Facebookon vagy webfelületen lehet könyvekre licitálni?
3: Tehát van a Kéz a Kézben Jótékonysági Könyvlicit és Tombola csoportunk, ez a Facebook csoportunk, és itt bárki bekapcsolódhat. Amúgy nagyon egyszerűen lehet licitre felrakni tárgyakat, vagyis könyveket. Maga a lépések azok kb. Úgy néz ki, hogy ugye lefotozod a licitre szánt könyvet, ezt kiposztolod a csoportba, te raksz ugye egy kezdő licitet, egy licit lépcsőt, hogyha szeretnél, akkor ugye a végét, tehát hogy mikor zárodik a licit, általában a könyvetnél 3 napot szoktunk rakni, és akkor az órát is odaidottad például este 9 óra, akkor, és akkor nem tudom, ha van például kirakod, akkor 3 nap múlva, akkor megnézed, hogy akkor mennyi licit érkezett. Melyik a legnagyobb összeg, és akkor ugye este 9-kor például zárod a legnagyobb összeggel a nyert, és akkor fel kell töltse a bizonylatot, és utána akkor egyeztetünk az átadásról, tehát akárki bekapcsolódhat nyugodtan, és felrakhat licitre könyveket.
2: Hogyha Facebookon egy személy ugye felteszi a könyvét, akkor nektek el szokta egyből küldeni a befolyt összeget?
3: Tehát az a Facebook csoportunknak a borítóképén ugye ott van az egyesületnek a számlaszáma, és akkor oda kell utalni ugye a számlaszámra a pénzt, és akkor erről kell feltölteni ugye a bizonylatot, hogy akkor már történt az utalás, ugye? Illetve ugye az is fontos, hogy például valaki nem kolozsvári, és szeretne feltölteni licitre könyveket, akkor ugye odaírja, hogy személyes átadás például csak Kolozsváron, vagy csak Váradon például, vagy pedig, hogy postázza is. Tehát mi azért szoktuk postázni is, de van, aki mondjuk ezt nem vállalja be, az se gond, tehát teljesen rendben van, ugye csak hogy specifikálja, hogy akkor postázza vagy nem a könyvet.
2: A könyvek mellett ugye tombolát is szoktatok szervezni, ez hogyan működik, és igazából itt is könyveket szoktatok felajánlani, vagy tárgyakat, eseményeket?
3: A könyves csoportban csak kizárólag könyveket. A könyves csoportban csak kizárólag könyveket szoktunk tombolára is felajánlani. Van egy

0: vásár Kolozsváron. Mit kell tudni erről az eseményről, és hogyan zajlik majd a vásár, és pontosan hol?
1: Így igaz, október 24-én szombaton várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel a Vibe of Season-ben itt Kolozsváron. Ez a Sixtil Puskárió 2 szám alatt található. Volt ott a hátul a konzulátus udvara mellett, ugye. Ez 15 óra és 22 óra között fog zajlani, ahova mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk. Itt lesznek könyvek, illetve a könyvek mellett még találhatóak ruhák, felnőtt, illetve gyerekruhák is, cipők, kézműves termékek, tehát akár karácsonyra is, hogyha valaki szeretne vásárolni akkor karácsonyi ajándékot, akkor nagy-nagy szeretettel várjuk, és mindenkit bátorítunk arra, hogy eljöjjön erre a vásárra, hiszen nagyon-nagyon jó vagány cuccokkal készülünk.
0: És ez a vásár konkrétan most valakinek a gyűjtésére szerveződik?
1: Igen, két beteg kisfiú megsegítésére, Csuka Dávid Gábor és kisöcsének Csuka Bencinek. Csuka Dávid már 8 éves, ilyen születés körüli oxigén hiányt szenvedett, illetve kimutattak egy genetikai rendellenességet is, amely módosítja vagy súlyosbíthatja ugye az idegrendszeri tüneteit és a mozgászavart is. Az izomzata ugye még mindig feszes, tehát állandó görcsbe van, sokszor felcseréli például a nappalt az éjszakával, speciális székbe is van, és állandó megfigyelésre, ugye felügyeletre szükséges. Kisöcsinél is, Bencinél is, aki már 2 éves, kimutattak ugyancsak egy genetikai rendellenességet. Neki a mozgás és a beszéd fejlődése az egy pár hónapos baba szintjén van, így a fiúknak ugye állandó terápiára van szükségük, gyógytornákra, illetve például a Bowen terápiára, drága vitaminokra, és ebben szeretnénk segíteni, hogy akkor a vásáron befolyt összeget akkor a fiúk részére adjuk, ugye? Tehát, hogyha megállna a gyűjtés, akkor a fiúk akkor nem tudnának menni tovább a kezelésre, és akkor ez akár visszaeshetnének, tehát, hogy eddig, amit ugye elértek, és amiért harcoltak, akkor visszaeshetnének.
0: Az eseményt egy előzetes adománygyűjtő akció is megelőzi. Milyen adományokat vártok jelenleg?
1: Tehát jelenleg ugye várunk például gyerekruhákat, akár felnőtt ruhákat is, cipőket, tehát bármilyen tárgy, ami van otthon, ami új, vagy nagyon-nagyon jó állapotban van, tehát aki olyan tárgyakat várunk, amit más is szívesen megvásárolna, új kiadású könyveket például, kézműves termékeket, akár ékszereket, csuprokat, tehát bármi, ami mondjam, az nem nagy, tehát például nem egy hűtőre gondolok itten. Tehát tényleg, ami nagyon-nagyon jó állapotban van, vagy új állapotú tárgyakat várunk felajánlásra.
0: És ezeket a tárgyakat hol lehet leadni?
1: Ezeket személyesen nálam, én privátban lehet érdeklődni, ugye Facebookon Iza Gábor név alatt megtalálhatóak, és ezt csak azért mondom, mert ugye mellette dolgozok is, és akkor így akkor nem annyira flexibilis mondjam azt a programom, és akkor mindenkivel egyeztetünk akkor, hogy kinek hol jó az átadás, de akár például a suliknál is, suli kapujánál is le lehet adni, csak ugye, hogy szóljanak, hogy akkor tudjuk, hogy hova, mert hogy akár mi is utána tudunk menni oda például. Bármilyen tárgyat várunk ugye felajánlásra, akár ugye játékokat, vagy mint mondtam ugye könyveket, új kiadású könyveket, viszont ugye a tárolási kapacitásunk miatt ugye maximum csak 10 tárgy per személy tudunk fogadni.
0: Ezeket az adományokat meddig lehet leadni?
1: Szeptember végéig várjuk az adományokat, hogy akkor tudjuk összegezni, illetve ugye rendszerezni, és akkor hogy tudjunk felkészülni az október 24-i vásárra.
0: A tombolához is támogatókat kerestek, mert ugye az eseményen tombola is lesz. Milyen felajánlásokkal tudnak bekapcsolódni azok, akik szeretnének segíteni?
1: Bármilyen felajánlásról legyen szó, akár például ajándékutalványról, egy konkrét termékcsomagról, vagy szolgáltatásról, tehát például egy masszázsutalványt is elfogadunk ugye a tombolákra. Az eseményen lesz ugye tombola, tehát amint mondtam, ez a csoportban is egy tombola jegyára 10 le, illetve még készülünk gyermek foglalkoztatókkal, és egy irodalmi kvízestel is készülünk, valamint most már elárulhatom, hogy lesz egy meglepetés koncertünk is, méghozzá Miklós Gyuri gitárest.
0: Mit üzennél azoknak, akik még nem ismerik a kéz a kézben kezdeményezést, de szívesen szeretnének csatlakozni?
1: Én mindenkit bátorítok arra, hogy csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez, akiben még megvan a segíteni akarás, a jó szándék, hisz szerintem ez egy nagyon-nagyon csodálatos dolog, hogy akármilyen kicsivel is hozzá tudunk járulni valakinek a megsegítésére, hisz rengeteg beteg gyermek várja azt, hogy segítsünk, és nekünk ugye sokszor egy tombola jegyára, mint ahogy említettem, mindössze csak 10 lejbe kerül, de viszont nekünk az egy reménycsepp a kezeléshez és a fejlődéshez, úgyhogy mindenkit bátorítok, hogy vegyen részt ebbe a kezdeményezésben.
2: Az elmúlt percekben Ungvári Szende összeállítását hallhatták. Kárpátalja. Az őszbeköszöntével a református gyülekezetekben is újraindul a közösségi

0: és hitbeli élet. Megkezdődik a konfirmandusok felkészítése, folytatódik a hittanoktatás, és a fiatalok számára is egyre több lehetőség nyílik a közösséghez való kapcsolódásra, a hit elmélyítésére és az együttlétre. De hogyan készülnek a gyülekezetek az új tanévre, milyen szerepet kap a fiatalok megszólítása és a hitben való megerősítése? Erről beszélgetünk Tóth Lászlóval, a Beregi Református Egyházmegye esperesével, valamint Szilágyi Károly református lelkésszel, a missziói bizottság tagjával. Aki kérdez, Birta Zoltán és Rajkó Balázs.
1: Számos rendezvény zajlik a Beregi Egyházmegyében, illetve mondhatnánk, hogy eddig is minden hétvége azért a gyülekezetek életében különböző programokról szól. Ma éppen kiskörzeti kórus találkozó volt tegnap Dédában, fantasztikus élmény volt, és azért a következő napok, illetve hetek is rengeteg megyei programtól lesznek zsúfoltak. Érdemes megemlítenünk a sokadik alkalommal megrendezésre kerülő konfirmandus ifjúsági napot, amely ezen a héten kerül megrendezésre, több száz fiatal készülődik, mit kell erről tudni.
2: Hál' Istennek, hogy még a gyülekezetekben vannak olyan fiatalok, akik elkezdhették az idén is a konfirmációi oktatást, nyáron táborokba vehettek részt, és pont egy ilyen találkozást szeretnénk nekik szervezni, hogy ez már nem az a nyári életérzés, hanem egy kicsit már az iskola, egy kicsit már a tanulás, de azért mégis hadd találkozzanak egymással azok a fiatalok, akik nyáron együtt táboroztak. Nem csak arról szól természetesen, hogy találkozunk és jól érezzük magunkat, hanem Isten közelébe szeretnénk őket hívni. Áhítattal, ige magyarázattal, közös édekléssel, imádsággal, együtt étkezéssel, reménység szerint jó lesz az idő, és ott szépen leterítjük a kis pokrócokat a templom körül, és ott fogyasztjuk el majd az ebédünket. Ezek mindig olyan alkalmak, programok, amelyek azt üzenik számunkra, hogy azokkal a fiatalokkal, akik itt vannak még, nagyon komoly munkát kell végezni azért, hogy a jövőben is számíthassunk rájuk, és azok a gyülekezetek, amelyekből ők jönnek, valamikor majd ott ők, mint gyülekezeti tagok, mint presbiterek, szolgálattevők jelen legyenek. Ez is a célja ennek a mostani alkalomnak, ami szintén az éves téma alapján kerül majd megszervezésre, ami a magvetésről szól.
1: Milyen funkció jut a gyülekezeteinkben az ifjúságra? Nagyon féltünk, hogy elfogynak, de közben azt látjuk, hogy több száz fős ifjúsági rendezvényeink vannak, és azt látjuk, hogy ott vannak a közösségeikben, sőt, látunk saját kezdeményezést, látunk különböző közösségi tereket, ahol a szolgálat jelen van. Milyen funkciót töltenek be az egyházaink, a közösségeinknek, a gyülekezeteink életében a fiatalok?
3: Mivel azt tapasztaljuk, hogy az ifjúság azért fogyóban van a gyülekezeteinkben, szeretnénk valahogy megerősíteni az itthon maradókat, és szeretnénk összetartani azokat a közösségeket, amelyek igazából most már bezárt a szobáikba, sokszor a mobiltelefon vagy a komputer mögé, és a közösségek elveszítik az értékeiket. Én évek óta azt tapasztalom, hogy az ilyen közösségi alkalmak után a fiatalok egy kicsit megelevenednek. Lelkileg buzgóbbak, az ifjúsági alkalmakon is jobban megjelennek, és azok a dolgok, amiket hallanak, azért ott hagyják a nyomukat a szívükbe. Szeretnénk hinni, hogy ugyanazzal az eredménnyel, ami évekkel ezelőtt mi is átéltünk a ma saját fiatalkorunkban, hogy talán el tudjuk mondani, hogy volt egy ige, ami megragadott, volt egy gondolat, ami oda kényszeretett a Krisztushoz, és ha talán most még nem is konkrétan hat, de lehet, hogy egy-két év múlva, vagy amikor nehéz helyzetbe kerülnek, ezek a gondolatok visszatérnek, és azok a fiatalok, akik most még talán nem mindig tudják, hogy mit szeretnénk tőlük, akkor majd megértik.
4: Ez azt is jelentheti egyébként, hogy mondjuk haladva a korszellemmel, vagy a változásokkal ezek a konfirmandus hétvégék, vagy ezek mondjuk megsokszorozódnak az év során. Ahogy lelkész úr mondta, hogy egy-egy ilyen találkozó után mindig felpesdül az élet a kisebb közösségekbe is, és nyitottabbá válnak, aktívabbá válnak. Lehet, hogy ez volna a nagyobb mértékű aktivitás előidézésének egyik módja?
3: Hát mindenképpen szeretnénk elérni, hogy ne csak megyei szinten legyenek rendezvények, hanem a Beregi Egyházmegye körzetekre van felosztva, és ezek a körzetek maguk szintjén is rendezvényeket végeznek. Így például abban a körzetben, ahol én szolgálok, a Mérce körzet váralja, ott október 10-én már készül egy újabb ifjúsági alkalom, amikor fölmegyünk Munkács mellett a fesztikép kilátóhoz, és onnan szeretnénk egy közös imádsággal, evangelizációval a fiatalokat közelebb vezetni a Krisztushoz. De gondolom ugyanúgy minden körzetben azért ott vannak az ifjúsági vezetők, és a Kriszt is igyekszik tenni arról, hogy a kis csoportok azok megelevenedjenek és életre keljenek.
1: Szeptember időszaka az iskola kezdésről szól, a gyülekezetekben pedig a hittan és a konfirmációs képzésének a fel megszervezéséről, újraszervezéséről és váltásáról szól. Miért fontos, hogy azt a meghökkentően sokan teszünk bizonyságot Isten szín előtt, hogy akár keresztülőként, szülőként, illetve a közösség tagjainként. Én ezzel felszoktam csodálkozni, hogy amikor beregszászi református templomban megkeresztelek egy gyermeket, akkor felteszi a lelkész a kérdés, hogy én a közösség, aki hallgatja ezt, megteszek-e mindent afelől, hogy a gyermek Isten égéhez közel kerül, és mindig azt mondom, hogy igen, ezt hittel vallom és fogadom. És azon gondolkoztam, hogy 38-35 éve a templomban hány gyermeknek mondhattam ezt én, hogy vállalom, mint hallgató ott gyerekkoromtól kezdve ezt a fogadalmat, úgyhogy van felelősségünk a felelő gyermekünk ezt a szülők által ígért dolgot majd a konfirmációnál. Ennek a képzésben való részvételkor felelevenítsük. Miért fontos ez, hogy a gyerekeinket, unokáinkat, keresztgyerekeinket eljutassuk ilyenkor a konfirmációs képzésre?
2: Hát nagyon fontos azt látni, hogy ez egy bibliai tanítás. Tehát, hogyha mi keresztények vagyunk, Krisztust valljuk, Krisztust követjük, akkor mi ebben valószínűleg jól érezzük magunkat, megtaláltuk benne azt, ami az életünkhöz szükséges és elengedhetetlen, és ugye egy szülő, vagy egy közösség a kisebbekre, a kicsikre, a gyermekekre úgy tekint, hogy nekik is szeretnénk jót, és ezek a hittanórák és ezek a programok, alkalmak, amelyek a gyermekek számára vannak szervezve, pontosan ezt célozzák meg a gyülekezet részéről, hogy segítsünk a szülőknek. Én ezt nagyon alá szeretném húzni, mert mi nem a szülők helyett vagyunk keresztény szülei a gyermekeknek, vagy keresztszülei a gyermekeknek, hanem mi besegítünk. Mert a gyülekezet az egy héten, hogyha tart egy hittanórát, tegyük fel, az egy óra. Ha van még egy gyermekistentisztelet, az kettő. Lehet még van valami gyermekprogram, tegyük fel, akkor az már három, de ez még mindig csak 3 óra egy héten, ahol mi a Krisztus tanítását tudjuk feléjük közvetíteni. A gyermek legtöbbet a családban tölt időt, tehát ott kell a szülőknek, mert ez az igei tanítás is, ott kell a szülőknek azt a kötelezettséget, amit magukra vettek, mondjuk így, bár ezt nem nagyon szeretjük így hangoztatni, de megígértük és megfogadtuk, hogy keresztény hitben fogjuk nevelni és neveltetni. És a gyülekezet az már egy következő szint, ahol már ezek a gyerekek, akik így nevelkednek, neveltetnek otthon, találkoznak egymással a hittanórán, és ezért van hitoktatónk, ezért van nagyon sok gyülekezetben olyan önkéntes szolgálattevő, aki ebben a munkában segít, és így kialakul egy ilyen szolgálati terület. Tehát én úgy látom, hogy Bereg megyében, meg más egyházmegyékben is a gyermekekkel való foglalkozás az egy elég nagy prioritást élvez a gyülekezetekben.
4: Egy ilyen konfirmandus alkalom egy picit lehetőséget teremt arra is, hogy a gyermekeket vagy a fiatalokat egyfajta kapocsá tegyék a családok, az otthoni felfogás, az otthoni neveltetés és az egyház között? Ha esetleg ebben mondjuk valami hiátus lépne föl?
2: Igen, korábban volt olyan gyermek egy gyermektáborba, mondjuk Isten igéjét hallva, nagyon közel került az Istenhez, Krisztus követőjévé lesz, és akkor ő hazamegy, és otthon a szülőket is elkezd evangelizálni. De azért lássuk be azt, hogy a bibliai modell az nem teljesen így néz ki, hanem a szülő az, aki valamikor megkereszteltek, és ha ő részt vesz a gyülekezet közösségében, akkor ő nagyon sok olyan dolgot magába tudott szívni, ami az ő életét olyanná teszi, amiben példával is tud elöljárni a gyermeke előtt otthon a családban, mert az egy dolog, hogy én azt mondom a gyerekemnek, hogy imádkozz, de én nem teszem ezt. Az egy dolog, hogy azt mondom, hogy olvasd az igét, de én mondjuk nem olvasom vele együtt.
1: Konfirmáción mit is ad pluszban a gyermekek életében?
3: A KT oktatásunk többnyire információ alapú. Éppen ezért fontos, hogy azok az ifjúsági alkalmak is, amiket szervezünk, azok egy megtoldják egy lelki töltettel. A KT-nak pontosan az a lényege, hogy azokat a bibliatanításokat, amelyeket mi akár felolvasunk nekik, vagy ők találkoznak vele, egy rendszerbe foglalja. A KT maga a hitvallásunk, ami rendszerét alkotja a Bibliának a tanítását református szemmel, és évek múlva azok a kérdések, amik úgy rögzülnek a tanulásban, nagyon jó a KT-nak a elkészítése, hogy kérdés és felelet, amit megtanulnak, hogy ha előkerül egy kérdés, akkor neki már a felelet ott van benne, ilyen automatikusan megszületik, és saját magát magyarázza a KT. Tehát ez a rendszer mindenképp a hitvallás ismeretében, az egyházának az ismeretében nagyon fontos szerepet játszik. Én emlékszem arra, hogy amikor még volt a fordulat, hogy megkezdődött a vallásszabadság, még a felnőttek is úgy voltak vele, hogy sokkal jobban ismerték más felekezeteknek a tanítását, mint a sajátjukat. Viszont a mai fiatalok már jól ismerik a saját egyházuknak a tanítását, és ez örvendetes találkozni mindig újra és újra. Tehát a KT mindenképp fontos szerepe kap abban, hogy megértsük a Szentírás tanítását.
0: Az elmúlt percekben Tóth Lászlóval, a Beregi Református Egyházmegye esperesével és Szilágyi Károly református lelkésszel, a missziói bizottság tagjával beszélgettünk. Erdély. A kisgyermekkor meghatározó időszak, amikor a játék, a család, a kapcsolatok és a közösség mind fontos szerepet játszanak a gyermek fejlődésében. Erről, valamint a szülők támogatásáról és a kora gyermekkori foglalkozások jelentőségéről beszélgetünk a Játszunk Együtt nyílt napja kapcsán. A rendezvényt szeptember 28-án Szászfenesen tartották, ahol a kisgyermekes családok több szakmai nézőponttal is találkozhattak, kérdezhettek, ismerkedhettek, és közösen gondolkodhattak arról, hogyan támogathatjuk jól a gyermekek fejlődését. Az eseményről és arról, hogyan indult el a Játszunk Együtt kezdeményezés Szászfenesen, a Játszunk Együtt kora gyermekkori közösségi program alapítójával és vezetőjével, Nagy Tímával beszélgettünk. A reporter Szabó Anita.
5: Hogyan indult ez az egész kezdeményezés, a Játszunk Együtt, és mi adta az ötletet?
6: Ezelőtt 2 évvel született meg bennem ez az ötlet. Én is kigyerekes anyuka vagyok, és ebből jött az igény, mivel az első kisfiam kevésbé volt nyitott az énekes, zenés foglalkozásra, és akkor próbáltam keresni más stílusú programokat. Találtam is a városba több ilyen programot, de hogy anyanyelvünkön, magyar nyelven nem igazán találtam, és mivel a szakmám is és a végzettségem is nagyon közel áll ehhez, és előtte is volt tapasztalatom kisgyerekekkel, ezért úgy gondoltam, hogy létrehozok én egy ilyet itt Szászfenesen.
5: És mik a tapasztalatok, hogy általában milyen igényekkel, kérdésekkel érkeznek hozzátok a kisgyermekes szülők, mivel keresnek meg elsősorban?
6: A foglalkozások is részben azzal a céllal születnek meg minden alkalommal, hogy a szülőknek megmutassuk azt, hogy milyen korosztályú gyerekeknek milyen játék típusokat, mivel érdemes kitölteni maga a játékidőt otthon is, illetve a workshopjaink azok tematikusak szoktak lenni. Volt olyan workshopunk, amiknek a témáját például a hiszti kezelés adta, az érzelmi kezelés, vagy voltak olyan workshopok, amik direkt szülőknek születtek, úgyhogy mindig az aktuális igények határozzák meg, hogy mik a témáink.
5: A kezdeményezés középpontjában a kisgyermekkor áll. Miért olyan fontosak egy gyermek életében a korai évek?
6: A korai éveknek a figyelése tulajdonképpen, mint prevenció vagyunk mi jelen ebben a korszakban. A tapasztalás kora gyermekkorban az a mód, ahol a gyerekek tanulnak. És ha én, mint szakember, ha látom a foglalkozásom, vagy már a szülő is bizonyos kérdésekkel jönnek hozzánk, főleg az édesanyák, és ebbe tudok nekik segíteni információval. Az információ alatt itt azt értem, hogy célom már az elejétől az volt, hogy egy hálózatot építsünk ki. Ebbe a hálózatba kinetoterapeuták, gyógypedagógusok, óvodapedagógusok, pszichológusok bekerülnek, mivel hogy nekem ezek nem szakterületeim, ezért a szülőket el tudom irányítani egy megfelelő szakemberhez. És hogyha bármi probléma van, az már időbe kiderül, és nem 5-6 éves korba jelennek meg olyan problémák, amiket, hogyha koragyermekkorban 2-3 konzultáció vagy egy-egy TSM torna nagyon könnyen kijavíthatott volna.
5: Igen, sok szülőben felmerül ez a kérdés, hogy vajon a gyermekem jól fejlődik-e a saját ütemében. Esetleg mik lehetnek azok a jelek, amik már szakembert igényelhetnek?
6: A legtöbb problémák 2 éves korban a határhúzás, a dac korszak, az érzelmi kezelés, a kimerültség a szülők részéről, a kúszás, mászás. Jönnek a foglalkozásra, hogy a szülők mondják, hogy hát, hogy a kúszás, mászás az kimaradt, de hogy hát nem is baj. Nem baj, természetesen vannak szakaszok, amik nem minden gyereknél történnek meg, de hogyha a kúszás, mászás kimarad, akkor azokat a mozgásokat más mozgásokkal lehet helyettesíteni, és például egy kinetoterapeuta, vagy egy TSM szakember ezeket meg tudja tanítani a szülőknek, és közösen a foglalkozásokon megtanulják, és látják a szülő is, és mikre kell figyeljenek. Vagy például, hogyha kimarad a kúszásmászás, csak egy egyszerű dolog, hogy a futóbiciklivel való menés, a lábnak a váltó mozgása, vagy például a lépcsőn való járás, az már nagyon sokat segít, mert konkrétan a kúszásmászás az ugye a mozgásról szól, de tulajdonképpen az idegrendszer és az agy fejlődéséről szól. Az a lényeg, hogy ez az idegrendszeri stimulálás megtörténjen.
5: A programban nagy szerepet kap, nagy hangsúlyt kap a mozgás, a játék, a szabad játék. Miért olyan fontos egy kisgyermek életében, hogy szabadon játszhasson?
6: A szabad játék, ami konkrétan fejleszti maga a kreativitást, illetve a szabad játékon keresztül a szülő is megtapasztalja a kapcsolódást a gyerekkel, a kommunikációt. Az, hogy a gyerekek együttműködők legyenek a későbbiekben, mikor már 3-4 éves korba beüt a hatalmas dackorszak, ezek adják meg az alapot. Ezek a közös játékok tanítják meg a gyereket arra, hogy ezt most nem lehet, kicsit megtanítja a gyereket arra, hogy késleltesse egy kicsit az igényeit, és ezeken a játékokon keresztül a gyerek játszva megtanulja, és a szülő is már akkor megtapasztalja, hogy a gyerek igen akarja, és a gyerek akarja abba a korba. És a szülőnek is, például a foglalkozásokon is elmondjuk, hogy az a teljesen normális, hogyha a gyerek akarja a dolgokat. Nekünk, mint szülőnek a feladatunk a határok tartása. Csak ennyit tanítunk a szülőknek mindig, hogy egy határozott nemet hogy tud megtanulni. És ez már 4-5 éves korig a gyereknek, nem a szülőnek, akkora muníciót ad, ami segíti, hogy ne legyen kimerült folyamatosan, és hogy a határoknak a tartása, ez a magabiztosság, amit ad, szerintem felbecsülhetetlen.
5: Mik a jövőbeli céljaid például ezzel az egész programsorozattal? Mit szeretnél még kialakítani? Említettél valami kapcsolati hálót is például, vagy hogy a közösséghez jobban eljusson? Mik a tervek a jövőre nézve?
6: Igen, tervünk az, hogy ez a kapcsolati háló minél több rétű legyen, minél több szakembert be tudjunk vonni. Illetve jelen pillanatban a kora gyermekkorra fókuszálunk, de szeretném, hogyha egy olyan programot is el tudnánk indítani, ami például óvodába és iskolába is be tudnánk vinni, mert hogy még az óvodások és a kisiskolásoknak is a mindennapjában a játék benne van. És arra gondoltam, hogy náluk már a stresszkezelésre, vagy az érzelmek feldolgozására is fókuszálhatnánk, mert hogy konkrétan a játék az, amikor a gyerekek játszanak, akkor megnyílnak, akkor mondják el, hogy mi volt az iskolába, mi volt az óvodába, mik azok a problémák. És ezeknek a módszereknek a segítségével, és szeretnénk, hogyha minél több szülőt is ebbe a mentalitásba és ebbe a meglátásba be tudnánk vonni.
0: Nyílt napot tartottak, 100 fenesen, erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján.
7: A mi segedelmünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek. Teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Énekeljük testvéreim a 134. Zsoltár első versét. A 134. Zsoltár első verse így kezdődik, Úrnak szolgái mindnyájan.

Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Úrunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint megvan írva, a Máté írása szerint való Szent Evangélium 18. részének 15-től 20-ig terjedő verseiben a következőképpen. Ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négy szem között. Ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanuló vallomásával erősítettsék meg mindez a szó. Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek. Ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő. Bizony mondom néktek, amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen. És amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen. Ismét mondom néktek, hogyha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyülnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy a mi Urunknak beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és mi sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek, testvéreim, ezért imádkozzunk. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, ime egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket. Igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait. Hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által, mikor is így szól mi hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünket elfoglalva énekeljük, testvéreim, a 300. énekünknek az első, a 6. és a 7. versét. A 300. énekünk első verse így kezdődik: Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét. Az ének ideje alatt a valláskorú gyermekeink hátra vonulnak a tanácsterembe, és ott folytatják a gyermekisten tiszteletet.

Imádkozzunk, testvéreim! Kegyelmes Istenünk, érgalmas Atyánk a Krisztus által. Hálát adunk neked, hogy te nem tekintesz le mireánk, mint tékozló fiaidra, hanem úgy, ahogy vagyunk, magadhoz ölelsz, és hívogatsz, szólítasz, bátorítasz és erősítsz minket. Nagy adóságunk van nekünk te feléd, melyért fizetni nem tudunk. Oly mértékben terhel bennünket ez életnek minden terhe, hogy jót állni magunkért nem tudunk. És te ennek ellenére letekintesz mireánk, és megbocsátasz nekünk. Hálát adunk neked mindezért, édes Istenünk. Hálát adunk, hogy újra és újra eszünkbe juttatod, és cselekvésre sarkalsz minket. Arra késztetsz, hogy mi is másak legyünk a magunk helyén. Arra késztetsz, hogy a megbocsátás élményéből táplálkozva mi is meg tudjunk bocsátani környezetünknek, embertársainknak. Jöjj, kegyelmes Istenünk, légy velünk ezen az Isten tiszteleten, és a Szent Lelked által tedd élővé az igét, a megbocsátásnak lelke legyen a mi szívünkben. Oly szükségünk van mindenre. Szükségünk van a te jelenlétedre. És életet, lelket felemelő, vigasztaló erődre. Krisztusért kérünk, hallgass meg most imádságunkat. Szólj hozzánk, bátoríts, taníts a mai Isten tiszteleten is. Amen. A 446. énekünket énekeljük, annak az első és a második versét. A 446. énekünk első verse így kezdődik: az áldott orvos közeleg, a drága főpap Jézus.

0: Istennek szent igéje, amely által szól hozzánk az Úr. Írva található a Máté írása szerint való szent evangélium 18. részének 23-tól 35-ig terjedő verseiben. Hogy Istennek igéje miképpen szól mi hozzánk, a Máté írása szerint való szent evangélium 18. részének 23-tól 35-ig terjedő verseiben felolvasom, ülve hallgassuk meg figyelemmel. Annak okáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akar vala vetni az ő szolgáival. Mikor pedig számot kezde vetni, hozzának eléje egyet, aki 10 000 talentummal vala adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsolá annak ura, hogy adják el azt, és a feleségét, és gyermekeit, és mindenét, amie vala, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte, könyörög vala néki mondván. Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az úr pedig megszámván azt a szolgát, elbocsátá őt, és az adóságát is elengedi néki. Kivenvén pedig az a szolga találkozék egyel az ő szolgatársai közül, aki 100 dénárral vala néki adós, és megragadván azt folytogatja vala mondván, fizesd meg nékem, amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé, könyörög vala néki mondván, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De ő nem akará, hanem elmenvén börtönbe veti őt, míg nem meg nem fizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek vala, felettébb megszomorodának és elmenévén, mindent megjelentének az ő uruknak, amik történtek vala. Akkor előhivatván őt az ő ura mondanéki, gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivel hogy könyörögtél nékem. Nem kellett volna én néked is könyörülnöd a te szolgatársodon, amiképpen én is könyörültem te rajtad. És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, míg nem megfizeti mind, amivel tartozik. Eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsájtjátok, kiki az ő atya fiának az ő vétkeiket. Eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsájtjátok, kiki az ő atya fiának az ő vétkeiket. Nem igazán divat ma elengedni adósságot. Pedig van bőséggel. És nem igazán szoktunk az embertársaink felé könyörülettel, segítő szándékkal, netán jó indulattal fordulni. Olyan társadalomban élünk, ahol mindenki azt gondolja, hogy meg kell küzdeni az életért. És aki talpon marad, aki győzni tud, az alkalmas arra, hogy tovább éljen. Nincs kegyelem, nincs könyörület, és legkevésbé szeretet. Ilyen a világunk, és ilyenekké leszünk mi is. Mert akarva, akaratlanul a környezetünknek a magatartását ismerjük meg, és sajátítjuk el. Ha a keresztény ember nem különb a maga környezeténél, akkor bizony teljesen hiába való az, hogy Krisztus követőjének neveztetik. Jézus Krisztus arra a kérdésre válaszol ezzel a példázattal, hogy vajon hányszor lehet embertársainknak megbocsájtani? Előbb kimondja azt, hogy akár 77-szer is, majd pedig egy példázatot tár csak a tanítványok elé. És ez ma is csak nekünk szól, akik magunkat keresztényeknek nevezzük. Senki másnak. A felolvasott példázatban a király, aki nem más, mint maga az Úristen, maga elé rendeli az ő adósait egy adott pillanatban. És előkerül egy olyan adós szolga is, egy olyan alattvaló, aki 10 000 talentummal tartozik. Ha arra gondolunk, hogy körülbelül 200 és 900 talentum között volt egy római tartománynak az évi adója, itt pedig 10 000 talentumról beszélünk, akkor ez az adósság felbecsülhetetlen. Nem is valóságos. Azt akarja evel az adósággal kifejezni az evangélista, hogy olyan nagy adóság, amit senki soha törleszteni nem tud. A világ rendje szerint, az élet rendje szerint meg kell fizetni az utolsó talentumig, az utolsó drakmáig. És a megoldás nagyon egyszerű. A kor szokása szerint azt mondja a király, eladunk téged, te adós szolga, családodat, gyermekeidet, feleségedet, minden jószágodat, ami van otthon, és ha nem is fedezi a teljes adósságodat, de legalább valamit törlesztettél az adósságból, legalább valamit visszaszereztünk. Tulajdonképpen ezzel a példával azt mondja el Jézus Krisztus, hogy az Isten és ember viszonya is ugyanilyen. Mi adósai vagyunk az Istennek, tartozunk neki. Hisz azt az életet, amit ajándékba kaptunk, nap mint nap tékozoljuk. Szó szerint. És Isten és ember viszonyában ki az, aki megfizethetne? Ki az, aki jóvá tehetné azt, amit a keresztény egyház bűnnek nevez? Azt a sok-sok elkövetett szeretetlenséget, gonoszságot, amit vagy elődeink, vagy mi magunk követtünk el. De marad ebben az egészen kellemetlen helyzetben és viszonyban, ami Úristenünkkel, marad egy lehetőségünk. És ez a lehetőség, így van itt leírva, a könyörgésnek, a bocsánat kérésnek, a bűnbánatnak a lehetősége. Az adós szolga nem ezt teszi. Nem kér kegyelmet. És nem kéri arra az Úristent, hogy bocsássa meg az ő bűneit. Hanem halasztást kér. Később hajtsák végre az ítéletet. Addig ő megpróbál törleszteni. Időt akar nyerni. És azáltal, hogy időt nyer, úgy gondolja, hogy életet is nyer. És látva azt, hogy mennyire elkeseredett helyzetben van ez a szolga, a példázat szerint a király megszánja, megbocsájt neki, sőt, azt mondja neki, hogy nem időt adok neked, hanem elengedem az adósságodat. Elengedem mindazt, amit felhalmoztál velem szemben. Mit teszünk mi? Két lehetőségünk van. Vagy időt kérünk, húzzuk az időt, hogy ne kelljen az Úrnak megfizetnünk még, ne kelljen elszámolnunk mindazzal, ami történt, úgy, ahogy az adós szolga is tett. De ott van a másik lehetőség, amit nem szabad elfelejtenünk. Bűnbánatot gyakorolunk, és kegyelmet kérünk a mi Istenünktől. Az ember ösztönszerű elsődleges reflexe viszont az, hogy időt kér. Meg fogom adni. Várj egy kicsit. Légy türelemmel, mondja ez a szolga. És mindent megfizetek neked. Hogyan, miből? Azt a hatalmas vagyont nem lehet visszaadni, nem lehet megfizetni. Az egész római birodalom nem tudta volna kifizetni ennek az egy embernek a tartozását. De ő időt kér. Halasztást kér. Mit teszünk mi? Időt kérünk? Vagy arra kérjük az Úristent, hogy kegyelmezzen nekünk? Vagy arra kérjük az Úristent, hogy szánjon meg minket? És váltson meg bennünket Krisztus által. A király az időt kérőnek is kegyelmet ad, és elengedi a teljes tartozását. És az ilyen ember hálás lélekkel kéne távozzon, újra kéne értékelje a maga életét, mindazt, ami vele történik. De nem ez történik, hanem amikor kilép a királyi palotából, egy szolgatársával találkozik, aki 100 dénárral, kis mennyiségű adóssággal tartozik, egy megfizethető adóssággal tartozik neki. Körülbelül fél évi napszám, vagy valamivel egy kicsit több ennél a fél évnél ez a 100 dénár, hisz 1 dénár volt a napi napszám. Ezt meg lehet fizetni. De hiába kéri ez az adós szolga a már megbocsájtott és adósságaitól megszabadult szolgától a kegyelmet, hiába mondja ugyanazokat a szavakat, amit a királynak mondott a szolga az előző beszélgetésben, sőt, lábához is leborul, megalázza önmagát. Az adósságából megszabadult szolga nem kegyelmez. Továbbra sem ismeri a kegyelemnek a fogalmát, hanem bebörtönözteti a szolgatársát addig, ameddig az kifizet mindent. Ilyen a mi viszonyunk a mi embertársainkkal. Lehet, hogy Istennel valamilyen szinten próbáljuk, vagy rendeztük a mi dolgainkat, de embertársaink felé elég könyörtelenül és egyértelműen kegyetlenek vagyunk. És nem engedünk semmiből. Hiába kaptunk mi magunk a magunk helyén kegyelmet. Az a tanítvány, mondja Jézus Krisztus itt a példázatban az ő tanítványainak, vagy az a keresztény ember, mondjuk mi egymásnak, aki nem érzi a kettő közötti különbséget, aki nem érzi azt, hogy milyen nagyot kapott az Úristentől, és milyen picit kell megbocsájtani a embertársának, az semmit sem tanult. Az az ember, aki nem értékeli újra az életét, miután az Istenével rendezte a maga dolgát, és embertársai felé nincs kihatása ennek a változásnak, az bizony semmit sem tanult. Az a keresztény ember, aki a maga életében tapasztalja Isten kegyelmét, de ő maga kegyelmet nem tud gyakorolni a környezete felé, embertársaival szemben, az bizony elesett, belebukott a maga hitébe, a maga igyekezetébe, nem csak az embertársaival való viszonyba, hanem az Istenével való viszonyba is. És mindennek következménye van a felolvasott példázat szerint és életünk menete szerint is. A szolgatársak, akik szemtanúi mindkét történetnek, egyrészt a kegyelemnek, másrészt a megkegyelmezett ember kegyetlenségének, feljelentik, besugják az ő királyuknál. Elmondják azt, hogy íme milyen hitetlenül és gonoszul cselekedett az a felszabadított és adóságától megszabadult szolga. Elmondják azt, hogy hiányzik a kölcsönösség. Nem tudja átadni, továbbadni azt, amit ő uralkodójától kapott. Király pedig visszahivatja az adós szolgát, aki nagy mennyiségű pénzzel, 10 000 talentummal tartozott. Számon kéri, hogy mit tett, majd pedig hóhérok kezére adja őt. És fizetnie kell. Mintha azt mondaná el, itt ebben a példázatban Krisztus a tanítványoknak, hogy az az ember, aki megismerte a megbocsátásnak a csodálatos erejét, aki kegyelmet kapott az Istentől, életlehetőséget, új lehetőséget kapott itt a földön, de ő maga nem tud megbocsájtani. Az az ember azt is elveszíti, ami az övé volt. Isten jó indulatát, egész földi létét és vagyonát. Példázat szerint, ha börtönbe kerül ezért a hatalmas kincsért az adós szolga, soha nem fogja tudni kifizetni, sem ő, sem családja, sem senki. Családja szétesik, rabláncra kerül, akkor rendje szerint rabszolgává válik, kiszolgáltatott emberré, és soha nem szabadulnak ebből a rabságból, mert nem szabadulhatnak az adósság súlya és mértéke miatt. És mint egy rövid magyarázatként, azt fűzi hozzá ehhez a példázathoz az evangélista, hogy mindenki így jár, ha szívében meg nem tud bocsájtani az ő embertársainak. Annak, aki éppen mellette van. Családtagjának, rokonának, szomszédjának, ismerősének, jó barátjának, munkatársának. Nem általában kell megbocsájtanunk a világnak. Nem azoknak kell elengednünk valamit, akikhez semmi közünk. Hanem azoknak, akikkel konfliktusban állunk, akik megsértettek, akik ellenünk törtek, akik ellenünk fordultak. És nem is akárhogyan, hanem azt írja a felolvasott igénk utolsó verse, őszintén, szívből jövően kell megbocsátani. És talán ez a legnehezebb nekünk embereknek. Talán ez a legkellemetlenebb. Mert az idő múlásával lehet, hogy a dolgok elsimulnak az életünkben, de nagyon nehezen tudunk átlépni mindazon, amit embertársaink ellenünk elkövettek. Ha arra gondolunk, hogy az Úristennek mégis sikerült mindez, amikor Krisztust elküldte, ide a földre, és meghalt a mi bűneinkért, mi érettünk halt meg, akkor már is segítséget kapunk arra, hogy saját életünkben másként cselekedjünk. Nem tehet másként a keresztény ember. Ha őszintén szívből követi az ő Istenét, akkor ennek az Isten országának minden jellemvonását, szabályát itt a földön be kell tartani. És a szeretet mellett az egyik legfontosabb szabálya Isten országának az, hogy kegyelme, kegyelem van. Kegyelmet lehet kapni az Istentől. És kegyelmet kell gyakorolni. Ez nem a világ, amelyben élünk. Ha úgy tetszik, ez a túlvilág. De ennek része. Az, amit mi keresztény egyháznak nevezünk. Vagy éppen gyülekezetnek nevezünk. Most
1: itt, ezen a helyen, és mindenütt, ahol a világon keresztények élnek, Kolozsváron és szélese világban, ez az egyetlen módja a cselekvésnek. És ezt kell megtanulnunk nekünk. Erre tanít bennünket a példázatban Krisztus, és ezt tapasztaljuk, ha komolyan vesszük a Szentírás tanítását. Kedves testvéreim, tudom, hogy ez talán mindennél nehezebb. Hisz ha megsértették önérzetünket, becsületünket, akkor oly nehéz elfelejteni ezt. Oly nehéz túllépni rajta, ha nem is felejtünk. És azt mondani, hogy tovább lépünk. És a dolgok tisztázása után megbocsátunk azoknak, akik ellenünk valamilyen formában vétkeztek. De mégis, a földi iskolának nagyon-nagyon fontos leckéje ez. Mindnyájunk számára. Amen.

Kegyelmes Istenünk, mindenható Atyánk, hálát adunk neked, hogy Te tanítasz minket. És újra figyelmeztetsz minket, hogy a kegyetlen, embertelen világtól, a mi gondolatunkban, a mi lelkünkben elkülönülve, és tőled tanulva mások legyünk. Oly könnyű bosszút állni.

az szerte foszoljon. És ha az emlék meg is marad, de attól, hogy felülkerekedjünk ezeken az érzéseken, és másként tekintsünk a mi embertársainkra. Krisztusért kérünk, jöjj közel mi hozzánk, és hallgass meg a mi imádságainkat. Imádkozunk kegyelmes Istenünk, presbiter társunkért, aki beteg ágyon fekszik. A hosszas szenvedésben és megpróbáltatásban légy ő vele, hogy mielőbb visszatérhessen ide a gyülekezet közösségébe. Imádkozunk mindazokért, akik ma nem lehetnek itt, mert belefáradtak a munkába, mert valamilyen más örömöt keresnek, mert eszükbe sem jutott, hogy veled találkozhatnának. Tanítsd őket is, neveld őket is szeretetre és kegyelemre, és szólítsd meg az ő szívüket is. Imádkozunk a rikácsoló gyermekekért. Légy velük, hisz bennük van a mi reménységünk. Ők képezik a gyülekezetünk jövendőjét. Légy kegyelmes Istenünk mindazokkal, akik ma itt vannak. Légy különösen azzal a családdal, aki most keresztelésre készül. Attól, hogy ne csak örömteli pillanat legyen, hanem a pillanat átélése által tapasztalják is valóságosan azt a kegyelmet, amit te gyakorolsz velük. Hisz a te ajándékod minden élet, és a te szereteted megnyilvánulása az, hogy még élhetünk, és lehetőséget kapunk itt a földön. Jöjj, kegyelmes Istenünk, hallgass meg mindnyájunk imádságát, és áld meg életünket az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Gyertek testvéreim, csendes imádságban tárjuk ki a mi szívünket a felséges Úristen orcája előtt.

Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva a gyülekezet áldozatos szeretetébe ajánlom a perselyes adakozást. Adakozzunk jó szívvel, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megtartja az Úr. Hirdettem testvéreim, hogy Isten tiszteletünk végén, záróének és áldás után keresztség sákrámentumában részesül Tőtös Magdaléna testvérünk, maradjunk itt a keresztelési Isten tiszteleten is. Az Isten tiszteletet követően kóruspróba lesz, és itt hirdetem ezen a helyen, hogy csütörtökön elmarad a kóruspróba, hisz október 31-e van ünnepnap számunkra. Ma délután 6 órától vasárnap délutáni Isten tisztelet lesz, és ezen az Isten tiszteleten a körzeti RMDS-szel karöltve egyházközségünk és a Reményik Sándor Egyesülés

Egyesület október 23-ai megemlékezést szervez. Reformáció ünnepe alkalmából jövő héten minden délután 6 órakor bűnbánati istentiszteletet tartunk. Az igehirdetési tervet át lehet venni kimenetelkor. Következő vasárnap, reformáció ünnepe alkalmából délelőtt 10 órakor kiszolgáltatjuk az úrvacsorát. Az úrasztala megterítésére egész héten át adományokat fogadunk el. Kérjük betegeinket bejelenteni, hogy pénteken és szombaton elvihessük nekik az úrvacsorát. A csütörtöki bűnbánati istentisztelet után megtekintjük a Luther életéről szóló filmet. Október 31-én, este 3:45-kor. Hívjuk szeretettel a gyülekezet tagjait erre az alkalomra, az istentiszteletre és az ezt követő Luther filmre is. Hirdetem a heti programot is, úgy, amint a kivetítőn is látjuk ezt. Hétfőn délután furulya óra lesz 16:30-tól az iskolás gyermekek részére. Hétfőn délután az óvodásoknak lesz vallásóra 17:30-tól, és ezt követően pedig zenebona indul az óvodáskorú gyermekek számára Csengeri Zsuzsa kántor vezetésével. Kedden a középső csoportnak lesz vallásórája szintén 17:30-tól, szerdán, kedden délután 17:30-tól gitárórát tart Berszán László lelkipásztor az ifiseknek, és nem csak. Kedden délután 19:00-tól konfirmációi felkészítő az első éves csoport számára. Szerdán délután 19:00-tól ugyancsak konfirmációi előkészítő lesz a nulladik, azaz az előkészítő csoport számára, a hetedikesek számára. Csütörtökön a nagy csoportnak lesz konfirmáció előkészítője, most kivételes módon velünk együtt megnézhetik ezt a Luther filmet. Csütörtökön délután a vallásórások délután 17:30-kor kezdenek, és 3:45-kor ők is bekapcsolódhatnak a filmnézésbe. Ezentúl pénteken délután 19:00-kor tartjuk az ifjúsági bibliaórát, minden fiatalt, konfirmált fiatalt szeretettel várunk erre az alkalomra. Továbbra is megtekinthető az Erdélyi Kárpát Egyesület fotókiállítása a Mulló idők címmel a templom előterében és hátul a gyülekezeti teremben. A presbitérium határozata szerint minden felnőtt egyháztagot arra kérünk, hogy 60 lejjel járuljon hozzá a gyülekezeti központ építéséhez. Aki ezt a pénzt 2013. december 31-éig kifizeti, az az adományból csak 50 lejt kell fizetnie. Ezen a helyen hirdetem azt, hogy most igazán szükségünk van ezekre az adományokra. Aki megteheti, az hozza el mielőbb, hisz az építkezés elkezdődött, javában zajlik, és bizony akkor van szükség az adományokra, a támogatásra, amikor építkezünk. Az Onisifor Gibu Elméleti Liceum magyar tagozata szeretettel meghívja a kedves szülőket, gyermekeket és az óvonéniket az elemi osztályok nyílt napjára, amely 2013. október 30-án, szerdán délután 16:30-tól lesz a gimnázium épületében, Vlahutca utca 44-48 szám alatt. Mindenkit szeretettel várnak ezekre a nyílt napokra. Aki egyházi nyomtatványokat szeretne vásárolni, vagy megrendelt valamilyen egyházi nyomtatványt, azt átveheti Varró Csilla testvérünknél, a 2014 évi fali naptár is megérkezett, 3 lej az ára, kimenetelkor ezt is megvásárolhatjuk. A kimenetelnél található barna persejbe feltüntettük külön, adományokat gyűjtünk a 150-esi református templom építésére. Adományainkat egészen az év végéig ebbe a persejbe betehetjük. Arra kérem a presbiter testvéreimet, hogy maradjanak be bent a templomban, és a keresztelés után néhány kérdést meg kell beszélnünk. Végül énekeljük Isten dicsőségére és a lélek erősödésére a 350. énekünknek az első 3 versét. A 350.
150. énekünk első verse így kezdődik, zengjen hálaének, minden ajkon zengjen.

Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, és a Szentléleknek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Énekeljük testvéreim a 255. énekünk első versét. A 255. énekünk első verse így kezdődik: Ó örök Isten, ki atyánk vagy nékünk.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Jövő tavasszal megnyílhat a Marosvásárhelye és Ákosfalva közötti A8-as autópálya szakasz. A juhok és kecskék vakcinázása nyithatja meg ismét az utat az élőállatexport előtt. Meghallgatták a diákokat egyenruha ügyben. Két földrengés volt az éjszaka Romániában. Az előrejelzések szerint ma nagyrészt napos időre számíthatunk, most jöjjenek a részletek. 2027 tavaszán megnyílhat a Marosvásárhely és Ákosfalva közötti A8-as autópálya szakasz. Ez a város déli elkerülő útjaként működhet, és a jelenleg a városon, illetve a Metropolis övezeten áthaladó tranzitforgalom egy részét vezetheti el, miközben gyorsabb összeköttetést biztosíthat a Metropolis övezet déli és keleti részei között. A következő ütemben 2027 nyarán az Ákosfalva és Nyárádszereda közötti mintegy 12 kilométeres szakaszt is átadhatják a forgalomnak. A célzott oltási stratégia elindítása jelenti az egyetlen esélyt a külföldi értékesítés újraindítására, amelynek leállása súlyos veszteségeket okozott az állattartóknak országszerte és Harkita megyében is. Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság kidolgozta a kiskérőcök betegségei elleni cselekvési tervet, amelynek részeként az Európai Oltóanyagbanktól kértek vakcina támogatást a védekezés megkezdéséhez. A szakhatósági egyeztetéseken alapuló cselekvési terv az uniós szabályozásokkal és az Európai Unió szakértőinek ajánlásaival összhangban készült el. A program részeként Románia az Európai Oltóanyagbanktól kért támogatást a vakcinadózisok biztosítására, míg a fennmaradó szükséges adagok beszerzését a hatóság saját hatáskörben sürgeti. Meghallgatták a diákokat egyenruha ügyben. A törvénytervezetet kezdeményező szociáldemokrata szenátor szerint nem annyira eltérőek az álláspontok. Az Országos Diák Tanács és a Szülői Egyesületek képviselőit fogadta pénteken Daniel Kötelin Zamfira a szenátusban, miután az általa kezdeményezett és a szenátus által már elfogadott iskolai egyenruha törvény a tanulók tiltakozását eredményezte. A szociáldemokrata párti politikus hasznosnak nevezte a találkozót és sajnálatát fejezte ki, amiért nem ejtették meg már korábban ezt a beszélgetést. Megkímélt volna minket a sok agressziótól azok részéről, akik csak a gyűlöletet és a megosztást hirdetik, írta Facebook bejegyzésében a szenátor, aki szerint álkonfliktus alakult ki az ügyben, amit a viszálykeltők tápláltak. Zamfir ugyanis a pénteki beszélgetés alapján arra megállapításra jutott, hogy az iskolai egyenruha kérdésében korántsem túl eltérőek az álláspontok. A Richter skála szerinti 3,5-ös erősségű földrengés történt szombaton 4 óra 22 perckor Búzeó megyében, Vrancsa szeizmikus térségében, közölte az Országos Földfizikai Intézet. A szeizmikus mozgás 140,9 kilométeres mélységben következett be, epicentruma 55 kilométerre volt Fogsánytól, 59 kilométerre Búzótól, 60 kilométerre Sepsiszentgyörgytől és 68 kilométerre Brassótól, írja az Alger Press. 2 óra 41 perckor egy másik, a Richter skála szerinti 2,9-es erősségű földrengést regisztráltak, ugyanabban a szeizmikus térségben, de Vrancsa megyében. Epicentruma 43 kilométerre volt Fogsánytól, 59 kilométerre Búzótól, 69 kilométerre Sepsiszentgyörgytől és 79 kilométerre Brassótól. Az idei év legerősebb 4,5-ös erősségű földrengése február 26-án következett be Vrancsa megyében. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 34 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 75 bani és 100 magyar forint 1 lej 45 bani.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma többnyire napos lesz az időnk. A nap csúcshőmérséklete 19 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 2 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik a mai napra kiválasztott két igét, Bántó Tamás Csilla Andrea, a Kolozsvár Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
0: Jó hír!
2: Ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem. Ézsaiás könyve 29. fejezetének 13. verse. Jézus mondja, nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából. Máté evangéliuma 15. fejezetének 11. verse.
0: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az önadománya által

0: zenekarral ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
1: Credo.
2: A megtartó hit műsora.
3: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete Jakab apostol levele 4. fejezetének az 1-3 terjedő versei. Alapján szól ma hozzánk Makkai László, a magyarországi maklári református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletos könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell, Bob Hostler, Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Kígyó ígérete című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség. Makai László vagyok, a Hevesi Eötvös József Református Oktatási Központ iskola lelkésze, illetve a maklári és egerszalóki gyülekezetek lelki pásztora. A mai napon Jakab apostol levelének 4. fejezetét olvassuk az első és következő versek alapján. Így szól hozzánk Isten üzenete. Honnan vannak viszályok és harcok köztetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg? Öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni? Harcoltok és viszálykodtok, de nem kapjátok meg, mert nem kéritek? Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek? Csupán élvezeteitekre akarjátok eltékozolni. Amen. Az a világ, amiben élünk, szemkápráztató, és az Istent elutasító mentalitás pedig elvakító. Szeretném, ha mindkét kifejezést jól értenénk. Egyáltalán nem szépsége és teljessége miatt szemkápráztató. Elvakít, mert hamisítványokat mutogat nekünk. Tetszetős a csomagolás, de a tartalom hiányos. Mégis felkorbácsolja sokak vágyát a szebbre, jobbra, többre. A bennünk lévő vágyak válhatnak ellenségeinké is, ezt tudjuk jól, hiszen a Szentírás többször is figyelmeztet minket. Ugyanakkor vágyakozásunk Isten felé áldás is lehet. Mi felé irányítanak a vágyaink? Mihez visznek közelebb? Erre a kérdésre kellene minél őszintébb választ találnunk, hogy Dáviddal együtt mi magunk is józanul tudjuk kérni az Urat arra, hogy mindenféle titkos bűntől tisztítson meg. A keserű, de titkolt neheztelés, vagy az irigység kilopja szívünkből az Isten iránti hálát és azt a szenvedélyes szeretetet, amire utalhat a Jelenések könyve híres panasza is. A Zsoltárossal együtt vágyódunk az élő Isten után, de az önzés, ezt az őszinte lelki vágyódást könnyen céltévesztetté teheti. Miről szólnak imádságaink? Önmagunk életének a megkönnyítése, vágyak beteljesítése, Isten akaratának való alárendelés és az abban való öröm? Folytathatnánk a sort közösen is. Engedelmeskedjünk Istennek értelemmel és érzelemmel, és vágyainkat ajánljuk fel neki őszintén. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk ezért. Köszönjük neked, Istenünk, hogy közeledhetünk hozzád,

ránk találsz. Köszönjük, hogy te előbb szerettél bennünket, mint ahogy mi felismertük volna ezt. És köszönjük azt a kiváltságot, hogy viszonozhatjuk a te szeretetedet. Segíts, hogy a vágyaink ne akadályá, eltérítő erővé váljanak bennünk, hanem hozzád vigyenek közel. Üdítsd fel lelkünket, tisztítsd meg hitünket, kérünk.

Isten üzenete, Makkai László, a Magyarországi Maklári Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, a Jakab apostol levele 4. fejezetének 1-3 terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, Téfitek a kereszténységről című könyvből, a Kígyó ígérete című részt felolvassa a rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

A kígyó ígérete, a New Age mítosza. Egy kifejezéstelen arcú, becsavart hajú nő így számolt be barátnőjének az élelmiszerboltban a misztikus gyógykristály gyógyító erejéről. Még egy kis nátha vagy fejfájás sem vett elő az elmúlt év során. Egy csendes, jóképű férfi azt állítja, hogy különféle állatfajtákkal, például bálnákkal, delfinekkel, madarakkal képes kommunikálni, zenei hangokat és dallamokat használva. Egy csinos üzletasszony ősi, kínai alapelvek alapján hozza meg üzleti döntéseit, egy 71 éves hölgy pedig emlékszik, hogy a 11. században római katolikus apáca volt. Guruk, földön kívüliek, hipnózis, asztráltest, keleti filozófia. Mind a New Age-hez, az új korszakhoz tartozik, ami különféle hiedelmeknek és gondolatoknak az egyvelege, s amit például Shirley MacLaine is népszerűsített könyvében és tévés minisorozatában, ami a Hátrányos helyzetben címet viselte. Az, amire általában a New Age kifejezéssel utalnak, nem valamiféle szervezet, vallás vagy csoport, inkább egyfajta divat, gondolatok, irányzatok iskolája, ami számtalan formában jelenhet meg. Bár gyakorlatilag lehetetlen röviden és egyszerűen meghatározni, hogy mi is a New Age, az az elképzelés gyakran megjelenik a New Age-es gondolkodásban, hogy Isten mindenben benne van, sőt, mindannyian Isten vagyunk, s ha elváltoztatjuk a tudatunkat, felfedezhetjük az Istent, s így a határtalan lehetőségeket is magunkban. Tévhit ez is. A New Age mozgalma népszerűsége, televíziós sorozatai, népszerű könyvei és üzleti tanfolyamai ellenére nem valami új dolog. Némelyik eleme egészen az Édenkertig nyúlik vissza. Mózes első könyvében olvashatunk arról, hogy a sátán kígyó alakjában azt ígérte Évának, hogy ha esznek a tiltott gyümölcsből, olyanok lesznek, mint Isten. Tudni fogják, hogy mi a jó és mi a rossz. De a sátán, a féligasságok kitalálója hazudott. Bár megtudták, hogy mi a jó és mi a rossz, egész addig csak a jót ismerték, nem lettek olyanok, mint Isten. A New Age mozgalom a bizonyíték arra, hogy az emberek a mai napig ugyanazt a hibát követik el. 400 évvel ezelőtt Montaigne így tört ki. Az ember minden bizonnyal őrült. Egy tetűt sem képes megalkotni, de az isteneket tucatjával gyártja. Isten szava azonban miszlikre zúzza a New Age mítoszát azzal, hogy Jézus Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig, ahogy ezt olvashatjuk a Filippiekhez írt levél második részének 6-8-ig terjedő verseiben. A Biblia páratlan üzenete nem az, hogy az emberek Istenné válhatnak, hanem hogy Isten emberré vált, s meghalt a bűneinkért, hogy örök életünk lehessen.

Az elmúlt percekben a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért, hisz eltévhitek a kereszténységről című könyvből, a Kígyó ígérete című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

Ady Endre, köszönöm, köszönöm, köszönöm. Napsugarak zúgása, amit hallok, számban nevednek jó íze van. Szent mennydörgést néz a két szemem, Istenem, Istenem, Istenem. Zavart lelkem, tegnap mindent bevallott. Te voltál mindig, mindenben, minden. Boldog szimatolásaimban, gyöngét simogatásaimban, s éles, szomorú nézéseimben. Ma köszönöm, hogy te voltál ott, hol éreztem az életemet, s hol dőltek, épültek az oltárok. Köszönöm az én értem vetett ágyat. Köszönöm neked az első sírást. Köszönöm tört szívű

édesanyámat, fiatalságomat és bűneimet. Köszönöm a kétséget, a hitet, a csókot és a betegséget. Köszönöm, hogy nem tartozok senkinek másnak, csupán néked. Mindenért néked. Napsugarak zúgása, amit hallok. Számban nevednek, jó íze van. Szent mennydörgést néz a két szemem. Istenem, Istenem, Istenem. Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott, hogy te voltál élet, bú, csók, öröm, s hogy te leszel a halál. Köszönöm.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: A csúnya királyfi és a szép király kisasszony. Benedek Elek gyűjtése. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt. Volt egyszer egy király, s annak egy olyan szép leánya, mint égen a ragyogó csillag. A szomszéd ország királyának meg volt egy fia, s ez olyan csúnya volt szegény, mint a sötét éjszaka. Meghallotta a hírét a királyfi annak a világhíres szép király kisasszonynak, fogta magát, elment leánynézőbe. Fölmegy a király palotájába, mondja a királynak szíve szándékát. Mindjárt hívatja a király a leányát, jött is a király kisasszony, de amikor meglátta a csúnya királyfit, azt mondotta. Ilyen legénnyel még a cipőmet sem takarítatnám ki. Búsult nagyon a szegény királyfi, kiment a palotából nagy szégyenkezve, de nem tudta kiverni a fejéből a szép király kisasszonyt. Azt mondta magában, egy életem, egy halálom, enyém lesz ez a leány. Gondolt erre, gondolt arra, mit gondolt, mit nem. Színaranyból veretett egy tyúkot 12 csirkével. Aztán egy aranyguzsajt aranykenderrel, s egy aranytükröt olyant, hogy csak bele kellett nézni, s a tükör olyan szépen muzsikált, hogy az angyalok sem szebben odafent a fényes mennyországban. Akkor aztán felöltözött áruhába, visszament a királyhoz, s beszegődött hozzá inasnak. Az aranytyúkot s a csirkéket, az aranyguzsajt s az aranytükröt bedugta az ágy alá. De másnap elévette az aranytyúkot s az aranycsirkéket, kitette a szoba közepére. Ott meglátta a király kisasszony szobaleánya. Szalad a szobaleánya király kisasszonyhoz, s mondja nagy lelkendezve. Felséges király kisasszony, jöjjön velem, olyan csudaszép dolgot mutatok, amilyent még nem látott. Kimennek az inas szobájába, látja a király kisasszony az aranytyúkot s a 12 csirkét. Összecsapja a kezét. Jaj, de szépek! Jaj, de szépek! Add nekem ezeket! Mondja az inasnak. Amennyit kívánsz, annyit fizettetek érte az édesapámmal. Mondotta az inas. Pénzért nem adom, szép király kisasszony. Adjon egy csókot, s legyen a magáé. A király kisasszony egy kicsit tétovázott, de aztán Isten neki megcsókolta az inast. Azzal fölszedte a kötényébe az aranytyúkot, a 12 csirkét, szaladott nagy örömmel a szobájába. Másnap az inas elévette az aranyguzsajt. Meglátja ezt is a szobaleány, szalad a király kisasszonyhoz, s jelenti. Felséges király kisasszony, szép az aranytyúk, szépek a csirkéi, de még szebb dolgot láttam az inas szobájában. Futottak az inas szobájába, s amint beléptek, a szeme is káprázott a király kisasszonynak a szertelen ragyogástól. Jaj, de szép guzsaj! Jaj, de szép kender! De szeretnék ruhát fonni ebből, mondotta a király kisasszony. Kívánj akármit, megfizetem érte! Mondotta az inas. Nem kívánok én sokat, szép király kisasszony. Adj két csókot, s legyen a tied az aranyguzsaj. Egy kicsit gondolkozott a király kisasszony, de bizony megcsókolta az inast, s szaladott vissza a szobájába. Ha nem volt, ami volt eddig, most jött csak az igazi. Harmadnap elévette az aranytükröt, felakasztotta a falra, s csak várta, hogy jöjjön a szobaleány. Bizonyosan tudta, hogy megáll előtte. Hát csak ugyan jön a szobaleány, meglátja a tükröt, odaszalad, belenéz, s abban a pillanatban elkezd a tükör muzsikálni. Azt hitte, hogy az angyalok muzsikálnak, szaladott a király kisasszonyhoz. Jöjjön, jöjjön, felséges király kisasszony, látott-e már muzsikáló tükröt? Mennek az inas szobájába, hanem mikor beléptek, akkor a tükör nem muzsikált. Hiszen ez nem muzsikál, mondotta a király kisasszony. Szólt az inas. Csak állj elébe, szép király kisasszony, nézd meg magad benne. Oda ment a király kisasszony, belenézett a tükörbe, egyszerre megzendült a muzsikája, s szólott olyan szépen, olyan keservesen, hogy a király kisasszonynak majd megszakadt belé a szíve. Add nekem ezt a tükröt, könyörgött a király kisasszony. Mondja az inas. Neked adom, hogy ne adnám, de három csók jár érte. De most nem is gondolkozott a király kisasszony, megölelte, megcsókolta háromszor azt a csúnya legényt. Éppen abban a pillanatban lépett be a király. Szörnyű haragra gerjedt, amikor látta, hogy az ő leánya, az a világhíres, szép király kisasszony csókolja ezt az undok, csúnya legényt. Ki a házamból? Ordított a király, ha kedves az életed. S világgá kergette a leányát, világgá az inast. Kimentek a városból nagy búsan, de mit mondok, csak a király kisasszony búsult. Nagy volt a legénynek az öröme. Világért meg nem mondta volna, hogy kis mi ő. Úgy mentek, mendegéltek keresztül az országon, míg nem eljutottak az inassá lett királyfi városába. Város végén volt egy fogadó, bementek oda, s ott azt mondotta az inassá lett királyfi. Most én megmosdom, s te addig takarítsd meg a csizmáimat, hogy mehessek be a városba. Aztán majd visszajövök, te csak várj reám. Szót se szólott a király kisasszony, vette a csizmát, szépen megtakarította. Azzal a királyfi bement a városba, fel az apja palotájába. Ottan magára vette aranyos, gyémántos gúnyáját, befogatott 6 paripát bársonyhintóba, s úgy hajtatott a vendégfogadóba a király kisasszonyért. Bemegy a király kisasszonyhoz, s ez csak nézi, nézi, nem akar hinni a szemének. Emlékszel-e? Kérdezte a királyfi, amikor azt mondtad, hogy még a cipődet sem engednéd velem kitakarítatni. No, látod-e, én nem voltam olyan kevély, megengedtem, hogy te kitakarítsd az én csizmámat. Nagyot nevetett a király kisasszony, nyakába borult a királyfinak, s mondta lelkes szóval. Már akármit mondtam, te az enyém, én a tied. Ásó kapas, a nagy harang válasszon el minket. Mindjárt a hintóba ültek, behajtattak a király udvarába, s még aznap lett nagy helye húja, dínom, dánom, lakodalom. Ma is élnek, hogyha meg nem haltak.